0: egy gombnyomásra a boldogság. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de meg bosszulja magát. Nekem az a cél,

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

Hajléktalanban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

0: want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Ez a Forrás Rádió. Benne egy újabb hazai kedvenc.

hallottál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense B.

volt a buli? Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig.

Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délután

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Kedd délután tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Lezárult a Hondius evakuálásának első fázisa. 15 éremmel zártak a magyarok a szegedi kajakkenu világkupán. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő, az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. Lezárult a Hondius óceánjáró evakuálásának első fázisa, 8 repülőgéppel összesen 94-en hagyták el Tenerife szigetét a nap folyamán, közölte a spanyol egészségügyi miniszter vasárnap este. Monica Garcia elmondta, a művelet a terveknek megfelelően haladt és hétfőn folytatódik. Az óceánjárón a legénység 34 tagja marad, akik tovább hajóznak Rotterdamba, ahol fertőtleníteni fogják a Hondiust. Mint ismerte a WHO, 8 gyanús eset közül 6-ot megerősített hantavírus esetként tart nyilván, beleértve 3 olyan embert, aki meghalt a ritka vírus okozta szövődmények miatt. A vírus ellen nincs vakcina, se hatékony kezelés, a világszervezet ugyanakkor úgy véli, hogy a jelenlegi helyzet nem hasonlítható a COVID-19 járvány 2020-as kezdetéhez. A hantavírust rákcsálók vizelete terjeszti, embereknél vérzéses lázat vagy tüdő és szívbetegséget okoz. Ez utóbbi halálozási aránya 30-60% közé tehető. Esztergomban az Arany János utcában járda felújítási munkálatok kezdődnek május 12-től, azaz holnaptól. A kivitelezés ideje alatt várhatóan 6 héten át a jelzett útszakaszon teljes útzár lép életbe, amely érinti az északi oldali járdát is. A lezárás munkanapokon 8 és 17 óra között lesz érvényben. Kérik a közlekedők türelmét és megértését, valamint hogy a lezárás idején fokozott figyelemmel közlekedjenek. És végül sport. A magyar versenyzők 1. és 2. helyet szereztek a szegedi kajakkenu világkupa vasárnap délutáni 5000 méteres döntőiben, így 15 éremmel, 3 arannyal, 8 ezüsttel és 4 bronzzal zárták a viadalt. A háromnapos szegedi viadalon, amely az olimpiai kvalifikációs versenysorozat része volt, 62 ország közel 700 versenyzője indult, a magyar színeket 49-en képviselték. A VK sorozat következő állomásának a németországi Brandenburg ad otthont a hétvégén.
0: Időjárás.
1: Ma erősen megnövekszik a fátyol és komoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb záporok, zivatarok kialakulása várható a térségben. A déli délnyugati szél napközben élénk erős lehet, reggel 14, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Manos Morgan Best of Íj és Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Tegnap mentem Győrbe. Győr felé az M1-esen. Ahol van az a tábla, hogy 80, aztán 10 méteren belül 60, aztán ott egy ilyen fényképezőgép. Az mére? És mit? Ezt valaki írja már meg, mert az van, hogy 80-ra lelassítottam, ott annyival mentem, mert ott volt a sárga tábla. Jött a 60-as, elkezdtem fékezni, de a fenekemben volt egy kamion, mert egy sávra voltunk szűkítve, hát nem akartam, hogy belém jöjjön. Tehát csak ilyen 75-ig tudtam lelassulni, ha az ott 60-ra van állítva és úgy fotóz, akkor ez a szemétségek non plusz ultrája.
2: Nem, ilyenkor ugye általában, de aztán erősítsétek vagy cáfoljátok meg.
1: 10 méteren belül volt a két tábla.
2: Azt csak te érzékelted úgy, hogy 10 méter. Ebben biztos vagyok.
1: Tehát akkor
2: picit, lehet, hogy 50 volt az inkább, vagy 100.
1: Nagyon mindegy, kevés volt.
2: Nem, de hogy ezeknél egyébként telepített trafiknál azt hiszem, hogy talán ez a plusz 15 kilométer per órás. Tehát, hogy az, ami azon belül nincs bünti, utolsó információim szerint. Tehát, ha te 70, mondjuk 4-jel mentél, ha 75-nek látod, általában az 2-3 kilométer per órával kevesebb, mint amit ugye kijelez. Volt mondjuk 73, akkor pont megúszod.
1: Vagy egy nagyon drága interjú lesz. Vagy csak mondom.
2: Értem a célzást.
1: Forrásra jön a számla. Nem, volt, az 10 méter volt, mert mutatom jó, tehát hogy mondom majd, hogy mikor voltam az első táblánál, és akkor húhogok, amikor a második jött. Tehát most, hú! Aha. Ez nem lehet 10 méternél több.
2: Attól függ, mennyivel mész, tehát érted.
1: Jó, de ez akkor is szemétség.
2: Jó, figyelj, nekem is volt már olyan, mikor visszanéztem Google Earth-ön, hogy milyen tábla van kirakva, hányas. Pont egy ilyen autópálya kivezető szakaszon.
1: Erre olyan is volt, hogy visszamentem autóval.
2: Tényleg?
1: A Google Earth-en nem láttam. Aha, de ezt én megúsztam, te?
2: Én is.
1: Jó. Gyönyörű reggelt, fiúk! Szia, Mónika! Szia, Anna! Jó reggelt neked is! Lukács Zsolt, Pest felé is van Ádi. Jó, de ezt tudom, de ott nincsen 60-ra visszalassítva, én úgy tudom. Tehát ott azzal nincs baj, egy 80. A amúgy, 60-as tábla volt a gáz.
2: De figyelj, amúgy szerintem, tehát beteszik ezeket a korlátozó táblákat, de erről meg kérdezzük meg a rendőrséget, jövő héten úgyis jönnek hozzánk. Jó. Szóval, hogy én nem hiszem, hogy ezeket a trafikat így visszaprogramozzák, vagy nem tudom, és akkor azok onnantól kezdve 60-on mérnek. Tehát, hogy én azért megmerném kockáztatni, hogy nem feltétlenül van ez így.
1: Ha az M1-esen megbüntetnek engem azért, mert tegyük azt 76-tal mentem, én akkor ezt fogok röhögni. Hát ilyen lúzerség a világon nincs, szerintem.
2: Innentől kezdve
1: az M1-esen 76-tal.
2: Na jó, de figyelj, lehet, hogy lassan eljutunk addig, hogyha 76-tal tudsz haladni a pályán folyamatosan, annak örülsz.
1: Veszarok tényleg. Na, itt van Zsolt, Buenos Morgan, M1 Pestől Tatabányáig közepes forgalommal autózható, Biatorbágy és Zsámbék között nagy köd tapasztalató. Igen, ezen én is átjöttem, tényleg brutál. Pest felé már Óbaroktól áll a kamionos szélső sáv. Igen, és a kamionos sávot veszi, de van 60-as tábla. Banyek. Aj!
2: Hupika!
1: Hups! Nincs olyan, hogy ilyen izé, hogy ez most közeledik a szülinapom, hogy ilyen kupont kapok a családtól, amit a rendőrségnél beválthatok tetszőleges bűncselekményekre.
2: De várjál, ilyet kellene tényleg. 10%-os kupon, de nem a büntire vártad, hanem a sebességből levonják.
1: Jó!
2: És onnantól kezdve az már tök jó.
1: Vagy tényleg bármilyen büntetésre, meg bűncselekményre használható. Tehát boltilopásból 20%-a, az ilyen dutyi kártya legyen. Gyorshajtásból 50%, aki tag a rendőrségnél havonta befizet 5000-et, az ha büntetést kap, akkor hat kapjon bónokat.
2: Egy egészen újfajta büntetési rendszer tudnátok találni Magyarországra.
1: Küldenének a Sing Singbe, vagy valami szigorú börtönbe, de nekem van dutyi kártyám, így mehetek a fehér galérosok közé.
2: A Sing Singbe, hogy de a csillagba esetleg küldenének.
1: Vagy a dutyi kártyásoknak heti két házastársi látogatás megengedett. Tehát, hogy lehetnének ilyen kedvezménye.
2: Szerintem van, csak non-official.
1: Cserébe havidíjas leszek a rendőrségnél. Gyűjtöm majd a szuperpontokat.
2: Pontokat gyűjt, hűségpontokat gyűjti.
1: Hogy ne, de ott a zsaru.
2: És mindig majd pecsétel neked, tudod? Minden egyes alkalommal.
1: Én ezt imádom, ezt csináljuk már meg.
2: Jó van, ezt föl fogjuk vetni.
1: Jó,
2: a rendőröknek. Nem ígérjük, hogy sikerül rajtuk így keresztül vinni, de mindenképp megpróbáljuk. De amúgy ezzel sokan élnének, mármint hogy a gyorshajtásosnál. Tehát, hogy mondjuk, mit tudom én, levezetsz, de lehetne egy ilyet, hogy levezetsz mondjuk nem tudom, 100 000 kilométert, mindenféle probléma nélkül, úgyhogy nem büntetnek meg, akkor kapsz egy ilyen 10%-os bont, igen, és onnantól kezdve mondjuk a következő alkalommal, ha ne adj Isten esetleg véletlenül mégis gyorsan hajtanál, akkor 10%-ot levonnak a sebességből, amit mértek.
1: De nem, szerintem ez tényleg tök jó, és az is működne, hogy akár ilyen hűségkártya szinten, tehát mit tudom, én nem akarok egyszerre sokat befizetni, hanem mondjuk ilyen havi 5000-eket, tehát én előfizetéses vagyok a rendőrségnél, ott gyűlnek a pontok, és ha tegyük azt véletlen átépem, akkor csak levonják a keretből.
2: Na látod, és egyből megoldott a rendőrség finanszírozása is.
1: Látod, és ha dutyi kártyás vagy, akkor egyébként szerintem az is lehetne, hogy hosszú távon nem az van, hogy egybe kell kifizetned a bírságot, meg nem kell ilyen csúsztatásokat kérned, hanem hogy gyűlnének a pontok. Éva, ez lenne az igazi duty free.
2: Igen, vagy duty free, igen.
1: Imádom.
2: Sőt, figyelj, azt is lehetne, így lehetne enyhíteni a létszámhiányt a rendőrségen, hogy esetleg ledolgozod a büntét. Beállsz ilyen önjelölt járőrnek.
1: Na, én nagyon adom. Jó, hogyha rendőr hallott minket, akkor ezt a kezdeményezést lehet, hogy beindítjuk. Ha nem hallott, akkor jövő héten elmondjuk nekik, ne aggódjatok.
2: Ha hallották és nem díjazzák, akkor lehet, hogy Ádi nem itt fogja befejezni a műsort, hanem egy pár méterrel arrébb a rendőrségen valamelyik fogdában.
1: Szép. Képzeld el, jó reggelt mindenkinek. Tegnap volt egy olyan élményem, árulok egy asztalt. Jó fogás, hogy mi ez, nem?
2: Marketplace.
1: Ott árulom.
2: Ez most ilyen burkolt reklám jelleggel szeretnéd bedobni?
1: Ha valaki szeretné, vigye. Nem, tényleg nem. Erre az asztalra sokkal jelentkeznek, úgyhogy nem gondolom, hogy így próbálkoznom kell. Csak annyira olcsó, hogy most hát tényleg úgy tűnik, mint egy reklám lenne, de annyira olcsó, hogy tényleg a legjava a vásárlóknak az, aki érkezik. Tehát az egy dolog, hogy a múlt héten egy függönyre, amit árultam, már alkuttak 5000-ből, hogy legyen 4, majd közölték, hogy el tudom-e vinni körülbelül 50 kilométerrel odébra, mert csak akkor kell. De hogy most itt az asztalnál, ez valami brilliáns volt, így egyik ismerősömnél van. Kérdezte a vevő, hogy akkor át tudja venni délután. Fölhívtam az ismerősömet, mondtam, persze, oda mehetsz, de én nem vagyok ott. Oké. Lecsavarozhatók a lábai? Igen, de mivel nem nálam van, én nem vagyok ott, ezért vigyél magaddal imbuszkulcsot, meg csavar akármit, jó? És akkor úgy el tudod hozni. Jó, tudsz segíteni a lecsavarozásban? Mondom, nem vagyok ott. Akkor küldjél képet a csavarokról. Nem vagyok ott! Milyen emberek vannak?
2: Hallod, egyébként, tehát ennél gyötrelmesebb szitut, mint amikor el akarsz adni valamit, és ilyen, hát elnézést, de hogy gyépés emberek tömkelege ír rád, ezért egyébként kocsit árulni. Tehát számomra az is egy borzasztó, de szerintem sokak számára, másoktól is hallottam ezt, hogy egyszerűen idegörlő, mert olyan emberek találnak be, akikkel egyébként az életben nem akarnál kommunikálni.
1: Igen.
2: Nem véletlenül nem akarsz velük kommunikálni, pont ezért.
1: Tegnap eljutottam odáig, hogy neked nem eladó. Tényleg itt tartottam.
2: Igazad van, hát ezzel nem tudsz mit kezdeni, mert olyan hülye kérdésekkel tudnak jönni, hogy az brutális.
1: A másik, volt két asztal, ami teljesen káoszos volt, volt kettő, ami jó volt. Leszettem egy ismerősömmel, hogy azt a kettőt el lehet vinni tüzelni, ezt a kettőt hagyjuk meg másnapra, szétflexelték a jókat.
2: Jaj, ezt mesélted, az volt nagyon vicces. Igen.
1: Az asztalokkal én meg vagyok áldva. Na jó.
2: Meg az emberekkel is úgy tűnik. És akkor most pedig jöjjön a nosztalgia hullám.
1: Nosztalgia vonatra ülünk, ugyanis tegnap az NLC-n találtam egy cikket, és ebben a 80-as, 90-es éveket elevenítették fel, és ezzel párhuzamosan sétálgattam ott, ahol én a 90-es éveket gyerekként töltöttem, és észrevettem, hogy például a kisboltunk, ahova mindig lejártam vásárolni, az átalakult fodrászszalonnál, tehát hogy így egy kicsit így sírattam a múltamat, de közben boldogan nosztalgiáztam, és annyira jó ez a cikk, és annyi gondolatot indított be bennem, hogy elhívlak titeket most egy varázslatos utazásba. Tudom, Andi, te akkor még nem éltél, de majd próbáld meg elképzelni, milyen lehetett az élet a 90-es években.
2: Igen, hát ő ugye nemrég töltötte a 25-öt, úgyhogy innentől kezdve...
3: A hányadik 25-et.
2: Hát jóval, ezt kiszámolja.
1: Meg se kérdeztem, milyen volt az első választásod, amikor itt szavazhattál. De... Majd ezt máskor kitárgyaljuk. Ja, szóval a 90-es években megyünk, egy-két pontot kiemelek a cikkből is, meg készültem nektek egy nagyon érdekes kakukktojás játékkal, amit majd a hallgatóink is játszhatnak. Mi az első dolog, ami a 90-es évekből nektek így beugrik? Te már mondtad a Tamagucsit?
3: Tényleg.
2: Hát az...
3: A Nintendo.
2: Gyerekek, ó, igen, a Nintendo, meg volt, ami nem Nintendo, de szerintem még több háztartásban volt, az a szürke ilyen játékkonzol, a sárga kazettásra gondolok.
1: Az nem a Commodore 64, mert az régebbi.
2: Nem, az
1: ez
2: régebbi.
1: Már egy újabb.
2: Nem, ez olyan sárga kazettás, ezeket a sárga kazettákat az összes bucsúban meg lehetett venni, tehát ott mindenhol árultak ilyeneket.
1: Tényleg, nekünk olyanunk nem volt, de azon is, mintha a Nintendo logó lett volna már ott.
2: nem? Lehet, ezt most így nem tudom, de az egy nagyon elterjedt, nekem is volt ilyen, és emlékszem, hogy voltak kedvenc játékaim is.
3: De akkor egyébként a Mortal Kombat az népszerűbb volt, tehát akkor szerintem még nem volt Tekken.
1: Lehet,
3: tehát nekem... A Mortal Kombatból úgy lett a Tekken.
1: Nekem ez kimaradt ez a játék, nekem ami volt, ez Commodore 64-es, ahol egyébként hangkazettáról játszottam be a játékokat. Az egy zseniális, tehát aki arra rájött, ezt hogy találták fel? Nem tudom, vagy ez valahol már volt?
2: Hát azt szerintem 8, az már a 80-as persze, évek a Commodore, az jóval korábbi. Nekem is volt Commodore-om, igen, előbb volt Commodore, és csak utána lettek ezek a játékkonzolok, meg hát aztán ugye gyerekek, hát már lehetett hordozni. Tetris, Gameboy,
3: A Tetris.
1: Lódrán.
3: Lehet kapni egyébként Tetriszt.
1: Hányan érek? Nekem van még 4 darab. Nekem
3: négy,
1: van Tetriszem, aha.
3: 4 Tetriszed
1: van? Nagyon sok Tetriszem volt, sőt, egyszer karácsonyra kaptam egy olyan Tetriszt, ami már így félúton volt szerintem a Game Boy meg a Tetris között, 99 játék volt benne, és voltak már benne olyasmik, amiket később a Nokia 3210-es tudott. Azt megsirattam, mert voltak benne ilyen kedvenc játékaim, volt olyan például, hogy lőni kellett a fentről jövő pöttyöket. De szerettem, amikor igen, egy csík üldözött egy pontot, meg ilyeneket lehetett játszani. Aztán a gyerekpesgő és a dobozos üdítő ünnepé tette a napot. Ha volt a
2: gyerekpesgő, igen. De a mai napig gyerekek, tehát hogy igen, tehát hogy ugye a fiamnak születésnapja volt, és edzés után csapattársakkal ilyen közös ünneplés, ezt ő kérte, hogy legyen az amúgy is szokás, tehát hogy a csapattársakkal ők nagyon szeretnek ők közösen bulizni, mert tök jó közösség a foci csapat, ahol játszik, és a gyerekpesgő az utolsó csepp elfogyott. Tehát, hogy arra a mai napig rámennek a srácok, és imádják. De meg is értem, mert egyébként én felnőtt fejjel is örömmel iszom meg a gyerekpesgőt.
1: Ez tényleg jó cucc. És hát ugye a reggeli gabonapelyhek, meg a gabonapelyes doboz felirata, ugye, amit úgy végigolvasol reggeli
2: benne az közben, ajándék.
1: És benne az ajándék.
2: Ja, az volt a 90-es években, igen.
1: És ráadásul mi ebben megelőztük a többieket, mert az apukám testvére Németországba házasodott, és ezért a nagypapám hozott néha Németországból dolgokat. Így tehát, amíg ti ettétek itthon, nem tudom, mi volt akkoriban, mi Kelloggsot ettünk.
3: Nekünk is volt Kelloggs.
2: Luxizás.
1: És egyébként ez nekem úgy beégett, hogy azóta is az összeset Kelloggsnak hívom. Tehát ahogyan a jacuzzi-nak, ahogyan a Discman meg a Walkman-nek, tehát hogy a Kelloggs is így van. Ja, annyira jó ezeken egy kicsit így nosztalgiázni, nem?
2: Igen, meg hát a gyerekek, ha emlékeztek, hát mi volt még kultikus, amikor utána elkezdtünk bulizni, akkor ezek a mintás ingek, de esetleg Burr Jackie-vel.
3: Te csak azt hitted,
2: Az egy időben tényleg menős, nagyon sokan hordtak ilyeneket, meg ugye a csótány taposó cipő.
1: Meg a Melször.
3: Ja, a Buffalo cipő.
2: A Buffalo.
1: Meg a Melször.
2: Hát azt meg csak a David Hasselhoff.
1: David Hasselhoff hozta be. Buffalo-d volt valaha?
2: Nem, soha.
1: Neked, Andi?
3: Nekem szerintem volt, de nekem ilyen szandál.
1: Jó, és olyan márka, hogy Energy, az volt a diszkosoknak a pólója, meg a ruhája az Energy.
2: Igen.
1: Olyan se volt?
2: Igen, meg a zselézett haj, hát gyerekek, hát az meg a másik, tehát elmentél a diszkóba, minden csávónak így úgy zselészbe a haj, fél kiló zselé bele volt kemve.
3: Mindig van valami hülye divat a frizurákban, azt arra rájöttem.
1: Van egy ilyen régi videó, én azt nem láttam, hogy megkérdezik a régen a gyerekeket, hogy mi a kedvenc ételük, és akkor így fölpattannak, hogy székelykáposzta, meg csirke, szopogatós csirke, cupákkal, meg ilyeneket. Ilyenek, és hogyha ma megkérdeznéd a gyerekeidet, hogy mi a kedvencük. Antiallergén, gluténes, karbonára, nem?
3: De az nem a kedvencük szerintem.
1: Jó, de
3: Még most is ilyen csoki, meg hamburger, meg ilyeneket. Jó, biztos valami McDonald's.
2: Bolonyai, nem, bolonyait mondanának. Bolonyait
1: mondanának. De azért fordult a világ, nem?
2: Imádják. De hát, persze, hát nyilván hány gyerek mondaná azt manapság, de nem tudom, ez agyrém szerintem, tehát én a 90-es években sem mondtam volna azt, noha szerettem a székelykáposztát, hogy nekem a székelykáposzta a kedvencem.
1: Hurka, májas hurka.
2: Vére surka, májas hurka. Azt is szeretem úgy.
1: Figyeljetek, ezt én raktam össze személyesen, 5+1-es kis játék lesz.
2: Érezzük magunkat megtisztelve.
1: Kakukk tojás következik, 4 dolgot mondok, ti is játszatok velünk 0620-978-9785, itt már jöttek egyébként az üzenetek. Attila azt írja, hogy neki a betűtészta a paradicsomlevesben, és abból is a szóköz.
2: Az jutott a szóköz mindig.
1: Az jutott mindig. Gazdag család. Mónika Tetriszért rajong, itt még rengeteg jön, ezeket most nem olvasom végig, de hozom a kis kakukk tojás játékot, becsapós lett. 4 dolgot mondok, és meg kell határoznotok, hogy melyik nem a 90-es évekbe jött be, vagy nem a 90-es évekből származik. Tamagucsi, Pokémon Tazóz, Bravo magazin, vagy kompakt diszk, tehát CD. Nyugodtan gondoljátok végig, a Pokémon Tazó azt is nyomtátok, milyen ünnep volt, amikor a Chiefs-ben 2 volt.
2: Ez megvan, de az
1: Pokémon közben. Pokémon közben dobáltuk.
2: Én kis nem, nekem így elsőre a Pokémon Tazó ugrott be, hogy azt talán későbbi. az már inkább talán 2000 vagy utána.
1: Emlékszem rá, de sose
2: gyűjtöttem.
3: Aha,
2: de neki én inkább a Pokémon-t mondanám, szerintem az egy picit talán későbbi. CD már volt, a Discman az biztos, hogy 2000 után jött be, és akkor terjedt el.
3: Aha, akkor lehet, hogy azért kevertem.
1: Jó, melyik lesz?
3: Jó, én maradok én is a Pokémonnál.
2: Arra tippelünk.
1: Jaj, a hallgatóink is mellé tippeltek. A CD 1982-es.
3: Akkor az első tippem.
1: Andi először jó irányba
2: indult. De mire ide ért Magyarországra? Hát az már 90-es évek.
1: Igen, mi lehet?
3: Hát végül is.
2: Mi így gondolkodtunk.
3: Ha így nézzük, igen.
1: Mi még a mai napig CD-ről játszok itt a dalokat. Egy kicsit ez most szerintem könnyebb lesz talán. Kinder Bueno, Huba Buba Rágó, Kinder Happy Hippo, vagy Center Shock. Na, élmények melyikhez vannak?
3: A Huba Buba biztos volt.
2: Az biztos, az tuti.
3: A Happy Hippo is szerintem.
2: Hát a Bueno szerintem az későbbi.
3: Az szerintem is.
1: A Bueno későbbi?
2: Igen, szerintem.
3: Igen.
1: Biztosak vagytok benne?
3: A másik autós az mi volt amúgy?
1: Center Shock, az én kedvenc cukorkám, az olyan volt, hogy nem is cukorka, rágó, hogy kívülről ilyen nagyon savanyú volt, és akkor belül meg ilyen éges szósz, én nagyon szerettem.
3: Igen, aha.
2: Szerintem a Bueno. Én maradok annál.
3: Ja.
2: Esse?
1: Kinder Bueno, képzeljétek el, 1990-es cucc. Hát 91-es a Happy Hippo.
2: Akkor várj, akkor mi nem stimmelt?
1: Huba Buba 1979.
2: Na jó, de hát most gyerekek, hát honnan de... a tökömből tudjam, ja. Hát könyörgöm, hát de mi hát akkor
3: jó,
2: voltunk
3: gyerekek.
2: Jó, mert
3: az, hogy az már
2: az volt. Így van.
3: Tehát mi abból indulunk ki. Akkor
2: ezt
3: nem rosszul
2: állítottad össze
3: akkor
2: ezt a tesztet?
1: Nem tudod a választ, akkor rossz a teszt.
2: Mi az, ami itt Magyarországon volt a 90-es
3: hát
2: években?
3: Hát ez az,
2: mi
3: mert az már volt.
2: Az, hogy Amerikában mi volt a 70-es, 80-as években, hát fogalmunk nincsen.
1: Sajnálom, de nem.
2: Rossz aspektusból közelítetted meg a témát.
1: Az égvilágon semmi baj. Már egyébként látom a szituációt, amikor ugye lesz egy terhességi teszt fölött így nyomott, hogy a teszt rossz! Schrödinger macskája van a pólómon, erről már beszélgettünk egy kicsit, de Andi talált valami olyat, meg az egyik hallgatónk javasolta, és azért jött elő a téma. Én erről a sztoriról nem hallottam. Nagyon röviden egy mondatban, tehát nem megyünk bele a kvantumfizikába, mert nem is értünk hozzá, de azért a Schrödinger macskájáról tudva lévő, hogy ahogyan a részecskék is, amíg nem tudjuk, hogy mi a helyzet, addig kétfélék is lehetnek. Aképpen ugye van egy dobozunk, van benne egy macskánk, és amíg nem nyitjuk ki a dobozt, addig lehet, hogy a macska él, lehet, hogy a macska halott, tehát lehet, hogy a macska egyszer él, meg halott, amíg nem nyitjuk ki a dobozt. Nagyjából valami ilyesmi a lényeg.
2: És ez a kérdés nem csak minket foglalkoztat, hanem például a haza egyik bölcsét, Gáspár László urat is.
1: Ez nekem teljesen kimaradt, de hogy került el?
2: Aki magára varratta Schrödinger macskáját.
3: Igen, meg a szuperpozíciót.
2: Vagy ahogy ő hívja, Schrödinger macskáját.
1: Schrödinger az nem azt valami Forma 1-es új pálya?
2: mi a sztori pontosan? Mit nyilatkozott? Gáspár úr?
3: Hát igen, kérdezték, hogy ugye mi van, mit jelent a tetoválás, és akkor azt mondja, hogy sokan nem is gondolnák, hogy én nagyon szeretem a kvantumfizikát, engem foglalkoztatnak a párhuzamos dimenziók. A Schrödinger macskájától kezdve a szuperpozíció, és ez mind itt megjelenik. Macskát nem akartam, de például ez a doboz itt a Schrödinger macskája. De várjál, mert ugye a szuperpozícióról is beszélt, hogy ez mit jelent. A szuperpozíciónak is az a lényege, hogy egyszerre egy dolog lehet két helyen is. Vagyis egy dolog, vagy hogy van, várjál. Egyszerre egy dologra lehet két igazság is, vagy valami ilyesmi. Mindegy, korán van még ehhez, de engem ez nagyon érdekel.
1: De kár, hogy megvan már az oktatásügyi miniszter.
3: Hát igen, ezzel mindent el lehet, hogy korán van még. Ezzel mindent el lehet.
2: És ezt mindenki képzelje el, ezt az előbbi szöveget a Gáspár Laci hangján, meg azzal a tempóval, ahogy beszélni szokott. Ugye kicsit kanarva is. Most a Schrödinger, értitek, szóval új gyerekek, hát ez zseniális lehetett.
1: Hát ez hatalmas. Imádom. Tényleg jó. És hogy örülhet ennek egy fizikus, aki mondjuk elásta magát a részecske fizikában, vagy így otthonosan mozog? Képzeljétek el, van az öcséméknek egy barátnője, aki egy ilyen fizikushoz ment hozzá, aki brutál magas szinten Angliában űzi ezt, pont olyan, mint a Big Bang Theory szereplői egyébként. És megkérdeztük tőle, hogy figyelj neked, ez az agymenők dolog, ez mennyire kedves az életedben. És azt mondta, hogy nem szereti, mert nem érti, hogy ez miért vicces. És frankon!
2: Jó, de akkor már csak azt kellene megtudnunk, hogy Gáspár Laci szereti-e az agymenőket, és akkor körbeértünk. Tehát igen. Meg vagyunk.
1: Milyen kocsia van? Lamborghini-e?
2: Igen.
1: Én azt nézném meg, hogy a Schrödinger azzal hogyan szerepel. mi az, amit be lehet árazni egy cukrászdában még az eddigieken felül, és mondjuk 70 centet kérnek el érte.
3: Cukrászdában, hát nem tudom, evőeszköz, zöket, maximum,
2: jó, jó az ötlet, nem ez, de jó, de jó az ötlet.
3: Nem tudom, hát ez jutott még eszembe, meg a pohár használat.
1: Jó, nagyon jó.
2: Igen, pohár használat.
1: Kej, pohár, igen.
2: És azon, hogy konkrétan mi lehet az a pohara, a kelyhek kapcsán, ami plusz költséget jelent.
3: Hát gondolom a mosogatás.
2: Így van!
1: Jó!
2: Képzeld el, egy alsó ausztriai cukrászda bevezette ezt a nagyjából 275 forintos felárat minden egyes csésze és pohár után, mert hogy a tulajdonos szerint az edények elmosogatásának költségét kell ezzel fedezniük.
3: Hát de azokat bele szokták így kalkulálni az árba, nem? Tehát, hogy...
1: Ezen elháborodott egy vendég, mire azt mondták neki, hogy ha papír pohárba kéri, akkor ezt nem számolták volna fel, és egyébként is kint a cukrászda előtt a táblára ki van írva.
2: Sőt, igazából megtehette volna azt, hogy nem is megy oda a pulthoz, vagy nem veszi igénybe a felszolgáló szolgáltatásait, bemegy a pult mögé, lefőzi magának a kávét, megissza, kész.
1: Mennyit húzhat be ez a cukrászda ezen a mosogatási díjon? Tehát ez olyan szinten pofátlan. Úgyis addig emelik, ameddig akarják az árakat nagyjából.
2: Na jó, de ez hogy lehet, hogyha fagyiban, tehát hogyha a fagyit töltsérben kéred, akkor kerül mit valamennyibe, ha viszont kehelyben kéred, akkor már rászámolják, nyilván így. Hát de akkor ki kéri kehelybe? Hát akkor kikérem, mondjuk akkor meg a töltsér árát kell kifizetni. Hát meg... rafkósak ezek, rafkósak.
1: De amúgy meg akkor már fizettessék ki azt is, hogy akkor legyen, tegyük azt, benzindíj is, mert ugye el kell menniük beszerezni az alapanyagokat. Meg legyen receptdíj, mert a receptkönyvet meg kellett venni egyszer, és azt osszák szét. Tehát, hogy de miért? Bármi lehet.
3: Hát meg magának csinált rosszat, most ezen tök sok ember kiakadt például. Tehát miért nem emelt akkor az árakon annyit, hogy akkor ez úgy kijöjjön neki, hogy akkor most az a mosogatás. Tehát ha most ilyet kitalál, akkor persze, hogy felháborodok. Hát miért én fizessek azért, igen, hogy ő most elmosogasson?
1: Legyen gatyadíj, mert hogy nadrágban szolgál ki.
2: És ha én azt mondom, hogy figyelj, én hazaviszem, elmosogatom, visszahozom.
3: Vagy azért is felárat számol, hogy ha kedves, tudod.
1: A kedvesség
3: plusz.
1: Egyébként azért szerintem Magyarországon
2: az
1: lenne,
2: akkor lenne, ha neked lenne helyed, ha te nyitnál ilyet, akkor az lenne. Kedvesség, hát plusz 200.
3: Ja, igen.
2: Mosolyogja kisrát, plusz 100.
1: Ez is tök jogos, Attila írja, ezzel én is nagyon egyetértek. Én azon vagyok felháborodva, hogyha egy szállodában egy 50 ezer forintos éjszaka nem bír el egy 1200 forintos parkolást.
2: Igen, aha. És az is egyre gyakoribb amúgy, igen. Valóban, hogy azért is plusz pénzt kérnek el. Móni meg azt írja, hogy ilyen terminálokon mindig van olyan opció, hogy nem az borravalót. Tudom, Móni, azt szoktam használni, azt az opciót.
3: Ő azt nyomkodja. Igen.
2: Én azt.
1: Mit drágítanátok meg mondjuk egy orvosi rendelőben? Hozok három lehetőséget, melyikért szednétek pénzt? Csak próbálok így más szakmáknak is tanácsot adni, hogy akkor, hogyha így lehetne egy kis pénzt még pluszba beszedni, azt hogyan lehetne? Árazzuk-e be a stetoszkóp fellehelési díjat, tehát hogy ne legyen hideg, amikor oda dugják.
2: Jó.
1: Vagy legyen mondjuk az, hogy egy kérdés okiadokinak, de minden további kérdés feláras. Vagy legyenek kedvezmény, vagy extra költség arra, hogyha valaki Google-on előre diagnosztizálta magát.
2: Az mindenki feláras, Dr. Google hülyeségeivel. Én nekem lenne még ötletem. Előre foglalt ülőhely a váróteremben.
3: Igen.
1: Jó.
2: Az jó. Per óra.
1: Ja, ugye? És ugye nem tudod
2: Magyarországon. Meddig.
1: Meg tudod mit? Azt befizetném. Legyen kopogási díj. Tehát, hogyha én befizetek egy ezrest, akkor bekopoghassak.
2: Jaj,
1: ugye
2: jó.
1: Ki van írva, hogy ne kopog.
3: Na, ja, igen,
2: igen, de ez jó. Ez
1: egy
2: jó.
1: Ezresért kopogok.
2: Jó, és akkor még fix ülőhelyet foglalhatsz magadnak.
1: Szülőhelyet?
2: Szülőhelyet, igen. Tehát ülőhelyet foglalhatsz magadnak a váróteremben. Szerintem ez is jó. Aztán várakozási díj csökkentő tétel. Tehát, hogy egy ilyen felár.
3: De az, ja, azért előbb bemehessél?
2: Így van. Tehát és akkor azért be lehet szedni szerintem több lóvét.
1: És ez milyen lesz, amikor az izéjel?
2: Akkor mindenki befizeti, tudod, és akkor milyen sorrendben hívjam be
3: őket. Na, ez nem jó.
1: Igen, ez olyan, de Szigeten volt ez a...
3: Kelt, szerintem.
1: Volt ez a VIP kapu, és mindenkinek VIP jegye volt, tehát azok a VIP sorban sorakoztak ugyanúgy.
3: Hát igen, ugyanolyan hosszú volt.
1: De amúgy izében Disney World-ben volt ilyen, hogy a sima jegyhez járt három VIP belépés, és ott az tényleg rövidebb sor volt, tehát kiválasztottál három dolgot, ahol sokkal előbb szállattál föl, mint a többiek, tehát végül is simán lehet az, hogy egy haldokló, nyíltsebes, vérző embert megelőzöl, mert neked van egy plusz ezresed.
3: Ez mondjuk nagyon gáz lenne.
2: Nyilván, de ilyen tételekkel lehetne. Na, dosz, de még helyszínt kreatív vagyunk.
1: Jó, én azon gondolkoztam, hogy a busznál ott is voltak ötleteim, hogy...
3: Ott is lehet ülőhelyes.
1: Hát persze, igen, ott én azt határoznám meg, vagy azért fizetnék plusz pénzt, hogyha nem ülnek mellém.
3: Aha,
1: tehát lehetne
3: igen.
1: ilyen VIP nagy helyet venni.
3: Igen.
1: Vagy beáraznám azt, hogy VIP hátsó ajtós beszállás, tehát hogy ahol kötelező elől és így sorba kell állni, ha én plusz pénzt fizetek, nekem kinyitják a hátsó ajtót és felszállatok egyedül. Vagy még lehet, hogy fizetnék azért is, hogy ilyen panorámadíj, tehát hogy én ülök az ablakban.
2: Uh-huh. Tudjátok miért fizetnék még? Hogy valami olyan elkerített hely, ahova nem mennek be a szagok.
3: Igen, igen. Vagy az nekem is eszembe jutott egy ilyen kis burok, amiben be tudsz így ülni.
2: Igen, és akkor nem tud melléd ülni, állni valaki büdös.
1: Vagy
2: igen.
1: lehet az, hogy mondjuk befizetsz 1000 forintot utasonként, akit te leszállíthatsz. És akkor ő is kapjon belőle 500-at, és az büdös, az leszáll, az nem szimpi, az sok helyet foglal. Én akarok ott ülni. 3000 lesz, uram, jó? Takarodjanak!
2: Na várjál is, hogyha a másik azt mondja, én nem fogok leszállni, akkor én rádobok 1500-at.
3: És ott licitáltok egymást.
2: Ilyen licit harc.
4: 2000 lett, maradhat?
2: De figyelj,
4: nem maradhat, 3000?
2: Egyből megnőne a volántársaságok bevétele.
1: Nekem nagyon tetszik.
0: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap.

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygós hétkezdést mindenkinek, vidám hétfőt, ha van olyan, ha nincs, akkor mi megpróbáljuk ezt ide varázsolni nektek. Szevasztok, elindítjuk a hétesú Buenos Morgennyit, Ádi is itt van, hello.
3: Hello, bello, piros ló pirkadatot, annyira szépen jött föl a nap ma.
2: Piros ló pirkadatot, háj, de gyönyörű, mindenkinek szép napot kivéve a Real Druckereknek, hát akár ezt is mondhatnám a tegnapi El Clasico után.
3: Ja, én is pont ezt akartam mondani.
2: Gondolom, te rendészted. Valami? Hát az El Clasico az úgy általában, hogy a félvilág nézi.
3: Ja, értem. Nem, én tök jól meg vagyok nélküle. Én néztem sorozatot, meg aludtam.
2: Na, figyelj, az se rossz, tehát, hogy így nem egy rossz kombináció, nem, hát azért az kihagyhatatlan. Na.
3: Ja, értem, jó. Akkor igazából mit mond el ez rólam?
2: Az, hogy esetleg nyomon követhetnéd a futballnevű sportágat is a kézilabda mellett.
3: De persze nem nekem való.
2: Sose nézted? Tehát sose érezted azt, hogy már pedig legalább egy VB-t, egy EB-t, egy valamit azért nyomon kell követni?
3: VB, EB, illetve magyar válogatott meccs. Az úgy érdekel, meg néha azért a családdal, nagyapámmal régen jártunk ki helyszíre. Az annyira nem volt rossz, de amikor belenéztem a Super Bowlba, meg aztán elmentem helyszíre amerikai foci meccsre, akkor azt mondtam, hogy ez a foci.
2: Értem. Figyelj, nekem nincs bajom az amerikai focival, meg vannak nagyon kedves barátaim, akik erősen kötődnek ehhez a sportákhoz, de én azt gondolom, hogy azért talán a többség a, most az amerikai focisták szavait fogom idézve, a gurulós focit valahogy jobban magáénak érzi.
3: Jó, ezt is megértem, és van is egy sztorim ezzel kapcsolatban, amióta kólán belül ilyen focista matricák vannak, arra te már rájöttél? Én az első néhányat kidobtam, tudod?
2: Te, én nem iszom olyan gyakran kólát.
3: Jó, tehát... az van, hogy a címke alatt, tehát hogyha azt letekered és lehúzod, akkor ott van az alján egy focista matrica.
2: Ezt a gyerekemnek el nem mond.
3: De úgy, hogy ilyen oda van ragasztva, de nyilván olyan anyagból van, hogy leszedheted. Na azóta nem tudjuk visszaváltani az 50-eseket, de van semmire kellő focista matricánk. Tegnap valami holland volt.
2: Valami holland?
3: Van den valami volt.
2: Van den?
3: Valami.
2: Fan kezdetű, van egy pár.
3: Én a Ruud van Nistelrooy tudtam még. Tudtam a Salalalalát is, az még egy jó Manchester volt, az még megvan, de ennyi.
2: Igen, akkoriban még érdemes volt Manchester United meccset nézni. Manapság is érdemes, ha mazoista vagy, akkor nézheted.
3: Hát azt lehet, hogy szórakoztatja. Viszont az út az tök jó, simán el lehetett ide jutni, és szemben is rend volt, és az az érzésem volt valahogy ma reggel, hogy kevesen vagytok kint, és ez nekem jól esett.
2: Azt hittem, hogy ki akarod küldeni. Kevesen vagytok az utakon, menjetek, közlekedjetek, haladjatok, élvezzétek a szabadságot, menjetek, tényleg.
3: Most.
2: Mindenki, de tartsa be a sebességhatárt. Figyelj, én is voltam hétvégén autópályán, teljesen jól lehetett haladni. Mondjuk én nem Pest felé mentem, ez lehet, hogy ezért egy kicsit könnyített a helyzetet.
3: Győr?
2: Igen, Győr felé. Pápát. Én meglátogattam a pápát.
3: És pápa felé te is belefutottál a 80, 60, 80-ba?
2: Igen.
3: És szerinted ott mérnek?
2: Ká. Kizárt dolog.
3: Jó.
2: Nagyon remélem.
3: Ebben a szellemben, ja te is így vagy vele, jó. Ebben a szellemben nyugtatom magam, lehet, hogy drága mostanában Győrbe menni.
2: De hát egyébként beszélgettük, pont ezt így feldobta, apámmal mentem, mert Dávidéknak volt foci tornája Pápán, és így feldobta apámnak, hogy szerinted visszaprogramozzák ezeket? Mert az Ádi nagyon bízik benne, hogy nem. Nem, egyébként azért úgy nagyjából tartottam a mindenféle elvárt dolgot.
3: Én se száguldottam, de 80 alatt voltam, de nyilván nem lépek bele ott már a fékbe egy kamionnal a fenekemben, tehát hogy azért itt ez mindennek megvan a teteje.
2: Szóval te ilyen nagyon szolidan külső sávoztál.
3: Aha.
2: Hát én nem. Én belső sáv gyerekek, nem? Tehát azért akkor, amikor elmondjuk napi szinten, érted igaz, hogy Pest felé, na de akkor is, hogy ne menjél külső sávba gépjárművel, mert megszívod, ott ragadsz, kamionok vesznek közre, gyakorlatilag egy ilyen kamion gangbenben te leszel a lány, akkor nem jó. Tehát, hogy...
3: Azt nem azért mondjuk, hogy mindenki menjen belőle, és nekünk rádiósoknak legyen üres a külső sáv?
2: Én külön javasolnám egyébként a közutasoknak, hogy egy rádiós sávot, jó? Légy szíves, hogy csak mi közlekedhetünk.
3: Sávszélességünk az.
2: Én nekem meggyőződésem volt bármikor, amikor az M6-oson jártam, hogy az így van.
3: Na, egyébként örülnék neki én is. Nézzük, mit mond Gyula. Halló, két nap szabadság után újra M1-en, Tatahercegalom vonalon telített sávok, nyugodt haladás, balesetmenteset.
2: Egyébként, Gyula, mennyit viszel így az életedből már, mint ilyen stressz szinten, hogy naponta jársz az M1-esen? Ez engem úgy tényleg érdekelne. Bár ha valaki hajnalban jár, akkor aki tőled is megkérdezhetném, de te ilyen nyugis típus vagy.
3: Meg az a helyzet, hogy igazából ennyire nagyon korán, ahogy én jövök, még általában rend van. Tehát ritkán van az, hogy itt nagy baj van. Visszafele meg már átálltam az egyesre, tehát már nem bírom. Kétszer-háromszor beszorultam, elég volt.
2: Viszont az egyes az meg úgy általában kellemes.
3: Persze, kerülgetni a kátyukat, a kamionokat, amik nem mehetnek oda, megnézni a kerteket.
2: Eltévedni néha, ha úgy van.
3: Hát persze, ez nagyon nehéz. No. Meg azt se tudod, hol jössz vissza, tehát van ott két lehetőséged is, nem tudod, melyiknél ragadsz be. Azért van ebben rizikó, de csináljátok, próbáljuk meg, kis lottó.
2: Na, az van, hogy játékunk lesz. Hú, mától végig a héten, ráadásul minden egyes műsorban ugyanaz a játék, ebből már kitalálhattátok, hogy nem kézis játékunk lesz ezen a héten, mert mondjuk nincsen kézimegy. Apropó, nézted a kézilabda eredményeket, csak hogy egy kicsit a sportos vonalon maradjunk?
3: Igen.
2: Hogy Csurgóm nem melegszik, tehát ott továbbra is a téli viselet a menő, úgy tűnik?
3: Hát, vagy ez maradt.
2: Ez maradt?
3: Hát nem tudom, de tényleg lehet, hogy hideg volt.
2: Hát nem tudom, kicsit gyanús nekem az a Csurgó Komló, de hát Istenem, ez van. Na, lépjünk tovább. Tényleg mondjuk el akkor a játékot, csak gondoltam, azt azért megemlítem.
3: A sorok közé elrejtettél valamit.
2: Főkaptam rá a fejemet.
3: Jó, jogos.
2: Ja, ez van. Na, szóval jön a Magból Sláger elnevezésű játékunk, ami egyébként szerintem nagyon-nagyon izgalmas lesz, és ráadásul hát maga a nyeremény is hihetetlenül klassz, mert hogy a Kaszker kertészeti áruda jóvoltából 15.000 forintos utalványokat fogunk sorsolni, napi 3-at ráadásul. Szóval azért az úgy elég menő, összesen egy nap tehát 45.000 forint értékben találnak gazdára ezek a bizonyos kertészeti utalványok, és ehhez nem kell más tennetek, mint így most reggel, mármint az első utalványhoz, nagyon-nagyon figyelni, majd 8 és 9 óra között.
3: Igen, és ne csak azt figyeljen, akinek van kertje, mert én gondolkoztam, nekem teraszom van, de ha csak nappalim lenne, akkor is lehetne ilyen magas ágyásom, tehát hogy igazából bárki beválthatja ezt a gyereményt, igazán izgi lesz, és hogy mi ez a Magból Sláger, tehát hogy lehet, hogy meghagyom neked, mert hogy igazából a te szellemi szüleményed a dolog, de hogy képzeljétek el azt, ahogyan egy előadó hullajtja magjait, és abból, na Roland, itt tiéd a szó.
2: És nem Azaria a hibás, ugye ezt tudjuk, tehát hogy erőteljesen az jelenet jutott eszembe.
3: Na,
2: szóval elvégre, most nagyon költői leszek, jó, mindenki úgy készüljön,
3: korra reggel, lesz,
2: nem így ébredtetek, hogy az ilyes költői
3: szállj lesz. Szállj fel az étert.
2: Mondjuk én is úgy ébredtem, na mindegy. Szóval ahogy a Magból hajtás lesz, ugye úgy fejlődnek, úgy változnak az előadók is, és ezt fogjuk megmutatni így egy órában, tehát arra kell nagyon figyelnetek 8 és 9 óra között, hogy ki az az előadó, akinek leadjuk az első nagy slágerét, és leadjuk egy aktuális slágerét is. Tehát, hogy lesz egy előadó, akitől kettő slágert adunk le 8 és 9 óra között, ezek közül az első nagy sikere lesz, majd pedig az aktuális slágere valamikor még az órában, és hogyha figyeltek, akkor szerintem ezt ki lehet szúrni. Na, ennek az előadónak a nevét kell elküldenetek a saját nevetekkel együtt, SMS-ben vagy Viberen, 0620 978 9785-ös erre a számra.
3: Így, és csak hogy mindenki értse a dolgot, ehhez olyan előadók kellenek, akiknek legalább két daluk van, tehát Tóth Gabi nem lesz, ettől nem kell tartani.
2: Soltész Dezső sem. Na.
3: Jó, tehát 3x15.000 forint per nap Kaszker kertészeti áruda felajánlásából ezt lehet elvinni. Nem kicsi a tét, játszatok velünk.
2: Így van, úgyhogy 8 és 9 óra között kell majd nagyon-nagyon figyelni. Aztán ma még játékunk, ja igen, játékot elmondtam, a játék mellett még vendégünk is lesz. Jó van, na hétfő van, na
3: nézzétek el. Messzecske az agyacskádba így 40 fölött. Játszhadozik.
2: Mondtuk már játékot?
3: Valamit a játékról, igen, még kellene. De témáink nagyon jók lesznek ma. Képzeld el,
2: várjál, képzeljük el, hogy reklámoznunk kell. Képzeljük el, hogy reklámozunk, dalolunk, nem mi, a adásba, és utána visszatérünk, és elmondjuk. Mit szólsz?
3: Tényleg?
2: Aha.
3: Jó, de akkor még annyit engedjél meg nekem, hogyha már a Gyula gondolatait elmondtuk, akkor a Zsoltét és Buenos Morgan M1 Pestől Tatabányáig telített sávok, szokásos hétfői tranzitforgalom a határ felé. Óvatosan mindenki, gratulál a kék tigriseknek a tegnapi győzelemhez. Hamar lerendezte a Barca meccset.
2: Igen, mert hogy 9. meg a 18. percben rúgtak gólt, na, hamarosan visszatérünk.
4: Sok

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élőzene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves sportékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét! Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
4: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
5: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetőkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül.
6: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 10

0: 4 perccel járunk, 3:47 után, és hát ígértük nektek, hogy visszatérünk még ebben az órában, és jól eláruljuk, hogy mi mindennel foglalkozunk a mai műsorban, úgyhogy akkor jöjjenek a mai Buenos Morgan témái, mondjuk lehet, hogy ezt elmondhatnánk akár 25-ször is, legalábbis hát egy nőnek feltétlenül, akinek állítólag 25 különböző személyisége van.
1: Igen, nagyon érdekes a téma, egyébként volt is egy ilyen film, ami egy ilyen személyiséghasonlásos emberről szólt, több részes is volt.
0: Nem, hát azt szerintem a széttörve, nem arra az. Gondolsz? Aha, igen.
1: A széttörve, ezt akartam mondani. És alapvetően nyilván egy betegségről van szó, egy mentális egészséggel kapcsolatos betegségről, de valahol nagyon érdekes is a dolog, hogyha valaki nem teljesen egészséges, hogy nem csak két személyiség, vagy valami skizofrénia alakul ki, hanem ilyen szinten sok hasadás van valakinek a személyiségében. Érdekes lesz ezen elfilozofálgatni, és nyilván amellett, hogy sajnáljuk őt, azért kitalálunk majd magunknak alternatív személyiségeket itt a stúdióban.
0: Nyilvánvalóan, tehát, hogy tudjuk azt, ezt gyorsan hozzáteszem, hogy ez a disszociatív személyiség vagy identitás zavar, ez egy komoly betegség, tehát, hogy semmiféle olyan szándékunk nincs, hogy ezt kigúnyoljuk, még mielőtt bárki félreértené. Jó, csak ebből fogunk kiindulni, és akkor egy picit azért elvonatkoztatunk a konkrét hírtől, meg a konkrét témától. Illetve hát van egy nagyon szórakoztató személyiség, momentán egy ilyen nagy országot vezet, nem a Kim Jong-un, hanem a Donald Trump, és hát azért rendszeresen így megnyilatkozik különböző témákban. Ugye, mit is mondott nemrég, hogy a kóla szerinte gyógyítja a rákos sejteket?
1: Igen, mert hogyha kiégeti a füvet, ami egyébként nem igazolt, akkor nyilván a rossz sejteket is kiégeti a szervezetben.
0: Igen, na hát én nem feltétlenül szeretném az életemet Dr. Donald Trumpra bízni, tehát hogyha ő ilyen orvosi karriert indítana, minden esetre most gasztronómiai tippeket adott, meg elmondta, hogy mi az, amit ő minden nap eszik, és mi az, ami szerinte az ő egészségének a kulcsa. Hát legalább annyira tudományos volt, mint Robert Norbi bármikor.
1: És ezzel kapcsolatban én előjáróban elmondom, hogy ne bízzunk egy olyan emberben, akit egy kacsáról neveznek el. Tehát, hogy a Donaldok kapcsán azért fenntartásokkal kezeljük majd, ami elhangzik. Az viszont tény, hogy ő egyre

0: Laci nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
2: Utaz vissza az időben második Rákóczi Ferenc nyomában. Május 30-án különleges emléktúrára hív az Esztergom barátainak egyesülete. Autóbuszos kirándulás Esztergomból Sárospatakra, Borsiba és Kassára. Fedezd fel a Sárospataki várat, a Borsi Rákóczi kastélyt, Kassán a Rodostói házat, a Szent Erzsébet dómot és a Rákóczi kriptát. Részvételi díj 23.800 forint, diákoknak 21.800 forint. Jelentkezés e-mailben a koditek.pal@gmail.com címen, vagy telefonon a 0670 391 9992-es számon. Tisztelegjünk együtt a 350 éve született fejedelem emléke előtt.
3: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
4: Nyárban. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.

0: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Mulatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák DJ Bóli és BRK. Kapunyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulata város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Csempészekkel együttműködő határőröket és vámosokat vettek őrizetbe a román-ukrán határon. Európa napi futást tartottak Budapesten, intenzív melegedés zajlik térségünkben. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. 7 személyt, köztük 2 határőrt és 3 vámost őrizetbe vettek, másik 5-öt bírósági felügyelet alá helyeztek a román-ukrán határon folytatott csempészet miatt, közölte vasárnap a romániai szervezet bűnözés és terrorizmus ellenes ügyészség. Pénteken összesen 137 házkutatást tartott magánszemélyeknél és közintézményeknél. Az akció során pénzt, csempészárut és csempészethez használt gépkocsikat találtak. Az ügyben pénteken és szombaton 7 személyt őrizetbe vettek, másik 5-öt pedig bírósági felügyelet alá helyeztek. Az őrizetbe vett személyek között 2 határőr és 3 vám tisztviselő is van, írták a közleményben. A bűnszervezetek tagjai jó részt cigarettát, növényvédő szereket és hűtőközeget tartalmazó palackokat szállítottak Romániába. Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját ünnepelve 3300 ember részvételével rendeztek EU félmaratont és fesztivált vasárnap Budapesten, közölték a szervezők. Az EU félmaraton 21,1 kilométeres távját több mint 3300-an teljesítették, 1603 egyéni futó és 625 két, illetve 3 fős váltó csapat vett részt az akadálymentes futáson. A futóverseny mellett az Európa napi fesztiválon több ezer látogatót vonzó ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok várták az érdeklődőket. A rendezvényen számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség mutatkozott be. Az első Európa napi futást 2014-ben Magyarország csatlakozásának 10. évfordulóján rendezték. Ma egy közeledő hidegfront előoldalán intenzív melegedés zajlik térségünkben, így a melegfrontra, a melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, rosszul lét, vérnyomás problémák és keringési panaszok továbbra is előfordulhatnak. Általános tünet lehet a fáradékonyság, vágyadság, dekoncentráltság is. A sokfelé megerősödő szél miatt tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet, írja az időkép.hu. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között már sokfelé eléri az erős fokozatot, így a szabadban érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsék immunrendszerüket, figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. A Rákóczi busz interaktív kiállítás Tátra érkezik május 14-én csütörtökön 9 és 16 óra között a Kultúrház parkolójában lehet majd megnézni a 350 éve született második Rákóczi Ferencről szóló kiállítást. Várják az iskolai csoportokat, családokat és minden történelem iránt érdeklődőt egy különleges időutazásra. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma erősen megnövekszik a fátyol és komoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb záporok, zivatarok kialakulása várható a térségben. A déli délnyugati szél napközben élénk erős lehet, reggel 14, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kezd velünk a napot! Itt egy újabb napindító sláger. Utána ismét bekapcsoljuk a mikrofont, hogy biztosítsuk a vidám ébredést. Ez a Buenos Morgan I. és Rolanddal és Rédő.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár

0: Johnnal I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygós reggelt kívánunk mindenkinek. Igen, hétfőn is lehet mosolyogni, csak legfeljebb hülyének néznek.
3: Én próbálok. Na, hülyének nézek ki?
2: Hát most erre tényleg válaszolnom kell.
3: De, kérlek, ne.
2: Nem, hát miért pont ma ne néznél ki úgy?
3: Jó, ez jogos. Hát igazából a mosolyban az a nehéz, hogyha ráerőlteted az arcodra, akkor először nagyon átlátszó, de aztán valahogy úgy marad, és őszintévé válik. Szóval inkább most reggel legyen egy kicsit ilyen átlátszóan sunyi a mosolyod, és akkor délutára őszinte lesz.
2: Hát reméljük legalábbis. Na az a helyzet, hogy az utakon például már kialakult az M1-esen a szokásos torlódás, a Bicske után, ugye leginkább a külső sáv, ahol nem nagyon lehet haladni, mert hogy a kamionok azok ott úgy vannak, néha állnak, néha mennek, de nem elég gyorsan, szóval tényleg mindenféleképpen a belső sávban, az átterelt belső sávban próbáljatok meg kocsival haladni, illetve, várjál, most látok egy balesetről szóló bejegyzést is az élő térképen, ez pedig az 1-es főút és Komáromi szakasz, úgyhogy hát elvileg ott történt valami, ha tudtok bármit, akkor ezt nyugodtan jelezhetitek nekünk, 0620 978 978 5-ös, mert egyelőre erről nem kaptunk részleteket. Egyébként Tatabánya, Esztergom, ott abszolút rend van, béke, fegyelem.
3: Azt láttad, hogy mi van az időjárással?
2: Láttam, eső lesz ma, úgyhogy mindenki tetszik. Vigyen magával vagy esernyőt, vagy esőkabátot, vagy ilyesmit.
3: 15 fok van most, 23 lesz, tehát az még úgy elbírható szerintem, de aztán kettől, vagyis holnaptól ilyen 16, másnap 15, aztán 20, 18, 17, tehát hogy így egy picit ilyen esősebb időnk lesz, amit én el tudok fogadni pusztán azért, mert a földek kérik az esőt.
2: Meg egyébként néhány fokos lehűlés jön a hidegfront, tegnap én ezt egy ilyen brutális fejfájás éreztem is.
3: Emiatt fájt a fejem?
2: Neked is fájt?
3: Aha, meg a feleségemnek is.
2: Na, én is ugyanígy voltam tegnap, lehet, hogy akkor voltunk így egy páran, hogy jön a hidegfront, erre készüljetek, de aztán ez így elvonul szerintem. Én már azt várom, hogy előbb-utóbb beüt a nyár.
3: Na, de inkább amiatt fájjon a fejünk, hogy rossz idő van, mint hogy mondjuk a gyerekünket Kallisztának hívják. De boldog névnapot minden Kallisztának.
2: De nem akarjuk őket megbántani.
3: Nem,
2: tényleg.
3: Ez nem volt bántó.
2: Nem egyébként.
3: Tiszta Giliszta, nem?
2: Giliszta. Egy különleges név a Kallista. Igen, egyébként a Ferencek ünnepelnek ma elsősorban, meg minden hasonló hangzású név.
3: Mint Májva.
2: Mint a Májva, igen, így van. Mirandellák is ünnepelnek, Izidorok, Fabriciók, Fabriciuszok, úgyhogy sok-sok boldog névnapot kívánunk mindenkinek. Na nézzük, hogy mi minden történt ezen a napon, például, hogy kik születtek. Kármán Tódor, gépészmérnök, a szuperszónikus repülés atya.
3: És tudod mi még? Hát te tudod.
2: Hát tudom.
3: Heli. Kopter.
2: Az.
3: Aurelio. Ugye el szoktad itt mindig?
2: Igen, mindig őt emlegetjük ezzel kapcsolatban.
3: Jó, amerikai, vagy mondjuk azt orosz-amerikai zeneszerző, aki, hát hogyha azt mondom, hogy God Bless America, Putin and the Reds, White Christmas, szerintem a God Bless America mindenkinek megvan, a White Christmas is, Irvine Berlin.
2: Aztán Salvador Dali, ugye spanyol szürrealista festő, 1904-ben született ezen a napon.
3: Aztán, hogy jöjjünk egy kicsit Magyarországra, egy sportoló, Rejtő Ildikó, 37-ben kétszeres olimpiai bajnok, törvívónk, a nemzet sportolója, szintén ezen a napon született.
2: Galbenisz Tomás, görög származású magyar színész, leginkább ugye szinkron színészként ismerheti őt szerintem a többség, 63-ban született ezen a napon.
3: Kovács Patrícia 78-ban született, az a magyar színésznő, aki a Viva TV-n képes volt ledarálni a haját az egyik oldalon ilyen hajnyírógéppel, nullásgéppel. Neki jól állt.
2: Na, ez nekem így kimaradt.
3: Nincs,
2: ez így nincs meg, illetve Sabrina Carpenter is ma ünnepel. Ő 27 éves lett, ugye amerikai énekesnő, színésznő. Hát jó néhány slágerét mi is játsszuk.
3: Ezen a napon mutatták be 1981-ben a Macskák című musicalt. Nem tudom hova tenni, tehát szeretem, de valahogy ilyen teljes kaotikus, nem? Tehát, hogy így egyik pillanatban egy vonaton ülsz, a másik pillanatban a padláson üldögész, tehát hogy ilyen hihetetlen, hogy mi minden történik abban.
2: Illetve megalakult a Monty Python társulata 1969-ben, ha már ezt mondod, hogy hihetetlen, hogy mi minden történik.
3: Jaj,
2: abban.
3: Szeretem.
2: Hát ugye a Monty Pythonhoz kapcsolódó például filmek is ugyanilyenek, de hát imádjuk, tehát hogy elképesztően jó humoruk van.
3: Visszük a hullákat. 77 éve hívhatjuk Sziámot Thaiföldnek, ugyanis ez lett a neve 49-ben.
2: illetve 1997-ben a Deep Blue számítógép legyőzte Garry Kasparovot. Ugye ez egy ilyen hatjátszmás sakkmeccs volt, és akkor a döntő partiban a számítógép diadalmaskodott, és ez az egész mesterséges intelligencia történet egy nagyon fontos mérföldköve lett.
3: Lehetséges, hogy sokan elhagyták, de ennek ellenére ünneplik Miskolc városát. 1909 óta ez Miskolc ünnepe, mert hogy első Ferenc József ezen a napon koronás címert adományozott a városnak.
2: Aztán Indiában a Nemzeti Technológia napja van, ezt ünnepeljék az indiaiak egészen nyugodtan. Twilight Zone Day van, gyerekek. Nem hivatalos popkulturális nap, az alkony zóna, vagy az alkonyat, az nem mindegy.
3: Mindegy vámpíros,
2: mindegy, az a lényeg. Mindegy vámpíros, tehát, hogy aki szereti a vámpíros filmeket az ünnepeljen, minket szerintem nagyjából hidegen hagy, amit visszatér előszeretettel ünneplek, ez az Eat What You Want Day, tehát, hogy ez az egyél, amit akarsz nap.
3: És emellett az ego és az önismeret témájában is jó ez a nap, tehát miután már szomorúvá etted magad, akkor kicsit nehezebb ezzel foglalkozni, tehát először tudományoskodj, aztán zabálj. Szerintem, majd elmondjuk, hogy hogyan Trumpnál.
2: Szerintem mindegy a sorrend. Ja, mindegy? Igen, mert a, hát ne számomra, igen, a Trumpnál nem mindegy, mert Trumpnak vannak étkezési tanácsai is, jó? Ezeket ma körbejárjuk egyébként a mai műsorban. Ami még nagyon fontos, 8 és 9 óra között jön a Magból Sláger játékunk. A Kaszker Kertészeti Áruda jóvoltából 15 ezer forintos utalványokat fogunk sorsolni végig a héten. A Buenos Morgenben, aztán a Koktélban is, aztán majd a délutáni csúcsban is. Nem kell más tennetek, csak arra odafigyelni 8 és 9 óra között, hogy ki az az előadó, akinek leadjuk az egyik első nagy slágerét is, majd pedig az egyik aktuális slágerét is. Elvégre, ahogy a magból hajtás lesz, úgy fejlődnek, változnak az előadók is. Szóval, ha meghalljátok a 8 és 9 között, melyik előadónak adjuk le két dalát is, egyik az első siker, másik az aktuális, akkor az ő nevét kell elküldeni a saját nevetekkel együtt, SMS-ben, illetve Viberen. Az elérhetőségünk 0620 978 978 5.
0: Mosolygós reggelt, vagy ahogy mi mondjuk...

0: Rossz Morgan. A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: 2:48 után akkor már is tolmácsoljuk a csillagok üzeneteit. Ma olyan ötleted támad, kedves Kos, amitől még te is megkérdezed magadtól, ezt most honnan szedtem? Vigyázz, mert egy spontán döntésed kisebb lavinát indíthat el a környezetedben.
2: Kedves Bika, a hétfő ma úgy próbál legyőzni, mint egy főellenség a videójáték végén. Micsoda kép, a Super Mario végén, én emlékszem, hányszor futottam neki, de szerencsére te cheat kód nélkül is túléled, főleg ha van kávé, ami egy kicsit segít rajtad.
1: Aztán, kedves ikrek, valaki ma teljesen félreérti az üzenetedet, és ebből egészen abszurd helyzet lehet. Ne javítsd ki rögtön, túl szórakoztató lesz ugyanis nézni a káoszt.
2: Oroszlán, olyan magabiztos leszel, mintha minimum 3 Oscar díjad lenne, és saját parfümöd. Valaki titokban irigyel ezért, de közben jegyzetel is rólad.
1: Aha, na aztán, várjál ki a szűz jön, ugye? Aha. Kicsit elvesztettem a fonalat. Szóval, kedves szűz.
2: Mindig gondolj a szűzekre, hogyha nem tudod, hol tartasz.
1: Ma mindent rendszereznél, még az emberek mondatait is Excel táblába raknád. A káosz azonban most direkt téged keres meg, hogy próbára tegyen.
2: Mérleg, ma egy teljesen jelentéktelennek tűnő döntésed meglepően nagy következménye járhat. Például csak beugrasz valahová 5 percre, és 2 órával később jössz ki.
1: De figyelj, a rákot nem hagytuk ki, csak úgy kérdezem.
2: Most nem raktam bele, nem fontos, de átugrottuk, igen. Azért nem tudtad, hol tartunk, mert kihagytam egyet?
1: Igen, szóval kedves rák, ma különösen érzékeny leszel minden furcsa rezgésre, még a nyikorgó bevásárló kocsira is. Egy régi emlék váratlanul előkerül, és egész nap veled marad. Na és akkor most visszatérünk, most jön akkor a mérleg.
2: Jó, ma egy teljesen jelentéktelennek tűnő döntésed meglepően nagy következménye járhat, de ezt már mondtam. Például csak beugrasz valahová 5 percre, és 2 órával később jössz ki.
1: Igen, csak hogy újra felvegyük a fonalat, kedves Skorpió, ja. Valaki megpróbál kifogni rajtad, de olyan gyorsan átlátod a helyzetet, mint a nagymama, a kamu Facebook nyereményjátékot, a megérzésed ma ijesztően pontos lesz.
2: Teljesen összekavarlak, mondom, a bakot. A hétfő most nem ellenség, hanem egy szigorú edző szerepét játssz az életedben. Estére rájössz, hogy több mindent bírsz, mint hitted.
1: Jó van, ez már egy ilyen erősed, de művészi. Össze-vissza, ilyen horoszkóp mozaik. A nyilas jegyű jön akkor kicsit visszakanyarodva. Ma veszélyesen közel kerülsz ahhoz, hogy valami teljesen felesleges dolgot megtegyél, vagy megvegyél, de legalább nagyon boldogan foglal majd helyet a polcodon.
2: Vízöntő, olyan ötleted lesz, amit vagy zseninek, vagy teljesen őrültségnek neveznek majd a környezetedben. Az vicc, hogy valószínűleg mind a kettő igaz lesz.
1: Ma valami apróság indokolatlanul meghat majd téged, kedves halakjegyű. Akár egy régi reklám, vagy egy szendvics illata, közben valaki sokkal jobban figyel rád, mint gondolnád, remélhetőleg az egészséges mértéken belül, mert ha nem, akkor az illető egy kukkoló.
2: Közben pedig Judit küldött Májváról a kutyusukról egy képet, olyan, mint egy nagyszőrös plüssállat, iszonyatosan cuki. Igen, a Májva az ilyen kutyanévnek szerintem zseniális.
1: Ja, mert hogy Májva is van ma a névnapok között?
2: Igen, ma ünnepli a névnapját, úgyhogy Májva kapjon valami nagyon elit húsit.
1: Így van. Na, akkor az óra második felében pedig körülbelül hasonló hangulatban jövünk, mint ahogy a horoszkópot is felolvastuk. Hozunk ugyanis egy történetet egy nőről, akinek 25 különböző személyisége van, és ő elmondta, hogy milyen érzés váltani ezek között, és mi is tartunk egy kis alter ego vadászatot. Forrá!

0: éjség momentán egy ilyen nagy országot vezet, nem a Kim Jong.
1: Az viszont tény, hogy ő egyre idősebb, és még mi...
0: Bátható személyiség, momentán egy ilyen nagy ország. Hát ő azért rendszeresen így az ő személyisége. Akarjuk őket megbántani,
1: nem,
0: tényleg.
1: Ez nem volt bántja.
0: Ja.
1: És tudod mi még?
0: Ezzel kapcsolatban.
1: Jó. Aurélio, ugye azt szokta. Itt Magyarországra egy sportoló, Rejtő Ildik.
0: Így nincs meg, illetve Sabrina K.
1: Ezen a napon mutatták be 1908.
0: Mi is?
1: Emiatt fájt a fejem.
0: Neked is fájt?
1: Aha.
0: Lehet, hogy akkor voltunk így egy páron.
2: A legjobb hangulat. Pont itt és pont most.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra? A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkös nem csak az ünnepről

Alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.

0: helyen vásárolható. Bővebb információ a bluehill.hu oldalon.
1: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jackra.
1: 4 perccel járunk 7:30 után. Itt van velünk a csodálatos Kitty. Szia!
2: Ó, jó reggelt! Köszönöm szépen, Roland, ezt a szép betűt.
3: Aki szemét sem ráncolt, amikor kiderült, hogy Roland igazából tolvaj.
1: Nem vagyok tolva.
3: De mondd már eladásba is, hogyha nem vagy az.
1: Ja, de már csak tegnap vettem egy helyen 2 nadrágot, ezt kifele becsipogtunk, de kifizettük. Ha visszanézik, kamerán látszik.
3: De ez nem számít, ha utólag fizetett ki, mikor szólnak.
2: De egyébként ez olyan para szokott lenni, nem? Hogy tudod, hogy kifizetted, de borzasztó, amikor megszólal.
1: De aztán nem is jött senki, tehát hogy szerintem nem érdekelte őket, vagy látták, hogy tényleg kifizettük. Hallod, becsületes fejem van.
3: Egyébként minden ruhatolvajnak tiszteletem a kitartásáért. Tehát, hogy, mert hogy én hoztam már ki csomószor úgy ruhát, hogy kifizettem ugyan, de rajta hagyták a csipogót. Uh-huh. És próbáltam otthon leszedni, az valami brutál nehéz. Tehát harapófogó, kalapács, minden szutyok kell hozzá.
2: Én attól szoktam félni, hogy nem tépi szét nagyon a
3: volt anyagot. Olyan, amit szét is szedett, uh-huh. Igen, mert valami őrület, de nem a csipogó tépi szét, hanem miközben feszíted azokkal a harapófogókkal, akkor rontod el az egészet.
1: De az nem jutott eszedbe, Ádi, hogy visszaviszed a boltban. Van blokkod, kifizetted, megvetted rendesen, úgy, mint én, hangsúlyozom. És leszedik neked? Mondjuk relatíve könnyen és szakszerűbben, mint ahogy te otthon tennéd?
3: De erre még szánnál időt. Meg amikor reggel rájössz, hogy azt a kislányunknak valami ünnepére vettük, és akkor föl kell vennie aznap, hát akkor már csak nem. Az meg ciki, hogyha csipogóval sétál.
1: Mondjuk azt tényleg elég hülyén néz ki.
3: Mert könnyen megtalálni, ha elkeveredik, nem?
1: Ha megpróbálnak kiszökni, tudod, akkor egyből megvan, becsipog. Na, és nem is valami alternatív személyiségem volt, ezt gyorsan hozzáteszem. Na, egy nőről fogunk beszélni, akinek 25 különböző személyisége van, és elmondta, hogy milyen érzés váltani közöttük, úgyhogy nagyon fontos leszögezni, tényleg ezt elmondtam már korábban is, most is elmondom, hogy eszünkben sincsen, nyilván fogunk itt majd poénkodni, de eszünkben sincs gúnytűzni a disszociatív identitás zavarból, tehát, hogy semmiféle ilyesmi szándékunk nincsen. Jó, ez tényleg egy nagyon-nagyon komoly betegség, sőt, én nagyon sok ideje mondom azt, mert az én környezetemben többen is voltak, vannak, akik mindenféle mentális problémákkal küzdenek, mm-hmm. hogy ezek nagyon komoly betegségek, és szerintem Magyarországon rohadtul nem ismerték még fel ennek a komolyságát.
3: Igen, és az a nehéz benne, hogy tényleg az embereknek ez annyira furcsa, vagy annyira különleges szituáció, hogy nem tudják kezelni, nem tudják hova tenni, így Boo Hooper esete is, aki 19 éves volt, amikor megkapta a diagnózisát, egészen pontosan Roland, te tudod ennek a nevét, DID, tehát valami disszociatív identitás zavar, azt mondtad?
1: Így van, vagy disszociatív személyiség zavar, így szokták magyarul leginkább hívni.
3: És azért különleges ez a hölgy, mert ő beszél erről, tehát tök jó, mert egy kicsit többet megtudunk róla, és felvállalja ezt, 25 különböző személyisége van, ami kvázi azt jelenti, hogy egyszer csak úgy folytatja a napját, hogy valamilyen karakterben van, amit hát a környezete viszonylag nehezen tolerál, mert itt tényleg a legkomolyabb szélsőségektől bármi előfordulata olyanig is, amit fel se ismersz nála, például a két szélső érték, amit így meghatároztak, az egyik az egy Leila nevű kislány, aki 6 éves korú, gyermeki dolgokat szeret, imádja például a húsvétot, míg a másik az egy magabiztos, társaságkedvelő 19 éves fiú. Ez most két szélső érték, tehát elképzelhető, hogy ez az ismerősöd, mondjuk, hogy ő a baráti körödben van, egyszer úgy jelenik meg, hogy úgy tűnik, hogy ilyen teljesen debil, értsd jól, mert kvázi felnőttként úgy viselkedik, mint egy 6 éves kislány, és várja a húsvétot, és arról beszélget nyáron is veled. Még másnap jön egy 19 éves fiú identitású valaki, aki imádja a társaságot, és ő a leghangosabb.
1: És az a baj, tudod, hogy sokan erre csak legyintenek. Most egy kicsit más jellegű probléma, nekem volt egy haverom, aki nagyon-nagyon komoly pánik rohamokat uh-huh. tudott kapni, és ezzel küzdött, de hosszú-hosszú éven át, és volt, amikor annyira komoly volt a pánik roham, hogy ő például egy egész nap a fürdőkádban ült, és nem volt képes arra, hogy onnan kiszálljon, elhagyja a lakást, stb. És tudom azt, hogy az ő életét, ez például főiskolán is megnehezítette, a munkahelyén is megnehezítette, volt olyan munkahely, ahol például ezek nagyon komoly gondokat okoztak, szóval, hogy vannak azért ilyenek, és nem annyira szokták ezeket a helyén kezelni, legalábbis a többség legyint erre, és nagyon sokan vannak még úgy szerintem mind a mai napig, akik például akár a depressziót sem tekintik egy komoly betegségnek, pedig nagyon komoly betegség, és nagyon-nagyon komoly következményekkel járhat.
2: Meg én azt gondolom, hogy talán most kezdődik az a generáció, mondjuk a mi korosztályunk, vagy még a fiatalabbak, hogy nagyon megszoktuk azt az elmúlt évtizedekben, hogy de lépjél túl rajta, nincs is bajod, menjél tovább, ugye a mi szüleink esetleg az ő szüleiktől, meg ők az ő szüleiktől ezt kapták meg, hogy jaj, hogy menjünk és csináljuk, tehát hogy nem foglalkoztak ezzel, és ugye meg se említették. Tehát most szerintem, ha az 50-es években valaki azt mondta, hogy lélek, akkor nagyjából szembe röhögték.
3: Meg szerintem az már egy jó dolog, hogy azon talán már túlléptünk, hogy aki pszichológushoz jár, az őrült. Mert
2: igen.
3: Amúgy szerintem én nem tudok olyan embert az ismerősi körömben, akinek ne tenne jót, hogyha néha elmenne egy pszichológushoz, még akkor is, hogyha kvázi értsd jól egészséges mentálisan. Tehát az csak segít, az csak épít. Ezen szerintem már túlléptünk. De ez mindig egy ilyen, nem tudom, nekem ilyen amerikai horrorfilmes, ilyen pszichotriller hangulat, biztos láttátok a Széttörve című filmet, amikor valakinek így vált a személyisége.
1: Az igen,
3: és ezt nem tudom hova rakni.
1: Nyilván. Tehát figyelj, összességében szerintem a mentális problémákkal ez a baj. Mármint, hogy az emberek nem tudják hova rakni, nem bizony. Tudnak vele mind a mai napig mit kezdeni. És igen, amit te is mondasz, hogyha valaki pszichológushoz jár, akkor azt megbélyegzik. Nagyon sokan így gondolnak rá, pedig hát Amerikában az, hogy valaki pszichológushoz jár, az ugyanolyan természetes, mint hogy van házi orvosod.
2: Igen.
1: Teljesen evidensnek számít, és hát ha megnézzük, hogy mennyire rohanós, meg stresszes életet élünk, én azt gondolom, hogy hát mindenkire szinte ráférne az, hogy néha elmenjen pszichológushoz.
3: És én behozok még egy problémát ebbe a pakliba, ami szerintem még nehezíti azt, hogy ezt megértsük, felfogjuk, vagy tudjuk kezelni, hogy nagyon sokan vannak, akiknek nincsen ilyen bajuk, csak divatból felveszik, vagy úgy csinálnak, mintha lenne.
1: Tehát én kvázi... ezzel nem találkoztam még soha.
2: Hát,
1: nem?
2: Nem.
3: Behozok egy másik példát, hogy miből indulok ki. Tehát ma minden gyerek oviban, bölcsiben, mindenhol ilyen ételallergia, olyan ételallergia, te oda nem mehetsz, te azzal nem lehetsz, te azt kell, hogy felvette, úgy kell, hogy meg... Tehát, hogy megjelent ez a... Már mindenről tudunk, már mindent kiguglizunk dolog, és egy csomóan azzal igazolják magukat, hogy ez valami pszichológiai defekt, ahelyett, hogy a problémát kezelnék. Értitek már, miről beszélek?
1: Értem, de szerintem ez ritka. Tehát szerintem ez jóval ritkább, mint az, hogy valakinek valóban vannak mentális problémái. Az meg, hogy ilyen-olyan érzékenység, azt én inkább azzal kötném össze, vagy inkább az, amit te mondasz jelenség, az szerintem az, hogy nagyon sokan már a Dr. Google segítségét kérik, és akkor magukat próbálják meg
3: diagnosztizálni. Mondok egy jobb példát. Tehát, elváltam, mert narcisztikus a csávó. Aha. Rohadtul nem az, de mindenhol olvastam, hogy mi az a narcisztikus, fölismerek két-három dolgot, és könnyebb ezzel megmagyarázni, mint hogy megoldjuk közösen a problémát.
2: Igen, az biztos, hogy egyébként ezt a narcisztikus dolgot ezt nagyon elhasználták, és már mindenkire ráteszik, ugyanakkor mindenki elmondja, hogy mindenkiben van egyébként, például, csak nem mindegy, hogy mondjuk milyen spektrumon mozog. De egyébként az ételallergiához visszatérve, az a baj, hogy mivel nagyjából már minden feldolgozott élelmiszer, már lassan senkinek a szervezete nem bírja ezeket a dolgokat, úgyhogy azért van ennyi érzéke.
3: Igen. Tehát, na és ebben a pakliban, vagy ebben az elég sok lapot tartalmazó és sok ismeretlenes pakliban, ez a lány beszélt róla, és elmondta, hogy ez milyen dolog, milyen élmény, ami egyébként szerintem rendkívül érdekes, és közelebb is kerülünk hozzá egy kicsit. Azt mondja, hogy sokszor ez olyan, mintha elveszíteni az eszméletét, és előfordul, hogy utána például nem érti azt, hogy miért van rajta más ruha, miért van kis minkelve, tehát kvázi nincsen feltétlen egy ilyen folyamatosság az ő életében, hanem egyszer csak klikk, és akkor kattint.
1: Hát amúgy tényleg durva lehet, tehát így élni, azért ez tényleg olyan, amit szerintem így hétköznapi emberként nem tudunk egyszerűen elképzelni. És most nyilván ezt lehetne itt viccelődni, hogy hát mennyire vicces, hogy előtte még lány voltál, aztán utána elájulsz, és akkor mondjuk 19 éves fiú vagy. Szerintem ezt átélni, így élni rohadtul nem vicces.
3: Na de meg hogy jössz rá az alter egóira? Tehát hogyha például a te ismerősi körödben van egy ilyen, és egyszer csak megjelenik valahogy másképpen, és mondjuk már tudod, hogy van neki egy ilyen kattanása, akkor nulláról elkezdesz vele beszélgetni, vagy ő tudni fogja, hogy te ki vagy?
1: Ugye ezek jó kérdések.
2: Hát ez jó kérdések. Amúgy az 50-es randi jutott eszembe, hogy azt is az ember nehezen dolgozta föl, vagy úgy, ha belegondoltál, hogy lehet az, vagy ott például volt az a 10 másodperces tom, tehát, hogy tényleg mire kezed fogsz mindenkivel, már el is felejtetted. Tehát ez is olyan lehet, hogy tényleg fel kell másik nap, és akkor tök más személyiség.
3: Na itt húzzunk most akkor egy vonalat, és semmiképpen sem gúnyolva ezt a lányt, de azért elgondolkozva, egy kicsit elfilózgatva azon, hogy nekünk is lehetnének alternatív személyiségeink, és ez a lány nem választhatta meg, hogy kik és mik legyenek a személyiségei. Én hoztam lehetőségeket. és mindegyiket valamelyikünknek hármunk közül ki kell választania, mint egy plusz alternatív személyiség. Tényleg csak egy fiktív gondolatkísérlet. Próbáljunk arra felé haladni, hogy a legkevésbé legyen nekünk ez rossz, vagy a leginkább be tudjuk építeni így a hétköznapokba, és ne nézzetek ránk furcsán, hogyha megjelenünk ezzel a Forrás Rádióban. Hozok ilyeneket, és nézzük meg, hogy kire illik a legjobban a következő. Tehát, van egy olyan személyiségünk, hogy Zsolti, 44 éves, összeesküvés elmélet hívő, mindenre azt mondja, hogy na, ezt sem véletlenül titkolták el. Nekem ez Kitti.
2: Lehet, hogy ezért, ráadásul tudni kell, hogyha fiú lettem volna, én Zsolti lettem volna, úgyhogy én na, ezt akkor be...
1: Akkor megtaláltuk Kittinek
3: hát, Kitti, szerintem ez nem véletlen, hogy ezt hoztam.
2: Tehát aha, igen.
3: Lehet, hogy van-e mögött valami.
2: Ez kis... sem véletlen, igen, sem ráéreztél.
3: Jó, Brigi 19, TikTok függő, minden mondat végén azt kérdezi, hogy amúgy ezt vesszük videóra is? Megvan?
2: Szerintem Roland.
1: Én leszek Brigi 19?
2: Igen.
1: Gyerekek, erős.
3: Akkor ez nekem marad? Kálmán bácsi 72, minden modern dolgot utál. Ez nem annyira igaz.
2: Az én...
3: De titokban egész nap Facebookozik.
2: Az én vagyok.
1: De ez akkor a Kitti. Kitti, a Zsolti meg a Kálmán bácsi egyben.
3: Az milyen, amikor hirtelen Zsoltiból átvált Kálmán bácsiba, nem? Titokban így beül és zugfacebookozik a sarokban.
1: Az még hagyján, de amikor belőlem hirtelen Brigi 19 lesz, gyerekek. Na!
2: Kicsit... Ezt tetszik, találjunk már neked is.
1: Nyomom magamra a beauty filtereket.
3: Kicsit föltűröd a pólódat, hogy ilyen hasgeppes legyen, tehát ilyen haspólos legyen, hogy úgy legyen a helyzet. Jó, itt van Kevin, 16 éves, gamer személyiség, és igazából energiatallérban számol mindent. Ez a reggel kb. 40 HP-t adott.
2: Ezt te vagy.
1: Hát. Vagy a Lackó, Kevin. Vagy a Lackó.
2: Vagy a Lackó.
1: Ja. Lackó inkább szerintem.
3: Hány HP-s a reggeled? Marika néni 63. Mindenkit etetni akar, és mindig van nála egy doboz rántott hús.
1: Ez a Niki. Szerintem.
2: Ja, igen.
3: Jó, de nála íze is van, állat is van otthon. Én rád raknám. Tehát én téged tudlak úgy elképzelni, hogy bejössz reggel egy ilyen kis rántott húsos akármivel, ott a fejeden a kendő, és egyik nap még Brigi 19 voltál, és videózni akartál minden, másik nap már nyomod elénk a rántott húst.
1: Te nagyon perverz állat vagy.
2: Imádom.
3: Jó, ezt úgy érzem, hogy ez Kitti lesz.
2: Jaj.
3: Jennifer 28, spirituális coach, minden problémára annyit mond, engedd el az univerzumba.
2: Nem intézném el ezzel az egymondattal, de legyen.
3: Engedd el az univerzumba. Jó, tessék. Ha hasmenés, ha lelki trauma, bármit.
1: Engedd
3: el az univerzumba.
1: Könnyebb lesz.
2: Igen.
3: Tibi 37, olyan, mint egy társkereső.
2: Igen.
3: Örök barkácsoló, minden mondatát úgy kezdi, ezt én otthon megcsinálom olcsóbban.
2: Szerintem ez te vagy.
1: Vagy. Igen, ez te vagy.
2: És tényleg így van? Tudsz barkácsolni?
3: Az minden megcsinálok olcsóban a stimmel, és az is, hogy azt hiszem magamról, hogy tudok. De a legtöbb esetben ez nem igazolódik vissza, tehát ez a kedvenc ilyen barkácsolásom, képzeljétek el, vettünk egy olyan babakocsit még az elején, amilyen multifunkciós cucc, tehát hogy három dolgot is tudott hozni, tudott lenni ilyen autósülés, tudtad mint ilyen fekvő akármi használni, meg tudtad babakocsiként is tolni.
1: Nekünk is volt ilyen, nem sokáig, mert nagyon hamar, rájöttünk, hogy nagyon hamar ki lehet nőni, nem tudom melyik funkcióját az egyiket, a gyerek hamar kinői.
3: Na, hát gondoltam, hogy ha már erre ennyit költöttünk, akkor ugye így az ágy mellett szokott lenni ilyen baba öböl, amiben ugye úgy az anya mellé oda tudod rakni a babát, meg ilyesmi, hát az hülyeséget arra nem költünk, megbarkácsolom én ezt. Sikerült összehoznom egy olyan izét ennek a fekvő részéről, hogy két lécre a gyors kötözővel rákötöztem a fekvő részt. Az kicsit billeget mondtam, nem baj, jó lesz, mert ez így hintáztatja a babát. Majd a következő pillanatban, amikor a családnak mutattam be, hogy ez mennyire frankó, nyilván még nem a babával, akkor az egész összedőlt és oldalra borult, és akkor közöltük, hogy jó, venni kell egyet. Én ezt nagy nehezen szétszedtem, és utána még 6 hónapig anyáztam, hogy az a babakocsi fekvő rész miért ilyen ferdén áll azon a babakocsi, mikor ilyen drága volt. Kiderült, hogy rajta hagytam a gyors kötözőket, és amiért nem tudott beugrani a helyet.
2: Szerintem inkább ne barkácsolj, jó?
3: Tibi 37 megnyilvánult.
1: Csak mondom neked, hogy egyébként, ha vettetek volna egy egyszerű bölcsült oda, aha, az anyai ág mellé, az megoldotta volna a problémát.
3: Jó, de lett belőle egy jó sztori, és spóroltam egy ezrest. Noel 22. Folyamatos angol szavakat kever egy mondatba, ez most nagyon random vibe.
2: Az na, én. Szerintem
3: a Roland a trendy.
1: Nem, igen. Hát mondanám, hogy a fiam, mert ő szokott így, de igen, én meg veszem át tőle.
3: De you know.
1: You know,
2: you know.
1: Yeah.
3: Ernő 51, volt diszkos, minden helyzethez tud egy 90-es évekbeli slágert idézni.
1: Szavasz, Tomi!
3: De Kitty is magára lehet.
2: Igen.
1: Kicsit a Kitty is, de nekem ez az Immerért, ami...
3: Ez mi lenne, hogy friss hírek a Forrás Rádióban. Tegnap pingvin bébik születtek az állatkertben, Susu bolondság, és...
2: Megcsináljuk!
1: És az időjárás jelentést úgy kezdeni, hogy jött egy felhő,
2: és leszállt közénk. Esküvek csinálom.
3: Jó, még egy utolsót válaszunk mindenkinek, jó? Na. Patrik 31, fitnessőrült, mindenre van egy fehérjés megoldása, ez amúgy csirkével és rizssel jobb lenne.
2: Azt szerintem nincs.
3: Nem
2: ilyen.
3: Érzem köztünk tövetsz, ezt.
1: Senki.
3: Jó, keresünk tovább.
1: De tudod mit? Legyen a nyerki, Tomi.
2: Ja, igen.
3: Aki elmondta, hogy fejben edz?
1: Pontosan ez.
3: Na, pont a 5 percet gondol a sportra? Jó. Ernő már volt, akkor Luca 8. Végtelenül kíváncsi, percenként kérdezi, hogy de miért? Én ebbe bele tudom magamat
2: igen.
3: hozni.
2: Amúgy.
1: Te is, meg a Niki is.
3: Jó, akkor hozzunk még valamit. Az a baj, Bence 24 is én vagyok, örök startupos, minden 5 perc után előáll egy milliárdosabb ötlettel. Jó, de találjunk nektek. Alexa 14. Drámai tini alter ego, aki szerint senki sem érti őt igazán ezen a világon.
1: Ez az Andi.
3: Igen, én is azt érzem. Aj, akkor legyen a Kittire az utolsó, Józsi 5-3 kamionsofőr személyiség.
2: Én nagyon sok férfi személyiségén ennek ezen.
3: Aki igen? Minden sztorit úgy kezd, hogy na figyelj, amikor mentem az M1-esen.
2: Ja. Jó, csak és melyik akkor... részén?
3: Zolinak még behozom a... Zolinak?
2: Zoli,
3: bocsánat, Roland, de lezolisztalak. De mondhattam volna, ki voltál még? Mire emlékszel a személyiségeidből?
2: De én már semmire.
3: Brigitte 19.
2: Igen.
3: Akkor még behozom neked az Ita 24-et, akinek mindig esténként fáj a feje.
1: Oha.
2: Oha.
1: Ez nem jó. Ha esténként fejfájás van, más nincs.
3: Ernő, hogy vagy?
1: És már 24 évesen minden este fáj a feje. Jó szar élete lehet akkor így.
3: Ernő, valami 90-es sláger?
2: Nagy lány lettem. Jó, oké.
1: Jó, szerintem Offenbachkal megyünk tovább. Köszönni.

0: darling.
1: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az ördöge van piknik teraszon.
2: Az ördöge van piknik teraszon.
3: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, ördöge van piknik terasz.
2: Baj, ördöge van piknik terasz.
3: Tali ott!
4: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánlók. Visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
5: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Magyar Péter elítélte a Mi Hazánk kivonulását az országgyűlés alakuló üléséről. Új kígyófajt fedeztek fel Dél-Kínában. Bajba jutott kisállatokon segíthetünk a hétvégén. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Magyar Péter miniszterelnök szerint a Mi Hazánk képviselőinek kivonulása az országgyűlés szombati alakuló üléséről vállalhatatlan volt. Magyar Péter vasárnap a közösségi oldalán azt írta, a Mi Hazánk képviselőinek kivonulása a tamburás gyerekek előadásáról, valamint a szózatról és a himnuszról teljességgel vállalhatatlan cselekedet volt. A 100 tagú cigányzenekar elnöke Danyi Lőrinc Róbert még az alakuló ülés napján szombaton közzétett posztjában kiemelte, mély megdöbbenéssel és szomorúsággal figyelték a történteket. Hozzátette, gyermekeknek hátat fordítani a származásuk miatt nem politikai állásfoglalás, hanem elfogadhatatlan kirekesztés. Bajba jutott kisállatokon segíthetünk a hétvégén. Az Országos Állatvédőrség Alapítvány és a Segítőkéz a Kutyákért Egyesület állateledelgyűjtést szervez a tatabányai ebrendészeti telepen élő kutyák és cicák számára. Május 16-án és 17-én 10 és 16 óra között várják majd az állatszerető embereket a Győri úti hipermárk Kedben tatabányán. Új kígyófajt azonosított a kínai kutatók a dél-kínai Huangxi-Chuang autonóm területen található Huaping Nemzeti Természetvédelmi Rezervátumban. Az állat különleges védekezési módszerével hívta fel magára a figyelmet, mivel farkával egy második fejet utánoz a ragadozók megtévesztésére, jelentette a kínai állami média vasárnap. A valamivel több mint 20 cm hosszú barnás színű kígyó hátán 7 sötét szakaszos csík húzódik, pikkelyeinek szélén pedig hálószerű mintázat figyelhető meg. A kutatók mintegy 760 méteres tengerszint feletti magasságban lombhullató erdőkben találták meg az állatot, amely főként girisztákkal és lágytestű rovarlárvákkal táplálkozik. A szakemberek szerint a kígyó nem mérgező, és az emberre nem jelent veszélyt. És végül sport, a 25. K&H Liga fordulóban a Pler Budapest csapatához látogatott a MOL Tatabánya KC. A mérkőzésre május 10-én került sor Budapesten a Bad Arénában. A kék tigrisek végül győzedelmeskedtek, a végeredmény 31-29 lett a tatabányai kézilabda csapat javára.
0: Időjárás.
1: Délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok, 18 és 23 fok közötti maximumok várhatók. Kedden délelőtt még sokfelé marad a borongós idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat, 16 fok lesz a maximum.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Tölts egy forró kávét! Mi indítunk egy friss lágert, és utána itt találkozunk. Ez a Buenos Morgan I és Roland.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidám reggelt, hello, hello, sziasztok! Hello. 8 óra után járunk 6 perccel, akkor, amikor továbbra is azt mondhatjuk el az utakról, hogy az M1-esen hát kvázi semmi extra nincsen, csak a szokásos ilyen szakaszos lassulás meg torlódás, nagyjából ott a Herceghalmi térségben, ugye a külső sávban, úgyhogy tényleg aki a főváros felé szeretne haladni, az mindenféleképpen az átterelt belső sávot válassza, legalábbis a személyi gépkocsival környén, illetve Tatána Május egy úton igen jelentős a forgalom Komárom belvárosában és Esztergomban is. Hát a reggeli csúcs, az bizony kint van az utakon.
3: 15 fok van, 23 lesz ma, enyhén felhős az idő, de szerintem alkalmas a kertészkedésre, és ha ezt ingyen szeretnéd csinálni, akkor figyeld Rolandot.
2: Mert, hogy ebben az órában jön a Magból slágerjátékunk, a nyeremény egy 15 ezer forintos utalvány a Kaszker Kertészeti Áruda jóvoltából, nektek pedig nincs más dolgotok, mint tényleg nagyon-nagyon fülelni. És kiszúrni, hogy ki az az előadó, akitől ebben az órában két dalt is lejátszunk. Az egyik az első nagy sikere lesz, amivel befutott, a másik pedig egy aktuális sláger. Ugyanettől az előadótól, és hát miért Magból sláger a játék neve? Elvégre, ahogy a Magból hajtás lesz, úgy fejlődnek, úgy változnak az előadók is. Na, ha meghalljátok, hogy ki az az előadó, akinek kettő dala is lemegy ebben az órában, akkor az ő nevét plusz a saját neveteket küldjétek el, SMS-ben avagy Viberen 0620 978 9785-ös erre a számra.
3: Tehát ezzel a játékkal gazdagabb lesz egy hallgatónk műsoronként ezen a héten 15 ezer forinttal, illetve egy előadónak is több pénzt juttatunk az Artisiuson keresztül, mert két dalát is játsszuk egy órában.
2: Így van, úgyhogy hozzunk neki körülbelül 15,5 forintot.
3: Jó van, de hát ez is valami. Aki ezt nem becsüli, az ne is kapjon semmit.
2: Így van, azért azt gondolom, ez a 15 ezres vásárlási utalvány, ez egy klassz nyeremény, és ahogy Ádi is említette, háromszor is megnyerhetitek a mai napon, ugye egyrészt a Buenos Morgenben, másrészt lesz majd játék a koktélban, harmadrészt pedig a délutáni csúcsban. Egyébként ma a menetrend egy picit felborul, mert hogy Zimmerer Tomit este a charterben hallhatjátok, viszont napközben a koktélban nem, úgyhogy ott a koktél első két órájában hát szerény személyen marad itt a mikrofon mögött, utána pedig érkezik Bálint Laszkó.
3: Holnap ugyanezt játsszuk meg holnap után, csak akkor az én szerénytelen személyem lesz az első két órás adag. Tehát, hogy ezzel kell most számolni, viszont szétszorjuk ezt a pénzt, és az, hogy napi háromszor meg lehet nyerni, azt fontos tudnod, nem ugyanazt. Tehát nem ugyanazt a pénzt kapja meg három ember, hanem napi 45 ezer forint értékben van nyereményünk egész héten.
2: Bizony, bizony, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon klassz hét lesz, érdemes lesz fülelni. Ugye minden egyes műsorban egy játékóra lesz, de hogy ez melyik lesz például a koktélban, na, hát azt most még nem mondjuk el, azt majd csak később.
3: Közben már 16 fok van, javul a kedélyünk, és ebben az órában beszélgetünk majd a Vitatigris Trumpról, aki nagyon egészségesen táplálkozik. Brutális lesz. Csak így előjáróban annyit, hogy vacsorára benyom közel 2500 kalóriát, ami több, mint a napi bevillendő mennyiség, tehát hogy azért nem spórol a vitaminnal.
2: Mondjuk, hogy a 2000-re mondják azt, hogy az kvázi egy ilyen minimum, ugye egy ilyen normális mondjuk életet élő embernek, de hogy igen, nem biztos, hogy azért mondjuk így a dietetikusok feltétlenül egyetértenének az amerikai elnökkel. Na, körbejárjuk majd ezt. Egyébként pedig Ida írt nekünk Tatáról. Sziasztok, az HBO-n volt annak idején egy jó kis sorozat Tara Alter Egoi címmel az említett betegségről. Ugye itt az előző órában beszélgettünk a disszociatív személyiség zavarról. Na, ennek után nézek, mert megmondom őszintén, hogy a címét szerintem már hallottam, de magát a sorozatot én nem ismerem.
3: És egyébként ez a Trumpos étel rovathoz is tudunk majd ajánlani az Élet 300 kiló felett című sorozatot, de ez majd később ebben az órában. És még szintén ebben az órában a Humpop is jön majd, itt pedig a ti kezeteket fogjuk meg, mert kaptunk a múlt héten valami nagyon klassz falatot.
2: Hát, egy hihetetlen javaslatot, igen, drága hallgatótól. Figyelmünkbe ajánlott egy formációt, azt hiszem, hogy ők nem aktuálisak, tehát hogy már korábban léteztek.
3: De kár.
2: És nagyon különleges gyöngyszemeket hoztak be a magyar könnyűzenébe, na ezek közül az egyikkel fogjuk meglepni Kittit, meg hát titeket is, drága hallgatók, úgyhogy érdemes lesz nagyon-nagyon fülelni, jön tehát nem sokára a Humpop rovat, addig pedig figyeljétek nagyon a dalokat, mert ugye ebben az órában egy előadótól két dalt is lejátszunk, ha meghalljátok, hogy ki ő, akkor az ő nevét kell elküldeni nekünk SMS-ben vagy vagy Viberen, mert így nyerhettek 15.000 forintos utalványt a Kaszker kertészeti áruda. Jó voltából! SMS és Viber számunk 0620 978 9785.
0: Nehezen indult a napod? Csak hangolj rá! Forrás Rádió!

0: Te miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Illyés Roland, Rédl Ádám és a Buenos Morgen. Legális reggeli hangulatjavító. Forrás

0: Na, hát egy dal rólunk. Ez volt a Beautiful People.
1: Hazám!
2: Oh.
1: Hallod-e? Sötét van, esik, de ilyen kellemesen, nekem telek hangulatom van. Ilyen volt, mikor a nagyszülőkkel lementünk a telekre, és nem azon a rikító vagy rekkenő nyári hőséges napon mentünk le, hanem csak így kiültünk a teraszra és hallgattuk.
2: Igen, és már érzed az eső illatát?
0: És ilyenkor mindig esett?
1: Hát sokszor. Aha, meg nyáron is voltak ilyen napok, én ezeket kifejezetten szerettem.
0: Nekem az jutott eszembe, hogy egy erdei faház, kint esik, mindenki beragad, így kezdődik egy horrorfilm.
2: Azt hittem, hogy más
1: mondasz. Azt hittem, más volt a filmet mondasz. Abban is két ó van.
2: Köszönjük szépen.
0: Díjazom a mentalitásodat.
1: Ja. Elmondhatom a kedvenc fizikus viccemet? Most találtam.
0: Na. Mert egyébként mindenkinek van kedvenc fizikus vicce, nem?
1: De most találtam, és annyira tetszik. Figyelj, fizikusok bújócskáznak, ismered?
0: Ne viccelj már, hülye vagy? Nem.
1: Einstein a hunyó. Elszámol 50-ig. A többi elbújik, kivéve Newtont, aki nem talál búvó helyet. Leül a földre, majd rajzol maga köré egy egyszer egy méteres négyzetet. Einstein elkezdi a keresést, megtalálja Newtont. Meg vagy Newton? Nem, barátom, én egy Newton vagyok, egy négyzetméteren, tehát te Pascal találtad meg.
2: Folytatódik az érettségi között.
1: Nem zseni?
0: Nagyon jó.
2: Hát,
0: ezt mindenképp kellett ide.
1: Már értitek, igen, miért a kedvenc fizikus viccem?
2: Ádi, ez most
0: már értjük a humorodat.
2: Igen. Nem tudom, melyik személyiséged volt, de...
0: De ezt rejtsük el.
2: Elbújhatna abba a kockába.
0: Ezt rejtsük el szerintem. Na, hozzuk inkább a humpop rovatot, jó?
1: Sokkal jobb lesz.
0: Egy igazi gyöngyszemmel, és itt közben Gábor írta, egy másikat megkérdezett, egy másik dalt. Gábor ajánlotta egyébként figyelmünkbe ezt az együttest, vagy én most minek tituláljam őket.
1: Zenekar.
0: Zenekar, kérem szépen. Majd eláruljuk a nevüket is, jó? De csak a dal után. És egy másikat is kérdezett, én ismerem, kedves Gábor, amit írtál, nem fogom hangosan kimondani, lehet, hogy valamikor bedobjuk majd ebbe a rovatba, jó? Ezt most kifejezetten Gábornak üzentem. Na, és akkor tényleg mindenféle felvezetés nélkül jöjjön egy újabb gyöngyszem a magyar könnyűzenéből.

0: Úristen. Kérjük a zsetonokat.
1: A Dodge indul. Célövölde.
2: Mond. Igazi búcsús feeling, tényleg.

vannak ebben külföldi hasonlóságok már, hogy kicsit nyúltnak érzem a dalt. Ha valaki ezt mondja, neked egyből mész, nem? Még inkább mész, nem?

0: És az a jó, hogy még mindig itt a végén is tartogat újdonságot. Mikor a kéj vezet. Kis moduláció.
1: Igen.
0: Zeneileg is húzos.
2: Ja, ez az.
0: Jó ez a zene.

0: Az se baj, aki látszik a... De szép.
1: Hát ez...
2: Hát gyerekek, köszönjük szépen magunknak, köszönjük Gábornak, hogy a figyelmünkbe ajánlotta, az Erogén Zóna nevű formáció volt ez. És valamikor a 90-es évekből, vagy így 2000 környékéről, képzeljétek el, akinek az ének hangját hallhattuk, ő MC Pussy volt, 2-es Y-nal. Ő volt a hölgy egyébként, akiről találtam egy 2001-es cikket, miszerint átlépte a 150 kg-os súlyhatárt. Szóval én azt gondolom, azt, hogy itt kövér nőkről énekeltek, az nem volt véletlen.
3: Azon gondolkozom most közben, hogy nem lehet, hogy ez a játékunknak a része, hogy valakinek megmutatjuk az első slágerét, és ez az MC Pussy, ez valamelyik ismert mai előadónak a korabeli alter egója?
2: Nem, sőt nem. A csapat frontember, akinek szintén megtaláltam a művész nevét, Don Undorito.
3: Várj, ezt megkeresem most már őket. Tehát Don Undorito, és hogy írjam be Pussyt?
2: És MC Pussy, hát angolosan 2SY-nál.
3: Remélem nem mást fog kiadni.
1: Hát...
3: Don Undorito képek.
1: Hát.
3: Mindenképp leszéltve, mindenképp 18 pluszos, mindenképp.
1: Ez nem az.
3: Nem, ez nem lesz meg így.
2: Egyébként találtam egy másik cikket, ott egy Holdosi Zsolt nevű zenésszel interjúznak, és elvileg ő volt ebben a formációban. Lehet, hogy ő volt Don Undorito, de ezt így nem merném megkockáztatni, mert nem szeretném megsérteni. Sem Zsoltot, sem Don Urat, sem senkit. Nem tudom összepárosítani a két alter egót ezek szerint.
3: Összes előzmény törlése pillanat.
2: Szóval ez volt az Erogén Zóna nevű formáció.
3: Kimassam a gépem, eladó.
2: Méltán feledésbe merült Erogén Zóna nevű formáció.
3: És ezt hívták fellépni?
2: Vélhetően igen.
3: Jó, egyébként Nyerki Tomi kollégánk, a grafikus kollégánk mondta, hogy amikor így mondtuk neki a formáció nevét, hogy ő velük koncertezett. És ez engem nagyon-nagyon meglepett volna, de kiderült, hogy volt egy ilyen punk zenekar is.
2: Igen, ez mondjuk stílusosabb. Tehát ezzel a névvel azért simán el tudok képzelni egy punk zenekart. Na hát azt gondolom, hogy nekik volt még egy-két daluk, például volt egy ilyen Mindent a kéznek, az egy komplet lemez cím, és amit egyébként nekünk eredetileg Gábor a figyelmünkbe ajánlott, az a Nudista Strand nevű daluk volt. Hát ha van egy teljesen fölösleges 5 perc az életetekből, akkor egészen bátran. Kitti, hogy tetszett neked? Le fogod tölteni a komplet nagy lemezt?
1: Én azóta is úgy maradtam.
3: Kitti úgy maradt. Jövő hétre hozzunk valamit a Kittinek, amit ki tud találni, jó? Mert nagyon szeretne valamit kitalálni.
2: Nem, hát én még adós vagyok egy mesáppal, én ezt mondtam nektek, ja. Hogy nekem még van azért egy-két mesap így a tarsolyban, úgyhogy elképzelhető, hogy jövő héten azt hozzuk. Gábor itt közben ajánlott még egy 90-es évekbeli gyöngyszemet, úgyhogy úgy látszik, hogy be tudunk még tárazni. Na ez volt akkor így mára a Humpop. Közben ne feledjétek, hogy továbbra is zajlik a Magból sláger játékunk. Ugye ebben az órában egy előadótól 2 dalt adunk le, az egyik első nagy sikerét, és az egyik aktuális lágerét, úgyhogy tényleg füleljetek, mert hogyha kitaláljátok, hogy ki az óra előadója, akinek tehát 2 dalát is leadjuk, és ezt megírjátok nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978-ös számra a saját nevetekkel együtt, akkor 15.000 forintos utalványt nyerhettek, mégpedig a Kaszker kertészeti áruda felajánlásából. Billboard.

0: 8 perccel járunk 8:30 után, és egy hazai kedvencet hallottunk. Csak úgy megjegyezném, zárójelben.
1: Csak úgy.
0: Csak úgy.
1: 15 000-szer elmondtad.
0: Igen.
1: De ennyi forint.
0: Jó fej lenni.
1: Ennyi forint múlhat. Milyen dolgokon?
0: Igen. Na, ugye? Meg egyébként találtok egy klassz kreatívot. Valami magból sláger van ráírva így a Facebookon.
1: Maghatadás.
0: Az
1: annyi mindent lehet. Igen, a Forrás Rádió magömlése az ilyen fura hangzik, de jó játék, nézzetek utána.
0: Mindenképpen érdemes csekkolni. Lesz a koktélban is, meg a délutáni csúcsban is.
1: Viszont most foglalkozzunk egy kicsit az amerikai elnökkel, akiről kiderült, hogy egy igazi vitatigris, Donald Trumpról fogunk beszélgetni. Képzétek el, hajmeresztő étrendre esküszik, és erről megtaláltam egy cikket, ahol ezt kifejti, és hát elmondja, hogy mit eszik ő napi szinten, és hogy ez egyébként az ő egészségét az hát erősíti, mert hogy ezekben a gyors éttermi kajákban, ezekben annyira komoly feltételeknek kell megfelelni, egészségügy, ANTS, mit tudom én, mi van Amerikában, hogy ezek nem lehetnek rosszak. És képzeljétek el, már régóta beszélt erről, de most kiterült, kitudodott, hogy mi az ő menüje. A bajnokok reggel nem, igazából vacsorája, mert ő ezt minden este benyomja. Két, hát igazából Fish Mac, ilyen halas hamburger, nálunk pont ez nincsen Magyarországon, két Big Mac, csokoládés turmix.
2: Úristen.
1: Ez nagyjából 2430 kalória és 111 gram zsír, és ez nem egyszer egy héten, neki ez a vacsorája.
0: Nem lehet, hogy azt hiszi a Trump, hogy a Mac-it róla nevezték el?
1: Én nem tudom, de
0: az mindez, Donald, nem az a Donald.
1: Azért ad az egészségnek is egy pofon, mert mindez elfogyaszt 12 diétás kólát per nap.
2: De ne idegesíts.
0: De jó, de azt tudjuk.
1: Az jó, az egészséges.
0: Hogy az megöli ő szerinte legalábbis a rákos sejteket.
1: Uh-huh. Igen, mert ugye a fűnek is árt, akkor biztos a rákot is megöli bennünk, ennyi erővel ihatna sósavat. Tehát, hogy az is kinyírja a rákot.
2: Az orvosát megkérdezném, hogy ugyan ez-e a véleményed?
1: De várjál, ma még tovább, mondja nyugodtan.
0: Én csak annyit akartam mondani, hogy én bemutatnám őket egymásnak a Sobert Norbival.
1: Nincs vége. Azt hinnéd, hogy ennél lejjebb nem tudunk menni, de tudunk. Persze, hogy tudunk. Itt van a Republikánus Nemzeti Bizottság egykori vezetője, aki elmondta, hogy egyébként hasonló mennyiségeket evett a kampány során is. Ott is megvolt ez a halburger, a sült krumpli, a sajtos McRoyal és a Big Mac egymás után. És azt mondja, hogy az ő egészségügyi állapota teljesen jó, de a környezetében megállapították, hogy már azért több kérdőjel felmerül, mert egyes beszámolók szerint gyakran elalszik a megbeszéléseken, és rendszeresen jelennek meg zúzódások a kezén.
2: Jézusom.
0: Egyébként az utóbbiról én is láttam cikkeket, és ott találgatták, hogy ezeknek mi lehet az oka. Hát az, hogy ilyen megbeszéléseken elalszik, figyelj, azokon lehet, hogy én is elaludnék, mert amilyen izgalmasak lehetnek, gyanítom.
1: De ez eddig Bidennek volt a védjegye.
2: Igen.
0: Jó, bánom, bármikor, bárhol elaludt, ezt tudtuk. Nem, de gyerekek, tehát, hogy én elhiszem, hogy hát amerikai. Tudjuk jól, hogy azért Amerikában úgy étkeznek, ahogy. De nem biztos, hogy ezt azért feltétlenül ilyen szinten kellene propagálni, mert ő szerintem nem gondolja végig ezeket a dolgokat. Ő látja a világot valahogy, és ezt ő így bátran
1: elmondja. Meg őszinte, tehát ez tényleg így van. Tehát nem szépít rajta, nem változtat rajta, hanem megteszi, amit megtehet egy elnök. És hogyha bárki belekötne, hogy de ez így nem egészséges, hát izé. Miért ne vihetne be 2500 kalóriát vacsorára, hogyha fontos neki a mozgás? És erről is kifejtette a véleményét. Saját bevallása szerint napi egy percet edz, ha ideje engedi.
0: Viszont szokott golfozni, ott meg sokat sétál.
1: Napi egy percet edz.
2: És abban mi fér bele?
1: Nem tudom.
2: Egy négy ütemű fekvőtámaszt?
1: Igen, itt mondták, hogy valószínűleg nagy túrákat tud teljesíteni, mert hogy a golfban sokat sétál, és gyakran nem használ golfkocsit.
0: Amúgy ott tényleg lehet sokat sétálni, tehát hogy az egy ilyen kisebb kardioedzésnek megteszi, mondjuk a napi egy perc, az hát tudjuk jó, hogy sok férfinak sok mindenre elég, de hogy így nem feltétlenül testmozgásilag nem feltétlenül elegendő, bár még mindig egy perccel felülmúlja a Tomit, ami grafikusunkat, aki ugye napi 5 percet edz fejben.
1: Fejben. Ő fejben edz, elképzeli a dolgokat, mert mi múltkor is megkérdeztem, hogy hány felülésnél tartasz, hogy a hó, tesó. De gondoljatok bele, egy perc testmozgásban mi fér bele? Tehát ott be kell melegíteni, le kell vezetni, a kettő között gyakorlat, átmozgatni mindent. Hogy nézhet ki, mert ő ezt komolyan mondja, tehát ahogyan a hamburgert is, azt is, hogy na most van egy percem, azt edzésre szánom.
0: Ő nem melegítve. Tehát neki nincs szüksége. Így van.
1: És ez milyen ilyen karkörzés volt ez, amit sose tudtam, amikor a két különböző irányba kellett a két kart körözni. Ilyenek?
0: Hát azt lehet, hogy ő se tudja.
1: Vagy indián ugrál a fehérházban?
0: Na azt el tudom képzelni, látod. Az vicces lehet.
2: Azt megnézném, ahogy lobogna az a 300 haja ott fent.
0: Indián szögdelésbe körben megy a fehérházban.
1: Milyen jó lehet itt egészségügyi miniszternek? Szobabicikli? Egy perc?
0: Hát vagy egy
2: futópad.
0: Igen. Egyébként ilyet lehet. Tehát mondjuk egy perc, akkor legalább úgy tónál föl mondjuk 10-ig, és akkor azt mondom, hogy annak van tényleg némi haszna.
1: De milyen érdekes egyébként itt a genetikának a szerepe. Tehát Churchill sem volt ez a vitaminbomba, és ő is milyen sokáig élt. Ráadásul úgy, hogy szivarozott is, alkoholt is fogyasztott, a zsíros ételeket sem vetette meg. Tehát, hogy én elhiszem, és adja Isten, hogy Trumpnak is hasonló jó a genetikája, meg mit tudom én nem kívánok rosszat senkinek, csak hogy azért, mert van egy-két ilyen kiugró, azért ne öljük már meg magunkat, mi drága nép, az Isten adta.
0: Hát igen, meg azért tényleg ezt így elmondani, hogy gyerekek, én meg is kaját eszem minden este, tehát, hogy gyors étterembe. Volt egy ilyen kísérlet, nem tudom már ki volt az úriember, aki minden nap meg is kaját evett valami nagyon-nagyon sokáig, és hát valami baromi sokat hízott.
2: Igen, hát ezt akartam mondani amúgy, hogy a Trump jó, elég magas szerintem, de hogy ehhez képest, a metűhöz képest nem látszik rajta.
1: De egyébként még ha jó is a fizikuma, meg a genetikája, meg minden, ha nem ezeket enni, akkor valószínűleg még tovább húzná, vagy még egészségesebb lehetne, és azt nézem, hogy ez a 2500 kalória, amit ő vacsira benyom, ez hát nagyjából ilyen 3000 körüli lenne a férfiaknak a napi adag, olyan 2000-nél kicsit több a női napi adag, és ez gyakorlatilag nála egy vacsiból megvan.
0: Mm-hmm. Azt lenne jó tudni, hogy mit teszik reggelire, meg mit teszik ebédre. És akkor úgy nagyjából össze tudod rakni, meg hogy de mellette, hogyha megiszik 12 light kólát, vagy zero kólát, nem tudom melyiket preferálja.
1: Az jó.
0: Hát zero kóla az még hagyján is, de nyilván valamit teszik reggelire, valamit teszik ebédre is, esetleg délután még elnasizgat, szóval azért az úgy erős.
2: Vagy pedig csak a kólát iszta, és nem eszik egész nap.
1: Szerintetek van a Fehérházban Meki? Hogy ki kell onnan jönni? És aki kell jönni, hova megy? És hogyha kimegy, akkor az mennyire lesz meleg, meg friss, mire bejön?
2: Szerintem azt beviszik. Hát
1: máshol sztárséf van itt meg, Ronald McDonald ott a konyhában áll, és csinálja a cheeseburgert, vagy hogy?
0: Szerintem van rá külön ember, aki minden egyes nap elmegy, és elhozza az ő rendelését.
1: Vajon gyűjti a pontokat? Figyeljetek, én végeztem egy kis kutatást, mert hogy egy ilyen cikket felolvasni bárki tud, de egy világszintű kutatást elvégezni arról, hogy kik a legegészségtelenebb celebek, na azt már kevesebben. És van egy listám, hogy kik azok, akik Donald Trumphoz hasonlóan érdekes példát mutathatnak az embereknek. Itt van rögtön a listának az élén második legegészségtelenebbnek Ozzy Osbourne. Ő egyébként legendásan rendszertelenül étkezett, chips, édességek, gyors éttermek és rengeteg cukorka naponta szerepelt az étrendjén. Azért ez is furcsa, hogy cukros nasikat tol Ozzy Osbourne, nem? Tehát, hogy ez olyan nem oldal helyes nekem.
0: Hát ő szerintem mindent is tolt.
2: Igen.
1: Azt mondod, hogy ez a legkevesebb, amiben lártott magának?
0: Így van, igen.
1: Jó, akkor várja, Elvis Presley. Hát ott a hírhet kedvence a mogyoróvajas banános békönös szendvics.
2: Igen.
1: Kemény, nem?
0: Amúgy ez jól hangzik szerintem.
2: Igen. Azért megenni az ember.
1: És gyakran evett déli fogásokat, tehát kvázi ebédet éjszaka nasolásként.
0: Jó, hát egy jó töltött káposzta, ezt mi magyarok tudjuk a legjobban. Az jó reggelire, ebédre, uzsonnára, vacsorára, az éjszaka közepén, bármikor.
1: Jó, ez igaz. Akiről nem gondoltam volna, pedig állítólag sokat nyilatkozik róla, de ezek engem elkerültek. Képzeljétek el, Mariah Carey rengeteg junk foodot eszik, és késő este nassol. All I Want for Christmas. Na mi van?
0: Jó, de hát figyelzi, mert elkerül, mindig volt mit fogni, sose volt túlsúlyos, meg ilyenek, de úgy az is sose volt az a náccál karcsú típus.
1: Aztán egy sírem, mielőtt kicsapta magát ilyen izmos gyerekké, azelőtt rengeteg csirkeszárnyat, pizzát és sört fogyasztott. A pizzát úgy ette, mint ahogyan én az ételeket, hogy kvázi tejfölel és sajta leöntöm, csak ő Heinz ketchupot nyomott rá rengeteget, annyit, hogy magára is tetoválta a ketchupnak a logóját.
2: Jézusom.
0: Jó, hát gondolom most már egy ideje ingyen kapja.
2: Vagy úgy élete végig.
1: De egyébként szerintem most már nem is nyomhatja, én azt gondolom. Akkor itt van a Motorhead frontembere. Azt mondja, hogy ő főleg whisky kólán és gyors ételeken élt, és azt hiszem, hogy róla mondta, de nem vagyok benne biztos, Lenny Kilmisterről, Tommy, hogy ő volt az, akinek mondták, hogy egészségesebb dolgokra kell átállni, és a whisky kólát lecserélte vodka narancsra, mert hogy a narancsli egészséges.
2: Köszönöm.
0: Ugye ismertem jó néhány magyar zenészt, akik hasonló életmódot folytattak, tehát, hogy a whisky kóla meg a gyors kaják.
1: És megnéztem, hogy kik a magyaroknál a legegészségtelenebbek. Rajta van a listán amúgy Sobert Norbi, már hogy azért, mert ő eléggé végletes, tehát hogy nagyon sokszor viszi ezt a fit életmódot, de ugye ő szokott amellett kampányolni, hogy egy jó szalonna vagy zsíros étel az igenis belefér. És hát itt a magyar kaják, a csalónapok miatt ő is fölkerült a listára, de nem ő a vezető. Magyar hírességek közül. Tipp?
0: Aki mondjuk úgy eszi? A Fekete
1: Laci. Bevallottan. A Fekete Laci is jó, de ott inkább a mennyiség.
0: Nem tudom.
1: Gáspár Győző. Képzeljétek el, többször beszélt arról, hogy mennyire szereti a pörköltet, nehéz magyaros ételeket, éjszakai zabálásokat.
0: Jó, hát azért a győzikese egy dietetikusna.
1: Aztán itt van még a listán Nagyferó, Kuki és Majka, melyik érdekel?
0: Na, akkor nézzük a Majka, ő mit
2: igen,
0: teszik.
2: Mert ő meg jól tartja magát.
0: Ő jól néz ki, tehát igen. Azért ki van pattintva.
1: Ő mindig azzal poénkodik interjúkban, hogy mennyire szereti a hamburgert, pizzát és a férfias nagy adagokat.
0: Na jó, de szerintem ő meg mellette gyúr eleget, tehát ő lemozogja. Igen.
1: Na hát nagyjából ez a lista, és tényleg érdekes, hogy ki mennyit val be erről, mert azért jó ez a transzparencia, de szerintem a legtöbben, akik ezt csinálják, ezt a nassolást, meg hűtőre járás, meg nem tudom mi, eltitkolják, nem? Tehát, hogy próbálják azt, hogy azért ez legyen a téma.
0: Akkor ez az egyetlen pozitív, amit tudunk ebbe találni, hogy baromi egészségtelen, de legalább felvállalja?
1: Hát, nagyjából ezt tudom mondani, meg hát, hogyha most meghallottad itt a listát, őszintén erről a listáról te kire akarsz hasonlítani?
0: Ugye, na ez maradjon költői kérdés.

0: hitted csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rérő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.
4: Bemutatja.
3: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
1: Készen állsz az év első igazi nyári éjszakájára? Május 15-én a Duna Residence-ben elindul a szezon egy hatalmas éjszakai fürdőzéssel. Nappali lazulás, esti fények, koktélok, nyári hangulat, szauna szeánszok és éjfélig tartó lazulás vár rád. 19 órától Zimmerer diktálja az ütemet. Vedd meg a belépőd 4000 forintos tavalyi áron a kultix.hu oldalán. Ráadásul ajándékító a kupont is adunk mellé. Duna Residence, a hely, ahol a nyár elkezdődik.
2: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! 15 éremmel zártak a magyarok a Szegedi Kajakkenu világkupán, kedd délután tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, lezárult a Hondius evakuálásának első fázisa. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő, az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. Lezárult a Hondius óceánjáró evakuálásának első fázisa, 8 repülőgéppel összesen 94-en hagyták el Tenerife szigetét a nap folyamán, közölte a spanyol egészségügyi miniszter vasárnap este. Monica Garcia elmondta, a művelet a terveknek megfelelően haladt és hétfőn folytatódik. Az óceánjárón a legénység 34 tagja marad, akik tovább hajóznak Rotterdamba, ahol fertőtleníteni fogják a Hondiust. Mint ismerte a WHO, 8 gyanús eset közül 6-ot meg

0: Erősített hantavírusos esetként tart nyilván, beleértve három olyan embert, aki meghalt a ritka vírus okozta szövődmények miatt. A vírus ellen nincs vakcina, se hatékony kezelés, a világszervezet ugyanakkor úgy véli, hogy a jelenlegi helyzet nem hasonlítható a COVID-19 járvány 2020-as kezdetéhez. A hantavírust rákcsálók vizelete terjeszti, embereknél vérzéses lázat vagy tüdő- és szívbetegséget okoz. Ez utóbbi halálozási aránya 30% és 60% közé tehető. Esztergomban az Arany János utcában járda felújítási munkálatok kezdődnek május 12-től, azaz holnaptól. A kivitelezés ideje alatt várhatóan 6 héten át a jelzett útszakaszon teljes útzár lép életbe, amely érinti az északi oldali járdát is. A lezárás munkanapokon 8 és 17 óra között lesz érvényben, kérik a közlekedők türelmét és megértését, valamint hogy a lezárás idején fokozott figyelemmel közlekedjenek. És végül sport, a magyar versenyzők 1. és 2. második helyet szereztek a szegedi kajakkenu világkupa vasárnap délutáni 5000 méteres döntőiben, így 15 éremmel, 3 arannyal, 8 ezüsttel és 4 bronzzal zárták a viadalt. A háromnapos szegedi viadalon, amely az olimpiai kvalifikációs versenysorozat része volt, 62 ország közel 700 versenyzője indult, a magyar színeket 49-en képviselték. A VK sorozat következő állomásának a németországi Brandenburg ad otthont a hétvégén.
1: Időjárás.
0: Délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok, 18 és 23 fok közötti maximumok várhatók. Kedden délelőtt még sokfelé marad a borongós idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat, 16 fok lesz a maximum.
1: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Világvége hangulat ebben az órában sem várható. Világ megváltó poénokra viszont még lehet esély. Még egy sláger, és folytatódik a Buenos Morgan, I és

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi. Vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Így és Roland és Rédl Ádám. Így és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 9 óra után járunk, 4 perccel indítjuk már is a műsor utolsó óráját.
3: Hello!
2: Különleges projektről számolunk be, a Tata Pohara projekt és a szervező képviseletében, a Green Stick képviseletében Kozma Gergely már itt van velünk a stúdióban.
3: Jó reggelt!
2: Szia Gergő!
4: Jó reggelt kívánok, köszönöm a lehetőséget.
2: Na hát, ha valaki így felkapja most a fejét, hogy Tata Pohara, hát mit is takar ez, mert egy nagyon-nagyon különleges projektről beszélünk.
4: És nagyon örömteli projektről azt kell, hogy mondjam, hiszen itt vállalkozók fognak össze egy közösségi fenntarthatósági kérdésben. Az ötlet onnan indult, hogy mi egy tatai cég vagyunk, és rengeteg barátunk, kollégánk fut, sétál a tatai tóparton, csak úgy, mint rengeteg turista egyébként, és ez minket örömmel tölt el, hiszen gyönyörködünk a tájban, szeretjük ezt a várost mindannyian. Azt viszont nem szeretjük, hogy az az ipar, amiben mi is dolgozunk, a élelmiszeripari csomagolóipar, az hát kicsorduló szemeteseket eredményez, hiszen nagyon sokan kávéznak a jobbnál jobb tatai kávézókban, elviszik ezeket az italokat, és aztán értelemszerűen kidobják, amit a szemetesek különösen ilyen szép hétvégéken, mint az elmúlt hétvége, hát nem annyira bírnak. Innen indult a gondolkodás, hogy mit tudunk mi ezért tenni.
2: És akkor arra jutottatok, hogy
3: legyen a pohár félig teli, és ne félig üres.
2: Így van.
4: Igen, legyen az matcha latte, vagy egy egyszerű cold brew, ahogy mostanában nagyon divatos. A tatai kávézókkal nekünk nincs dolgunk, hiszen ők egészen kiváló kávékat töltenek a poharakba, viszont magával a pohárral lehet dolgunk, és ezért azt találtuk ki, hogy felkérjük a Talentum szakgimnázium szakmai koordinálásában a tatai diákokat, hogy küldjenek be pályaműveket arra, hogy mik legyenek ezeken a poharakon, tehát rajzokat vártunk tőlük, és egészen kiváló rajzok érkeztek be. Ezeket a rajzokat aztán megosztottuk egy szakmai zsűrivel, amiben a talentumosok, illetve a résztvevő vendéglátósok is részt vettek. A shortlistet, tehát a kiválogatott rajzokat pedig közönségszavazásra bocsátottunk, és ez a közönségszavazás éppen múlt hét végén zárult le.
3: Ó, tehát akkor tulajdonképpen a motiváció az, hogy a természetet védjük poharakkal, és ehhez eszköz az, hogy olyan poharak készülnek, amik nem csak, hogy környezetbarátabb poharak, hanem tulajdonképpen a szívünkhöz is közelebb állnak ezekkel a gyerekrajzokkal.
4: Így van, ez egy tudatosítási projekt, legalábbis ebben a részében. Több lépcsője van ennek a programnak. Az első az, hogy felhívjuk a figyelmet egyrészt Tata szépségére, másrészt az itt élő emberek kreativitására, harmadrészt pedig arra, hogy egy tökéletesen ilyen commodity termék, tehát egy tömegtermék, az lehet szép is, hordozhat más értéket.
3: Kérlek, meséld el, hogy mi került a dobozba, tehát hogy kik készíthettek ilyen alkotásokat, és nagyjából mennyi rajz, hány pályamű érkezett be?
4: A tatai középiskolásokat, illetve a Tatán lakó középiskolásokat is megszólítottuk, tehát minden iskola és minden Tatán lakó fiatal részt vehetett ebben a versenyben, aki még középiskolába jár. Nagyon sok rajzot, 20 plusz rajzot kaptunk egyébként. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy már voltak ilyesmit kezdeményezések, tehát volt mire építenünk. Ennek nagyon örültünk, ezt ugye egy szakmai zsűri minősítette ezeket a rajzokat, és így kerültek közönségszavazásra aztán ezek a rajzok.
3: Mit rajzoltak le a legtöbben?
4: Nyilvánvalóan az emblematikus épületeket rajzolták a legtöbben, ezek szerepeltek, a vár, a tó, a környezet, a vadludak, hasonlók.
3: És nem sokára eredményt hirdetünk itt a Forrás Rádióban, de még egy kérdés, hogy ment a közönségszavazás? Ugye oda az előválogatott művek kerültek már fel. Olyat említettél nekünk itt a beszélgetés előtt, hogy várakozáson felül teljesített a nép.
4: Így van. Megosztottuk rengeteg helyen, és nagyon sok támogatást kaptunk egyébként önkormányzati képviselőtől, önkormányzati dolgozóktól, de a jól ismert tatai vagy régiós portálok is fölkapták ezt a hírt. Így rengeteg kumulálva azt gondolom, hogy kb. 1000 szavazat jött összesen a rajzokra.
2: Én azt gondolom, hogy ez nagyon klassz, és ebben az egészben szerintem a legfontosabb az az a fajta közösségi összefogás, ami hát kvázi tényleg totál tehát egyrészt reprezentálja, másrészt pedig meg is mutatja a városnak a szépségét.
4: Így van, tehát ennek, ahogy mondjátok és látjátok is, és majd a felhasználók is látni fogják, van egy grafikai része, hogy megmutassuk a helyiek kreativitását, másrészt van egy tudatosítási része, hiszen ez még a programunknak csak az első része, szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy amit használunk, az egy anyag, annak van egy körforgása. A második lépcsőben szeretnénk műanyagmentesíteni ezeket a poharakat, a harmadik lépcsőben pedig szeretnénk visszagyűjteni, újra felhasználni, és egy körforgással komposztálni is ezeket a poharakat, így aztán abból a pohárból, amit használunk és amiből kávét iszunk, abból a végén termőföld lehet, amitől a végül szebb lesz a városunk.
3: Nagyon fontos szempontok, amiket mondasz, de szerintem még egy valami biztos, hogy megfordult az emberek fejében. Ettől nekem drágább lesz a kávé?
4: Nem lesz drágább a kávé. A programnak egészen pontosan az az értelme, hogy senkinek sem kerül többen, se nekünk, mint forgalmazóknak, sem a vendéglátósoknak, és természetesen a vendégeknek sem. Sőt, a nyertes gyerekek osztálya megkapja a forgalmazott poharak értékének 10%-át.
2: Tehát gyakorlatilag az iskolák még nyernek is ezen, ugye, kapnak plusz támogatást. Ami egyébként nekem különösen tetszik, és ezen gondolkoztam, hogy találkoztam-e már nem csak Magyarországon, hanem bárhol máshol hasonlóval, és igen, külföldön volt, hogy láttam már hasonlót, ahol tényleg megjelent mondjuk az adott városnak, most gyak nem fogok helyet mondani, az arculata, vagy valamilyen arculatépítő dolog bizonyos termékeken, de hogy ennyire egységesen, és mondjuk egy ilyen összefogás, szerintem ott se volt mögötte. Tehát én azt gondolom, hogy azért a turisták felé egy nagyon egységes arculatot tud ezáltal mutatni a város.
4: Így van, ez egyébként valahol probléma is volt, hogy vajon rá tudjuk-e venni a vendéglátós partnereinket arra, hogy a saját poharaik helyett egy olyan poharat használjanak, ami egységes. Egyébként rajta lesz természetesen a résztvevő vendéglátósok logója is, és azt kell, hogy mondjam, legnagyobb örömünkre, hogy itt az önös érdekeket simán fölül tudta írni a közösségi érdek, a közösségi érték, és a lehető legkisebb rábeszélésre igazából egy ismertetővel szinte átjutottunk az összes problémán, illetve ellenérzésen.
3: Mondtad azt, hogy ez egy folyamatnak az első lépése, ez azt jelenti, hogy akkor itt évről évre újabb és újabb poharak jönnek?
4: Ez a szándékunk, igen, hogy amikor kifogyunk ezekből a poharakból, amiket mi nagy tételben most megrendelünk, akkor újabb pályázatot fogunk hirdetni, és mindenkit biztatunk arra, vendéglátósokat a csatlakozásra, rajztehetséggel rendelkező fiatalokat pedig arra, hogy alkossanak újra Tata szépségeit bemutató és egyre újabb és újabb kis titkokat feltáró rajzokat, hiszen mi ezeknek fogunk plénumot biztosítani.
2: Akkor szerintem nincs más hátra, hangozzék el a nyertes vagy nyertesek neve, mert ha jók az infóim, akkor talán két nyertes is lesz ebben a körben, Gergő.
4: Így van, nagy örömömre szolgál, hogy bejelenthetem a eredetileg nyertes, de aztán úgy döntött a szakmai zsűri, hogy nyerteseket, hiszen annyira sok szavazatot kaptak ezek a rajzok, hogy úgy döntöttünk, hogy mind a kettőt megvalósítjuk. Adamek Anna kisasszony rajza kapta a legtöbb szavazatot, így neki külön gratulálunk, de Burgess Sofia rajza is egészen fantasztikusan jól szerepelt, így úgy döntöttünk, hogy az ő rajza is szerepelni fog a poharakon, tehát kétféle pohárból tudnak majd választani a vendéglátósok is, és a kedves kávézók is.
2: Tehát akkor Anna és Sofia nekik jár külön a gratuláció, aki pedig lemaradt most, de mondjuk ő is szeretné a saját rajztudását megmutatni, és mondjuk lenne elképzelése arról, hogy mi az, amit megalkotna így Tata szépségeiből, hát akkor ő pedig várhatja a következő körös pályázatot.
4: Így van, ezeket a rajzokat most elküldjük a gyártóhoz, néhány hétbe fog telni, mire megjönnek ezek a poharak, tehát én azt gondolom, hogy e hónap végén, következő hónap elején már találkozhatunk ezekkel a rajzokkal, és azt gondolom, gondolom, hogy őszre már meg fogjuk hirdetni a következő pályázatot.
2: Izgatottan várjuk a fejleményeket. Gergő, köszönjük, hogy itt voltál és hogy meséltél nekünk erről. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó közösségi összefogás, ez tehát a Tata Pohara projekt. Kozma Gergely a Green Stick képviseletében mesélt nekünk erről. Gergő, köszönjük. Még egyszer köszi, hogy itt voltál.
4: Én köszönöm.

stúdióban két férfi, akik szerint a reggel nem is olyan szörnyű. Persze, ha más csinálja helyettük. A mikrofonnál I. és Roland.

0: Itt vagyunk 6 perccel negyed 10 után. Kitti pedig csatlakozott hozzánk, és közben csinos sportoló lányokat néz, de tényleg, ezt csak azért gondoltam kihangosítani, mert hogyha én csinálnám, akkor biztos, hogy egyből elmondanátok adásba, de most akkor mondjuk el, hogy most a Kitti nézegetett mindenféle csinos sportoló lányokat.
1: De csak azért, mert a cikk szembe jött velem.
2: Egyik héten turbékuló galambokhoz viszel ki, plusz semlit a mi az teraszra, hogy lásd őket, most meg sportolókat nézel.
1: Hát én továbbra is a férfiakat imádom.
0: Galampornó utána.
1: Igen.
0: A sportoló lányok, nagyon csinos magyar sportoló lányok vannak.
1: Igazából miattad néztem meg ezt a cikket.
2: Azt nem értem, hogy miért nincsen a top 10-ben súlyemelő? Mik vannak? Milyen sportolók, milyen sportágak vannak?
1: Hát kajak,
2: kézi,
1: vívás,
0: úszó
1: nem,
0: is volt
1: ott. Ugye a Judit, a Körtésznek a párja, ugye ő kosárlabda, igen. Most tényleg ezt szeretnétek hallani?
2: Hát csak, hogy mik a legszexibb sportok?
1: Ugye úszók vannak azért, Jakapus Zsuzsa, Kapás Boglárka, van itt sok minden.
0: Minden
1: kardvívó,
0: egyes.
1: Ugye, a Szűcs utca, aki
0: hát
1: mindenki kedvence.
0: Hát elmaradhatatlan egy ilyen válogatásból, igen.
1: Van magyar atléta, sprinter, hát ő is gyönyörű egyébként.
2: Persze.
1: Persze. De tényleg, hát a...
0: Én innen nem látom, én már elmúltam 40.
1: Na?
0: Ja, hát igen.
1: Ja, hát igen.
2: Sprinter, tehát ha bármi történik, hamar ott hagy.
0: Mert a kajakkenus az meg lopátra tesz.
1: Jó.
0: Én kérek elnézést. Hogyan szakítanak a magyar sportoló lányok, igen.
2: És minden sporthoz kitaláljuk, jó?
0: Uh-huh. Igen.
2: Van autóversenyzőnk, az kereket old.
0: Igen, esetleg kardérre hány a Szűcs utca.
2: Oké.
1: Én kérek elnézést mindenkitől így.
0: Jó, hozzuk inkább a naphírét, jó?
2: De várjál még annyit ezzel kapcsolatban gyorsan, hogy szerintetek ez imponál, vagy nem? Tehát, hogy egy sportoló nőnek, hogyha azzal emelik ki, hogy mennyire szép. Nyilván tök jó dolog, csak hogy szoktak ilyet mondani, hogy például a Szolnoki Petiéket a Bombonnál tökre zavarta az, hogy sok évig nem kaptak díjat, aztán egyszer fölhívták őket, és azt mondták, hogy ti vagytok a legjobban öltözött magyar popsztárok. Tehát, hogy őket ez zavarta.
0: Azért az jó, ha az embernek így elismerik a szakmai munkásságát.
2: Igen, tehát, hogy vajon egy sportolónak ez derogál?
0: Szerintem jól esik, az a baj, ha csak így emelik ki, uh-huh. és rendre csak így emelik ki. Az viszont elhiszem, hogy egy idő után teher tud lenni. Engem is mindig zavar, mikor kiemelik, hogy mennyire jó képű vagyok.
2: Uh-huh.
0: Ja, nem.
1: Uh-huh. Hol is?
2: Hányszor van emiatt szomorú napod?
0: Ugye? Látod, legalább nem ez fog depresszióba taszítani.
1: De
0: na
1: tényleg.
0: Nézzük, mit hoztál nekünk itt, mint naphíre? Vagy ez volt a sportoló lányok?
1: Hát figyelj, átválthatunk erre, de nem ez volt. Ugyanis 100 éves lett a természetfilmek legendája David Attenborough, sok mindenki szerintem hallotta, és a rajongók nem akár hogyan köszöntötték fel, több mint 10 000 Lego figurából rakták ki a portréját, ráadásul nem is akár, hogy egy különleges 100 Lego szabály alapján. Na most ez a 100 Lego szabály egyébként azt jelenti, hogy tudjátok, rajta van a dobozokon, hogy 4-től 99 éves korig, aha. de most az Temboró miatt az van, hogy 100 pluszosoknak
0: is
1: ajánlják, tehát, hogy ők így tisztelegnek
2: előtte. Ja, mert
1: előtte.
2: Ott szomorgott, hogy nem legózhat többet.
1: Hát igen, mert ő elmúlt. Igen. A világhírű természetfilmes még 100 évesen is aktív egyébként, és továbbra is a bolygó védelmére hívja fel a figyelmet. Nagyon helyesen.
2: De várjál, a Lego az műanyag.
1: Igen.
0: Ajaj, na
1: jaj,
0: az
1: jaj, Ádi, most...
0: Jó, de ebben ne kösd bele, pláne, hogy...
2: Hát, amíg ott van a polcodon a Lego műanyagként, addig egy treknőt sem akad el benne.
0: Igen, pláne, uh-huh. hogy te tényleg imádod, te rajongsz David Attenborough-ért.
2: Sőt, holnap is tartunk egy hírt vele kapcsolatban.
0: Nagyon jó. Na,
2: ezen a héten Attenborough-t.
0: Ezt csak mondom, hogy ez a különbség, hogy én a Nicole Scherzingert imádom, ő a David Attenborough-t. Hát kinek milyen az ízlése, ugye?
2: Hát de nem egy fantasztikus ember? Most te meddig beszélgetnél a tieddel? Én az enyémmel sokáig.
0: Ugye? Hát miért? Szerintem a Nicole Scherzingerrel is lehetne beszélgetni. Fogalmam nincsen a divatról. Azért tanulnék, tudod? Ez lenne az egésznek edukációs jellege lenne.
2: De ez milyen cuki
0: nem
2: ajándék?
0: Nem edukációs, edukációs.
2: Kész. De ez milyen cuki ajándék, nem? Meg hogy ezt így kitalálták, és azt hiszem, hogy a Lego is beállt mögé.
0: Uh-huh. Hát igen. Nyilván hát sejtették, hogy ezt föl fogják kapni.
1: Hát
0: sőt, szerintem lesz külön David Attenborough-os ilyen Lego, amit ki is dobnak.
2: Minket ez a veszély nem fenyeget, de azért mégis, hogyha 100 évet elérnénk, akkor mennyi minden nem lehet 100 fölött csinálni? Én kigyűjtöttem egy pár dolgot.
0: Hát egy-két tippem lenne, de azt nem mondhatom el adásban.
1: Honnan tudod?
2: Például, jó, hát akkor mondja te előbb nyugodtan. De arra gondoltam, hogy például a Forma 1-es rajtszámok nem mennek 100 fölé.
0: Tehát, hogy Forma 1-es karrierben már ne kezdjen
2: az öreg. Bukod. Uh-huh. Ott van a hőmérőknek a digitális kijelzője.
1: Hőmérők?
2: 99 vége. fok.
0: Há jó, de 100 fokos úgyse lesz a David bácsi.
2: Jó, de ami viszont életkész, vagy működhet, és baj, hogy nincs, televízió hangerő szint. Lehet, hogy szükség lenne, de nézzétek meg, 99 fölé nem megy.
0: Hát figyelj, nekem már 20 fölött zavar, legalábbis a miénk. Én mindig lejjebb halkítom.
2: Még mindig erről igen. beszélünk, tehát még mindig a televízió hangerő szintről, nem másról van szó.
0: Hát tehát 20 fölött az elképzel, nem tudom másról lenne szó.
2: Van a Lego, meg mindenféle játékok, illetve a futballmezek számai is bejönnek, tehát focizni sem tud már.
0: Óha, tényleg, pedig milyen remek jobb szélső lehetne.
2: De ez egyébként amúgy tök érdekes, tehát ez a 100 fölötti életkor, ez, ha tudsz olyan fizikummal bírni, amivel még van értelme, akkor izgi lehet, mert annyi mindent átélsz, de pont most gondolkoztunk rajta egy kézi meccsen Budaörsön, a legutóbbin volt egy ilyen kezdődobás, amit a család szülinapra adott oda, és ezt általában gyerekeknek szokták adni, ezt a kezdődobást, de most egy 80 éves bácsi, Gyuri bácsi kapta meg a kezdődobást, egyébként Budaörsön ilyen tök nagy arc, ő indította a futezőrs versenyt, tesi tanár volt, stb. De hogy egyrészt nagyon cuki volt, másrészt 1940 valahogy született, Roland, te ki tudnád számolni? Mindegy, nem kell. De hogy az már nem tűnik
0: hát
2: annyira...
0: Idén volt?
2: Az már most volt.
0: 46.
2: Na, kösz. Az már nem tűnik annyira messzinek. Tehát, hogy öregszünk.
1: Igen.
2: 40 valami, 46 akkor, mennyi mindent megélt ez az ember?
0: Ugye csak kétszer annyi idős, mint én?
2: De hogyha mi mondjuk eléldegélünk 100-ig, az milyen lesz?
0: Hát nem tudom, egyébként nem vagyok benne biztos. Tehát tényleg csak akkor, hogyha a fizikumod, meg a mentális állapotod is olyan, hogy azért úgy, nem mondom, hogy patika, de hogy úgy azért egészen jó.
2: Esetemben 2087-et jelent, Kitti, nálad. Mondhatunk ilyet, vagy elmondhatjuk?
1: Persze.
2: 100 évesen, az 2000 mennyiben vagyunk?
1: Márjál, mi vagyok? Én 90-es vagyok.
0: Azért ez a matek még menni fog.
1: 90-es vagyok.
2: 2090.
1: Ja.
2: Akkor te még megcsinálod a temetésemet, Roland, te előttem egy évvel búcsúzol a földtől.
0: Igen, 2086-ban ünnepelném a százat.
2: Azért addig még egymás történik majd.
0: Igen, hát várjál, most így abba gondolok bele, hogy mondjuk a gyerekeim hány évesek lennének akkor. Ja, azért az úgy tényleg kemény, tehát hogy 71 lenne a Dávid.
1: Ja, már nyugdíjba menne.
2: Ők sem azok a cimis kategóriákon.
0: Igen. Az hát akkor már ők is nyugdíjasok lennének, igen. De nem lehetne megint közös családi program, mert mindenki ráér.
2: Igen. Hallod, milyen jó az, amikor az egész családbe mehet nyugdíjas jeggyel ingyen, vagy olcsóban valahova.
1: Megutazhattam,
0: azt akartam, ingyen vonatozhatnánk.
2: Hallod, vonaton viszik a koporsót is, nem? Akkor minden teljesen ingyen volt.
0: Nem. De ne legyünk morbidak még véletlenül.
2: Á, nem.
1: Ti egyébként, hogyha lehetne magyar hírességről, kiről csináltatnátok ilyen Lego portrét?
0: Lego portrét? Húha!
1: Az aki, a baj, aki úgy tényleg így megérdemelné, vagy
2: ja, meg is érdemelné,
1: miatt...
2: tehát ne trest hozzak. Aha. Mert egy győzike az olyan színes?
0: Nem, hát esetleg, tehát rengeteg sportolónk van például. Ha mondjuk maradunk itt mondjuk Tatabányán, akkor Földi Imre. Tehát például róla lehetne, azt gondolom, egy Lego.
2: De óvatosan számolj, mert például a Fekete Lacihoz túl sok kocka kell, tehát hogy azért azt is számolt ki, hogy legyen gazdaságos az, akit kiraksz.
0: Nem, én a valódi sportteljesítményeket szoktam értékelni.
2: Jó, de akkor, hogyha valódi embereket ki legyen, én tudjátok, kiből tudnék elképzelni? Na. Csak az a baj, hogy kevesebben ismerik, de a hangját meg mindenképp. Tehát, hogy egy hangembert kéne találni, akkor én a Szalóczi Paliból csinálnék, a Pali bácsiból.
0: Jó, hát igen, az ő hangját.
2: A Metro, MÁV, stb. Volt régen a hangja.
0: Mindenki. Busz. Nyilván lehetne ugye Puskásról,
1: igen,
0: tehát
1: nekem is az
0: a mai gyerekeknek be. Nyilván egy Szoboszlait lehetne mondjuk Legóban
2: eladni. Az Ária. Ő Duplóból.
0: A operában van sok, az Ária, abból van sok.
2: De mi, azt mennyien vennék egy Azi Duplót?
0: Azi Dupló?
1: Azi Dupló. Szerintem most találtunk egy piaci
0: vagy is, egy Dash Dupló.
1: Egy
0: Dash Dupló.
2: A kukás autó már úgyis van, és akkor lehet az egész szettet összerakod magadnak. Tök jó.
0: Nem,
1: tényleg.
0: Én sportolókból. Tehát ez szerintem lehet egy komplett sorozatot, mert hogy annyi büszkeségünk van egyébként, annyi kiváló magyar sportoló, hogy egy komplett sorozatot lehetne ennek szentelni.
2: Te inkább raknál ki otthon egy Puskás Öcsi bácsit, vagy inkább raknál ki otthon egy Dukai Reginát?
0: Hát inkább a Puskás Öcsit.
2: Igen?
0: Igen.
2: Oké. Okay. Jó, csak
1: jó,
2: hogy...
1: Jó.
2: Vagy egy teljes szett, egy padödő.
0: Az mindenképpen, igen.
2: Az is egy rakat kocka. Az is nehéz összerakni.
0: Vagy akkor már Nikol Scherzinger. Bár nem magyar, de akkor miért ne?
1: Na, Nikol nagyon beakadt itt.
2: Egyébként tök jó ötleteket adtok, mert tudjátok, van ez a legós akció, amikor villamost raknak össze, az szokott is lenni a városban, hogy egy konkrét villamost építenek meg legókockákból, és ott van a sínen. Én kifejezetten szeretem azokat az akciókat, meg ki is megyünk mindig fotózkodni, hogy ahogyan megnyílt Magyarországon is ez a Viaszbábú Múzeum, panoptikum. Ugyanúgy lehetne az, hogy legóból kiraknak hírességeket egy-egy ilyen kiállításra, szerintem lenne keresete.
3: Én láttam már repülőt is egész nagyba kirakni legóból, tehát azért vannak ilyenek. Mondom, én ezt simán tudnám támogatni, hogy mondjuk magyar hírességekről egy komplett sorozatot készíteni. És mondom, elsősorban a sportolókról. Én ezt még a Magyar Olimpiai Bizottság helyében is felkapnám.
1: Úgyhogy, ha hallanak minket, akkor kezdjenek neki.
3: Igen, hogy lehetne. Mert minden egyes sport, most kiemeltünk egy-két ember, csak tudjátok, de hogy lehetne azért úszásból, persze, vívásból, kajakkenuból, tehát tényleg annyi-annyi klasszist adtunk a világnak.
2: És ha már itt tartunk, nem készültem, hogy ezt bedobom, de azért el akarom mondani, hogy voltunk játékboltban, ha már játékoknál tartunk, meg játékok készítésénél, és voltak Forma 1-es pilóták. Roland, te szerintem ezt nagyon vágod, mert Dávid, mintha ilyet kapott volna a születésnapjára, ilyen figura, kis autó, stb. És az volt a nagyon érdekes megfigyelésem, hogy Lando Norrisnál volt ilyen biztonsági lopás elleni csipogó a termékben, de például Charles Leclercnél nem, meg Lewis Hamiltonon sem volt rajta, és Max Verstappenen sem. Ez azt jelenti, hogy az elsőnek bunkóbbak a rajongói? Vagy azt jobban lopják?
3: Ez egy érdekes, szerintem a többiről lefelejtették.
2: Mert akkor innen lehet figyelni, tehát amin van vészriasztó más játékoknál, abból kell legót csinálni.
3: Aha, na azt mondod, ez a népszerűségnek a jelen? Na, jó van. Ha már egyébként játékok, akkor ugye lezajlott az előző órában a Magból slágerjáték első köre, úgyhogy hamarosan visszatérünk, és például eredményt is fogunk hirdetni.

0: szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Pontosan 3:10-en elfilóztunk itt egy keveset, ez volt a Hajnalok a Gangon. Ebből tegnap egyébként hallottam egy ilyen elég ütős remixet, ez most az eredeti verzió volt.
1: Hol hallasz te ilyeneket?
0: Ezt majd adáson kívül elmesélem.
1: Ja, azt nem akartad mondani, igen.
0: Igen,
1: tudom.
0: Direkt nem akartam mondani. Ez titok.
1: Értem, 16
0: olyan helyeken járok, hogy ez titok.
1: Terelem a szót. 16 fok van. Esős idő, bár nem esett sokat, de állítólag még fog. 23 lesz a csúcs ma, és a hét során egy kisebb fajta lehűlés ez, ami jön.
0: Igen, és remélhetőleg Ádi hangját nem fogja elvinni, hanem megmarad maximum ezen a szinten.
1: Ja nem, igazából a hetek óta rohad a hangom.
0: Rohad vagy lohad?
1: Valami van, most ilyen folyamatos torokrákokkal küzdök, de alakul.
0: Aha, valami van a levegőben, ugye? Na, ezt megmondta ugye bár már hallott pénz is. Pollen az van egyébként, ezt én is érzem, úgyhogy allergiások, kitartás, ugye én duplán szedem a gyógyszert.
1: Igen.
0: Aha. Tehát én dupla adagot tolok, biztos, ami biztos.
1: Kedvenc magnéziumodat megvetted?
0: Van otthon, az mindig ilyen nagy adagba veszünk.
1: Hál' Isten. És van esetleg olyan dolog, amit a kertedben megtermelsz, aképpen bio és egészséges?
0: Természetesen, a műfűre ültetni, az halál jó dolog.
1: Tényleg, ahogy te nyernéd meg valamelyik nyereményünket, nyilván nem teheted, mert rádióban dolgozol, de akkor te mire használnád?
0: Hát is szétpárnám a kezem.
1: Az ember, akinek a műfűvével belepett gyepe, hát gyakorlatilag ott alatta csak van valami, nem?
0: Nem, hát néha nő a gaz. Tehát azért nem. Tehát, hogy
1: akkor
0: tudnám...
1: van egy gazírtó.
0: Hát figyelj, nem tudnám azért használni, tehát hogy mitől vennék ilyen kesztyüket, mert azért van egy kicsi, nem, mert van egy kicsi előkert, hátul is azért nem csak műfű van, a terasz meg a műfű között van olyan, ahol azért vannak rendes növények is, szóval azért így tudnám mire használni, úgyhogy ez ilyen 15 000-es utalványa szerintem mindig nagyon klassz. Na, mert hogy a Magból slágerjátékunknak ugyebár a nyereménye egy 15 000 forintos utalvány az esztergomi Kaszkerre kertészeti áruda jó voltából, és ez a játék folytatódik majd még a koktélban is, illetve a délutáni csúcsban, de akkor jöjjön a mostani sorsolásunk.
1: Ki volt kétszer?
0: És akkor eláruljuk természetesen, ezt akartam mondani, ha nagyon-nagyon figyeltetek, akkor azért ki lehetett szűrni, hogy Destől játszottunk két dalt az előző órában, ugye lement a kukásautó, illetve lement az Ó Mamma is.
1: Ez volt az édes kettes.
0: Köszönjük szépen, de még egy roppant rossz szóviccel készül a műsor végére is, Ádi, előre szólok, én figyelmeztettelek titeket. A nyertesünk pedig nem más, mint Katna Péter!
1: Ó, Péter! 15 000 forintnyi kertészeti holmi.
0: Bizony, természetesen.
1: A Kaszker kertészeti áruda felajánlásából.
0: Pontosan, megírjuk a részleteket. Na, és akkor egy picit a mai menetrendről, mert hogy ez rendhagyó lesz. Lesz Zimmerer Tomi majd este a Charterben, viszont a koktél ezúttal nélküle telik majd. Az első két órájában, hát jó magam, leszek majd a... Ki is ez? Bartender? Ő szokta a koktélokat kínálgatni?
1: Szerintem az jó, bárpultos. Vagy a cica fiú a bárpultban.
0: Igen, végre egy tender, amin elindulok, és éreztek a nyertes.
1: Szóval egyébként ez tényleg olyan, mint a... Melyik az a DJ, aki folyamatosan járt így magyar bulikat tartani? A DJ Getta? Ő jött mindig. Mert mindig mondták, hogy ott lesz a pultban, és egy idő után már vártam, hogy most a bárpultba kerül, de nem. Valamit keverszte is.
0: Na, szóval én hozom a koktél első két óráját, aztán pedig Bálint Lackó érkezik a koktél második felével, illetve a délutáni csúcsban is, ugye szokás szerint őt hallhatjátok. Úgyhogy eljött az érzékeny búcsú ideje, legalábbis Ádi számára, meg ugye a Buenos Morgant lezárjuk. Köszönjük szépen Kittinek, hogy itt volt, és hogy emelte a ma reggel fényét.
1: Köszönjük szépen a műfüves természet gyermekének, akinek Scherzinger az etemborója, Illy és Roland.
0: És köszönjük szépen Réd Ládámnak, akinek pedig David Attenborough, a Nicole Scherzingere.
1: Majdnem pontosével mondtam a nevedet, figyelted, de kiavítottam szóban. Jó, én holnap reggel jövök hajnalban, 6 után nem sokkal, Roland most marad. Hallgassátok a Forrás Rádiót, megéri, még 30 000 forintnyi kertészeti utalványunk van csak a mai napra, én pedig várok mindenkit holnap, 6 után nem sokkal. Sziasztok.
0: Buenos morgen.
2: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az ördöge van piknik teraszon.
1: Az ördöge van piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát baj, ördöge van piknik terasz.
1: Baj, ördöge van piknik terasz.
2: Tali ott.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
4: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! 9 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén, május 20-a az SZJA bevallási határidő, jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Május 20-a az SZJA bevallási határidő. A legfontosabb tudnivalókról Tulai Anita, a NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatóságának ügyfélszolgálati referense, sajtóreferense beszélt a Forrás Rádiónak.
2: Sajnos rengeteg foglalkoztató, adatszolgáltató nem pontosan szolgáltatja az adatokat, ezáltal hiányos lehet a tervezetünk. Érdemes ránézni, és vagy elfogadni, vagy pedig javítani. Az ESZIA felülete erre tökéletesen megfelel, hiszen itt ezen a felületen nem csak javítani, módosítani tudjuk, hanem akár el is fogadni, és ugye, hogyha mondjuk egy visszajáró pénzről beszélünk, visszafizetésről vagy befizetésről, ezen a felületen még ezt is meg tudjuk oldani. Fontos még, hogy a kedvezményeket megfelelően használjuk ki, és nem ulasszuk el ezeknek az érvényesítését. Például gondolok itt a személyi kedvezményre, a 25 év alattiak, vagy akár az első házasok kedvezmény.

0: is ugyanilyen fontosságú.
1: 9 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MTI-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 9 az országban jogellenesen tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívánnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete vasárnap. A diplomata az ABC News televíziónak adott interjúban elmondta, hogy Donald Trump elnök megad minden esélyt a diplomáciának Iránnal kapcsolatban, mielőtt ismét harci cselekményeket rendelne el. Hozzátette, hogy Pakisztán államfője azt kérte, hogy az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatná az Irán elleni bombatámadásokat. Az elmúlt napokban iráni és amerikai részről is elszórtan végrehajtott katonai cselekményekkel kapcsolatban Mike Waltz kijelentette, hogy Donald Trump határoz arról, mit tekint az április első fele óta érvényben lévő tűzszünet megsértésének.
2: Időjárás.
1: Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, egy-egy intenzív heves zivatar is előfordulhat ma. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között alakul. Holnap kezdetben sok napsütés valószínű, majd egyre több felé megnövekszik a komoly felhőzet, záporok elsősorban a Tiszántúlon várhatók.
2: Az időjárás jelentést a Carnet Ford Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig
3: vele. Kész sok a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, már is indítjuk a koktél első óráját, rendhagyó módon ezúttal velem, ami viszont változatlan, hogy jó sok zenével és kevés dumával egészen délig rádiózhatunk együtt. The Superman Lovers és a One Republic így együtt, ez a Starlight. Ezzel kezdünk, a mikrofonnál így és soha.

Ez a Forrás Rádió, mindig veled, mindig veletek vagyunk. 2 perccel járunk 10:45 előtt, nézzünk körbe egy kicsit az utakon. Az M1-esen 2 helyen látok torlódást az élő térkép alapján. Egyrészt Tatabánya között egy kisebb, másrészt egy jelentősebb. Ez Bicskétől nagyjából Budaörsig tart, mind a kettő a főváros felé haladókat és a külső sávot érinti, úgyhogy mindenféleképpen az átterelt belső sávban haladjatok, legalábbis személygépkocsival. Egyébként ezen kívül komolyabb fennakadás nincsen. Ha nektek van ennek ellentmondó információtok, azt természetesen örömmel fogadjuk. SMS és Viber számunk 0620 978 9785-ös. Már is Shawn Mendezzel robogunk tovább. Ez a When You're Gone.

2010 egyik legnagyobb slágere volt ez, Usher és a More. Ez itt még mindig a Forrás Rádió, mindig veled, és természetesen csak slágereket hozunk a koktélban végig. Na és persze a magból sláger játékunkat, hogyha a reggeli nyeremény körről lemaradtatok, aggodalomra semmi ok, dél és egy óra között ugyanis jön a következő forduló. Tessék akkor is nagyon-nagyon fülelni, és arra figyeljetek, hogy vajon ki az az előadó, akinek az első nagy sikerét is lejátszuk, illetve az aktuális slágerét, mert hogy ennek az előadónak a nevét várjuk majd. A tét pedig nem kevesebb, mint egy 15 000 forintos utalvány, mégpedig az esztergomi Kaszker kertészeti áruda felajánlásából. Már is innen jön a folytatásban ez a Stuck in Limbo.

Egy kollab hazai vizekről, ez volt a BSV, illetve Bialex közöse. A folytatásban is jön egy koprodukció. The Weeknd és Ariana Grande álltak össze. Ez bizony a Save Your Tears.

0: mivel indítjuk a következőt.
1: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.
4: Bemutatja.
3: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
1: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom. Határtalanul jó.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra. Jó napot kívánok! Kapitány István szerint a gazdaság beindításának a kulcsa a befektetői bizalom, fogyást, zsírégetést ígérő étrendkiegészítőket vizsgál a hatóság, a keleti pályaudvar környékén drogot terjesztő banda került rendőrkézre. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A következő 4 évben minden erőmmel és tudásommal a magyar gazdaságot fogom szolgálni, ezt jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelölt bizottsági meghallgatásán hétfőn Budapesten, aki szerint a gazdaság beindításának a kulcsa a befektetői bizalom. A miniszter jelölt az első 100 nap kormány feladatának a legfontosabb szerződések, konstrukciók átnézését nevezte. Közölte, hogy kiszámítható szabályokat kell hozni, tisztességes versenyt teremteni, zéró toleranciát hirdetnek a korrupcióval szemben és átlátható támogatásokat. A turizmusnak külön államtitkárságot hoznak létre, mondta. Az energia területén célzott energiahatékonysági programokat nevezett szükségesnek, és átlátható nukleáris stratégiát, felül kell vizsgálni a Paks 2 szerződéseit. 2026-ban az új egyre népszerűbb termékköröket is vizsgál a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve. A többi között ellenőrzik a CBD tartalmú készítményeket, valamint a fogyást, zsíréget és ígérő étrendkiegészítőket is, hívta fel a figyelmet közleményében a hatóság. Az étrendkiegészítők piaca az elmúlt években dinamikusan bővült, egyre szélesebb azon termékek köre, amelyek a fogyasztók számára mind a hagyományos, mind az online kereskedelemben elérhetők. Ugyancsak kiemelt vizsgálati terület a fogyásírégetést ígérő étrendkiegészítők köre, amelynek keresletét jellemzően a szezonális kereslet, például nyári időszak alakformálási kampány erősíti. A keleti pályaudvar környéki drogkereskedelmet működtető dílereken ütött rajta a rendőrség. A drogterjesztők fényes nappal az aluljárókban és a buszokon is árulták a Kristály néven ismert kábítószert, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság hétfőn a rendőrség honlapján. Azt írták, hogy bűnügyi információk és lakossági bejelentések alapján ütöttek rajta 3 feltételezett kábítószer kereskedőn a nyomozók. Az akcióban az Erzsébet városi rendőrök mellett a BRFK más szervezeti egységei és a BKV biztonsági igazgatóság munkatársai is részt vettek. A nyomozók az akció során

0: 200-300 ezer forint utcai értékű drogot foglaltak le a dílerektől. A vizsgálat adatai szerint a banda tagjai hónapok óta terítették a keleti pályaudvar környékén a rendkívül veszélyes, kiszámíthatatlan hatású drogot. Az Oroszlányváros óvodái által kiírt gyermekrajz pályázat beérkezett pályaműveinek kiállítása és megnyitója lesz a Madarak és Fák napja alkalmából. Az oroszlányi ingyenes program május 13-án 16 óra 30 perckor kezdődik a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár földszinti aulájában.
1: Időjárás.
0: Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, egy-egy intenzív heves zivatar is előfordulhat ma. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között alakul. Holnap kezdetben sok napsütés valószínű, majd egyre több felé megnövekszik a komoly felhőzet, záporok elsősorban a Tiszántúlon várhatók.
1: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Ez bizony már a koktél második órája. Szép napot nektek, sziasztok! Továbbra is rengeteg jó zenével és kevés dumával, de rendhagyó módon ezúttal még délig velem, aztán majd egy óra múlva Bálint Lackó vált Pnau és a Corazon. Egy nagyon klassz újdonság, ezzel indítjuk ezt a 60 percet. A mikrofon mögötti Jéz Soland.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élő zene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves sportékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét! Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
4: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
5: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Múlatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc DJ Vamuze. Házigazdák DJ Bóli és BRK. Kapunyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton múlat a város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
0: Ez reklám volt.
6: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, ne felejtjétek, dél és egy óra között jön a Magból Sláger második fordulója, úgyhogy újra lehet velünk játszani. Füleljetek, melyik előadót hallhatjátok majd a következő 60 percben kétszer. Itt most nálunk egy klasszikussal folytatjuk. Nelly Furtado és Missy Elliott jönnek így együtt. Ez a Do It!

Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt savrucsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét, elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a f*** csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, azt szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

Alay Sanders és a nagy tavalyi kedvenc, ez volt a You, a folytatásban pedig jöjjön a K-pop talán legsikeresebb bandája, akik hát világszerte rajongók millióit hozzák lázba. Ez már is a Stray Kids és az Iszki.

a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Magda jó voltából. Érdemes lesz természetesen ekkor is velünk játszani, illetve ne felejtjétek, hogy a délutáni csúcsban lesz még egy kör. Én holnap reggel 6-kor a Buenos Morgenben jövök legközelebb. További szép napot mindenkinek! Az elmúlt 6 órában I és Rolandot hallottátok.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
4: Készen állsz az év első igazi nyári éjszakájára? Május 15-én a Duna Residence-ben elindul a szezon egy hatalmas éjszakai fürdőzéssel. Nappali lazulás, esti fények, koktélok, nyári hangulat, szauna szeánszok és éjfélig tartó lazulás vár rád. 19 órától Zimmer Air diktálja az ütemet. Vedd meg a belépőd 4000 forintos tavalyi áron a kultix.hu oldalán. Ráadásul ajándékital kupont is adunk mellé. Duna Residence, a hely, ahol a nyár elkezdődik.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva dél, szép napot kívánok! Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. Amerikai bankot fosztogatott Budapestről online módon egy jordán férfi, Sáfrány Anita magyar bajnok összetettben a Teke országos bajnokságon. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása, tudatta az intézmény hétfőn. Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban elsőként a Semmelweis Egyetem onko-intervenciós részlegét akkreditálta az intervenciós onkológiai szolgáltatások nemzetközi akkreditációs rendszere. Ez a nemzetközi elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern kíméletes ága, az úgynevezett intervenciós onkológiai ellátás. Ez az onkológiai terápia egy modern kíméletes ága, amely képalkotó eszközök, például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát, írták közleményükben. Amerikai bankot fosztogatott Budapestről egy kiemelt ügyfél kártya adatainak felhasználásával egy jordán férfi, aki 308 esetben több mint 721 ezer dollár értékben kísérelt meg online visszaéléseket, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda a rendőrség honlapján hétfőn. Azt írták, hogy egy amerikai pénzintézet az év elején tett feljelentést, mert egy kiemelt ügyfelük számlájáról illegálisan emeltek le különböző összegeket, ezért információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt indítottak büntető eljárást. A nyomozók információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki a férfit gyanúsítottként. Ezután őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt. Természetfotó kiállítás megnyitójára várják az érdeklődőket május 15-én az Esztergomi Duna Múzeumban, ahol Aranyosi Tamás munkáival ismerkedhet meg a közönség. A Harmónia a vadonban című tárlat Afrika és Costa Rica természeti világába kalauzolja a látogatókat. A program 18 órakor kezdődik. És végül sport. Sáfrány Anita magyar bajnok összetettben a Teke országos bajnokságon közölte közösségi oldalán a Tatabányai Sportklub. Mint a bejegyzésükben olvasható, hétvégén rendezték a tekézők egyéni magyar bajnokságát. A szombati napon Sáfrány Anita a hagyományos egyéni versenyben szerzett ezüstérmet, majd vasárnap a sprint versenyszámban is a második helyen végzett. Örömhír, hogy a Tatabányai Sportklub világbajnoki bronzérmes versenyzője Sáfrány Anita az összetett versenyben az első helyen zárt.
0: Időjárás.
1: Erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és több helyen lehetnek újabb záporok. A déli-délnyugati szél napközben élénk erős lehet, 17 és 21 fok között mérünk. Holnap markás hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk csapadékra.
0: Időjárás jelentésünket az Esztergom és Csevola és Fia Skoda márka kereskedő.

0: támogatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: És egyben sok szeretettel köszöntök mindenkit a Koktél, mondhatni, hogy második részében, innentől már én veszem át a stafétát. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és természetesen ebben az órában is folytatódik a játékunk, sőt, mi több, ez lesz az az óra, amit igazán figyelnetek kell, hogy miről van szó, azt hamarosan elárulom nektek. Tartsatok velem!

A magvos láger játékunk pedig már elindult. Képzeljétek el, hogy ebben az órában már elhangzott az az előadó, akinek az első igazán nagy sikere csendült fel. Nagy, miről van szó pontosan? Hát ugyanis minden egyes műsorban, minden egyes hétköznapi napon a héten, a Buenos Morgenben, a koktélban és a délutáni csúcsban zajlik ez a játék. Van egy előadó, akinek jön egy igazi nagy slágere, az elsők közül való, és aztán majd jön egy aktuális sláger. Mondhatjuk úgy is, lefordíthatjuk az egész dolgot, hogy valakitől két dalt hallasz egy adott órában, a koktélban ez a 12 és 13 óra közötti szakasz. Mégpedig teszed ezt azért, hogyha szeretnél velünk játszani, hogy egy 15 ezer forintos utalványt nyerj az esztergomi kaszker kertészeti áruda felajánlásából. Tehát így lényegében a magból sláger válik, és tulajdonképpen ti is a ti kertészetetekben vagy kertetekben tudjátok majd hasznosítani ezt az utalványt, ugye 15 ezer forint értékben. Tehát meg kell mondanotok azt, hogy ki az az előadó, hogy nyerhessetek, lényegében ennyi az egész feladvány, és még egyszer segítek annyit, hogy ez az előadó, illetve ennek az előadónak az első dala már felcsendült ebben az órában. Úgyhogy figyeljetek, mert hamarosan majd jön az aktuális slágere is, sokkal közelebb, mint amit gondolnátok. Ha tudjátok, hogy ki ő, írjátok meg a 0620 978 985-re, SMS-ben vagy Viberen a nevetekkel együtt. Röviden ennyi a leírás. Diana Rosszal és Témi Impalával pedig már is folytatjuk.

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről

0: lendületes ritmusokat. Egy esemény, ahol nem csak hallgathatod, hanem át is élheted a görög kultúra pezsgő világát. Találkozzunk 2026. május 16-án, szombaton 18 órakor Oroszlányban, a Bányász Klubban. Belépő a helyszínen vásárolható. Bővebb információ a bluehill.hu oldalon.
1: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forintról elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: Hamarosan pedig újra lengedeznek ezek a zászlók, hiszen ez a 2010-es foci VB-nek volt a betétdel, ugye Dél-Afrikában rendezték, most Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok közösen rendezi a VB-t, és hamarosan újra lengedezhetnek ezek a zászlók, hiszen hamarosan vége a szezonnak, hamarosan vége a bajnokságoknak, és hát nyilvánvalóan újra a foci VB-re figyel majd a világ. Na de addig is, ameddig a foci VB-hez oda kanyarodunk, egy picit a 90-es évekből nosztalgiázhatunk, mégpedig Ronald kapcsán. Hogy mi ez a sztori, azt már is megtudhatjátok egy Buenos Morgan adásból.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Itt van a mikrohullámú sütőanyag, utána néztem, mert tudtam, hogy jóval korábbi, képzeljétek el, 1945-ben fedezték fel véletlenül. Percy Spencer egy radarberendezés mellett dolgozott, és megolvadt a csoki a zsebében. Így lett nekünk mikrónk, de az tény, hogy a menzes ebédekből a rosszabb fajtákat az otthoni mikró mentette meg. Nem tudom, ti csináltatok-e ilyet, hogy megmikroztatok valami kis mirelit cuccot. Ez nem volt meg?
3: Hát, én nem tudom, én a mikróban nem teszek mirelitet.
2: Na hát.
3: Az nem olyan.
4: Ja, én csak olyat csináltam, hogy fölraktam a tűzhelyre a műanyagot, tehát, vagy a műanyagban az ételt, úgyhogy a kerámia alapos tűzhelyre, szerintetek?
2: Ez hány évesen, ez tavaly?
3: Beszerethetett anyukád után.
2: Ezt tavaly csináltad?
4: Nem voltam, vagy 13, ja. Tehát azért már nem voltam olyan kisgyerek, úgyhogy fölfoghattam. Nem, mert hogy, tehát meg volt a fejemben, hogy mondta anyám, hogy van elrakva tokány, és hogy tegyem föl a tűzhelyre, és melegítsem meg. Csak hogy volt még egy mozzanat, hogy tegyem át egy másik tálba, vagy edénybe. Hát én meg úgy, ahogy volt, ráraktam a műanyag ételtartót. Igen, amikor elkezdett ráolvadni, akkor már észleltem, hogy ez így nem lesz jó.
3: Tehát ezt így adjuk már össze, hogy 3 napon keresztül, érted, így vágtál minden kérdést, és mindenki azt gondolta, hogy milyen okos ez a Roland.
2: Erre a kerámiára olvasja a tokányt. Hogy lehet egyetlen úgy hívni, tokány? Borzasztó.
4: Na jó, de azóta azért fejlődtem. Nem mondom, hogy sokat, de egy keveset azért fejlődtem.
2: Azóta már csak
4: a háztartási ismeretekben is.
2: Alumínium tálban,
3: alufóliát a mikróba.
4: Meg még benne volt hozzá néhány fémevő eszközt is, tudod? Biztos, ami biztos.
1: Buenos Morgan, minden

0: És egy újabb dallal ért véget ez az óra, amely a kiváló slágerek közül való volt. Ti pedig továbbra is a Forrás Rádiót hallgatjátok. Köszi, hogy így tesztek. Ami a folytatást illeti, hírekkel és információkkal megyünk tovább, ezen hírek s infók után pedig egy újabb sláger érkezik. Nagyon meglepő módon. A következő sláger pedig Marshmello és Jonas Brothers neveihez köthető. Itt van már is a Slow Motion, de csak a hírek után. Addig is mutatom.
1: Kérdezik, miért ilyen jó a napod? Ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az Ördöge van piknik teraszon.
4: Az Ördöge van piknik teraszon.
3: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van piknik terasz.
4: Baj, Ördöge van piknik terasz.
3: Tali ott!
5: iránykomárom.hu tavasszal is. Tematikus városnéző túrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. iránykomárom.hu minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu kattints rá, Komárom, határtalanul jó.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, egy óra előtt járunk 3 perccel. Tárkányi Zsolt lesz a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára. A törös darazsak nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen. Különleges zenei estére várják az érdeklődőket Esztergomban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Tárkányi Zsolt, Debrecen Tiszásországgyűlési képviselője lesz a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Vitézi Dávid a miniszteri poszt várományosa ma a közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkárként képviseli majd a tárcát, a közlekedéssel, építészettel, beruházással kapcsolatos ügyeket az országgyűlésben, valamint tartja a kapcsolatot a képviselőkkel és a kormánypárti frakcióval. Tárkányi Zsolt a videóban közölte, több mint 10 éve ismerik egymást Vitézi Dáviddal, akit közlekedési témákban sokat kérdezett újságíróként. A törös darazsak az emberekre, a házi állatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület az MTI-nek küldött közleményben. Májustól lehet számítani a termetes törös darazsak feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén egy korhadó fa közelében a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok az emberekre, a házi állatokra nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani például a cserebogár szaporulatot is. Ártalmatlanságuk miatt a Magyarországon élő fél tucatnyi faj írtása felesleges, ráadásul az óriás törös darázs védett, természetvédelmi értéke 50 ezer forint, elpusztításuk éppen ezért törvénytelen is. Különleges zenei estére várják az érdeklődőket május 14-én 17 órakor Esztergomban, a Féja Géza közösségi házban, ahol a 20 éves Santa Diver jubileumi koncerttel ünnepel. A koncertet egy kiállítás is kíséri, így a zenei élmény vizuális elemekkel egészül ki, még emlékezetesebbé téve az estét. A formáció tagjai Kézdi Luca, Szesztai Dávid és Szegő Dávid egyedi hangzásvilágot képviselnek, amelyben a jazz, a world music és a kortárs zenei kísérletezés elemei találkoznak. A belépés ingyenes. A Táti Könyvtárban ismét várják az érdeklődőket egy jó hangulatú, kreatív délelőtre május 16-án 9 és 12 óra között. A foglalkozás ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma zömében erősen felhős, borult idő lesz. Néha előbukkanhat a nap, de kevés rá az esély. Bármegyénkbe továbbra is jósolnak csapadékot, 18 és 22 fok között ingadozik a hőmérséklet.

0: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Mindig veled, és mindig a legtutibb slágerekkel, és hát az előző órában hallhattatok egy előadót, akinek az első és a mostani slágere is felcsendült. Ha tudjátok, hogy ki ő, írjátok meg 0620 9789 5. Cserébe pedig a Kaszker Kertészeti Áruda felajánlásából kaphattok nyereményt. Hozom mindjárt a

Továbbra is a legjobb slágerek közül kapjátok az amúgy is legjobbakat. Itt a Forrás Rádióban a Koktélt hallgatjátok, kivételesen Zimmerrel Tamás helyett a mikrofonnál, most éppen Bálint Lászlóval. Lesz játékunk még egyébként, viszont még az előzőt sem zártuk le, sőt mi több, ebben az órában viszont már le kell zárnunk. Úgyhogy ha hallottátok, hogy ki volt az az előadó, akinek az első és aztán egy mostani slágerét játszottuk le, akkor írjátok meg az ő nevét a ti nevetekkel együtt a 0620 978 98-re. Ha ez megvan, semmi egyéb dolgotok nincsen, mint drukkolni, mert az óra végén bizony sorsolni fogunk. Annyit segítek, hogy egy hölgyről van szó, és egy latin vezetékneve van, hogyha esetleg így lemaradtatok volna még róla, jó? Tehát ezt írjátok meg nyugodtan, akár tippben is, maximum nem jó a tipp. 0620 98 98 5. Egy 15 000 forintos utalványért játszotok az esztergomi kaszker kertészeti áruda felajánlásából. Ez tehát a játékunk nyereménye, és még a délutáni csúcsban is fogunk egyet sorsolni, úgyhogy ott is lesz majd egy sláger, de ott már nem az az előadó lesz természetesen, és hát szerintem így már nagyjából tudjátok is, hogy mire kell majd figyelnetek, hogyha esetleg a Buenos Morgant vagy mondjuk az önöző órát nem figyeltétek volna. Sok sikert mindenkinek, ami pedig a slágereket illeti, most egy hazai kedvenc érkezik a faloda.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár van. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
2: Alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élő zene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves sportékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét! Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
4: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Mulatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a Komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulata város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Hey, we're Shouse, and you're listening to our brand new single, Won't Forget You.

Offenbach és a Miles Away itt a Forrás Rádióban mindig vele csak slágerekkel, és az előző óránkban a megfejtés játékunkhoz, Magból sláger játékunkhoz kapcsolódóan érkezik, meg vele együtt a nyertesünk. Ugye azt kell kitalálnotok, hogy ki az az előadó, akitől az első, majd egy aktuális slágerét halljátok. Cserébe ezért pedig egy 15 000 forintos utalvány nyerhettek az esztergomi Kaszker kertészeti áruda felajánlásából. Hogyha ez az előadó megvan, akkor ugye el kell küldeni az SMS vagy Viber számunkra a nevét a ti nevetekkel együtt, és ezúttal Gábornak szeretnék gratulálni, aki már is elvitte az első koktélos nyereményt, úgyhogy természetesen Gábort hamarosan felkeressük majd, és neki mindenképpen átadjuk majd a kis ajándékát. És jó hírem is van, mert a délutáni csúcsban 4 és 5 óra között fogunk játszani ilyet legközelebb, úgyhogy ha szeretnétek még megpróbálkozni ezzel a játékkal, akkor bőven van lehetőségetek, sőt egész héten minden egyes műsorban itt teszünk majd. Sok sikert így előre is, és amíg haladunk a délutáni csúcs felé, John Legend-el és az All of Me-vel folytatjuk.

0: Kattints a Forrás Rádióra az interneten is. www.forrásradio.hu.
1: Hey, I'm Hayden James.

Lucas Graham és a Love Someone, ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok, benne csak slágerekkel, a Koktél végét halljátok egészen pontosan, ami pedig minket illet, hát a délutáni csúcs is jön, és én nem megyek sehova, sőt, mi több maradok, úgyhogy csak slágerek a Koktélban is. Ezúttal Kamráddal és a So Good-dal folytatjuk, illetve kezdjük majd meg a következő etapot. Mutatom!

0: újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
1: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 3 perc múlva 2 óra. Az évek óta tartó vízhiány a vetőmag előállítás biztonságát is veszélyezteti. Ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Esztergomban a Dobogókői úton. Füst Milán arany zsebórájára is lehet licitálni a BÁV májusi művészeti aukcióján. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. A súlyos, évek óta halmozódó vízhiány komoly kihívás elé állítja a magyar mezőgazdaságot és a vetőmagágazatot egyaránt. Nem csak a termés kilátásokat rontja, hanem a vetőmag előállítás biztonságát is veszélyezteti, közölte a Vetőmag Szövetség az MTI-vel. A közleményük szerint az exportpiaci bizonytalanságokkal és növekvő költségekkel párosulva olyan nehéz helyzet alakult ki, amelynek kezelésére széles összefogás mellett gyors alkalmazkodásra, innovatív nemesítésre és tervszerű cselekvésre, például fokozottabb öntözésfejlesztésre van szükség. Esztergomban a körforgalom építésének második üteméhez kapcsolódó csatornaépítési munkák miatt a Dobogókői utat teljesen lezárják az Ácsim András utca és a Terézia utca közötti szakaszon. Erre május 14-e 9 órától május 17-e 17 óráig kell számítani. A munkavégzés ideje alatt az érintett útszakasz nem lesz átjárható, kérik a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét. Idén második alkalommal rendezik meg a Tatai Zsongás elnevezésű nyárindító zenés művészeti délutánt. Az érdeklődőket május 30-án 16 órától várják a Kőfaragó házban. Az esemény házigazdája a Dotis Jazz Trio lesz. Az ingyenes programban szerepel még a Tatai Hangok zenei műhely, a Sohasem zenekar, a Simrock Tatai Ír zenekar, Körösi Gábor handpan művész és a Talentum szakgimnázium grafikus tanulói, valamint a Tata című kiállítások. Csaknem 600 tételre, köztük Füst Milán arany zsebórájára, drágaköves ékszerekre, festményekre és különféle ritkaságokra is lehet licitálni a BÁV májusi művészeti aukcióján Budapesten. A mai közleményükben kiemelték, hogy az aukció egyik legszemélyesebb darabja Füst Milán arany Ulisse Nardin zsebórája. A svájci gyártó modellje egyszerre ritkaság az irodalomtörténet és a tengeri hajózás területén, mivel az író főműve a feleségem története is egy hajós kapitány világában játszódik, olvasható a közleményben.
0: Időjárás.
1: Ma zömében erősen felhős, borult idő lesz. Néha előbukkanhat a nap, de kevés rá az esély. Bármegyénkbe továbbra is jósolnak csapadékot. 18 és 22 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele,
5: de egyben a legtutibb slágerekkel is. Sziasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és ezzel együtt megkezdődik a délutáni csúcs. Ebben az órában is érdekességekkel, közlekedési információkkal, és természetesen csak slágerekkel. Ezen slágerek között pedig, ahogy ígértem, éppen kamráddal kezdünk. Itt van már is a szögőd.

0: you without me.
1: Ez továbbra is a Forrás Rádió, csak slágerekkel, és ezen slágerek közepette azért van egy kis vidám pillanatra is idő. Na ná, hogy megint a Buenos Morgenről beszélek. A ma reggeli műsorról érkezik most egy apró szüsszenet.
2: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
3: Jó, ezt úgy érzem, hogy ez Kitty lesz.
4: Jaj.
3: Jennifer 28, spirituális coach, minden problémára annyit mond, engedd el az univerzumba.
4: Nem intézném el ezzel az egy mondattal, de legyen.
3: Engedd el az univerzumba. Jó, tessék. Ha hasmenés, ha lelki trauma, bármit.
5: Engedd
3: el az univerzumba.
5: Könnyebb lesz.
4: Igen.
3: Tibi 37, mint egy társkereső.
4: Igen.
3: Örök barkácsoló, minden mondatát úgy kezdi, ezt én otthon megcsinálom olcsóbban.
4: Szerintem ezt te vagy.
5: Igen, ezt te vagy.
4: És tényleg így van? Tudsz barkácsolni?
3: Az minden megcsinálok olcsóban a stimmel, és az is, hogy azt hiszem magamról, hogy tudok. De a legtöbb esetben ez nem igazolódik vissza, tehát ez a kedvenc ilyen barkácsolásom, képzeljétek el, vettünk egy olyan babakocsit még az elején, amilyen multifunkciós cucc, tehát hogy három dolgot is tudott hozni, tudott lenni ilyen autósülés, tudtad mint ilyen fekvő, akármin használni, meg tudtad babakocsiként is tolni.
5: Nekünk is volt ilyen, nem sokáig, mert nagyon hamar, rájöttünk, hogy nagyon hamar ki lehet nőni, nem tudom melyik funkcióját az egyiket, a gyerek hamar kinői.
3: Na, hát gondoltam, hogy ha már erre ennyit költöttünk, akkor ugye így az ágy mellett szokott lenni ilyen baba öböl, amiben ugye az anya mellé oda tudod rakni a babát, meg ilyesmi, hát az hülyeség, hát arra nem költünk, megbarkácsolom én ezt. Sikerült összehoznom egy olyan izét ennek a fekvő részéről, hogy két lécre a gyors kötözővel rákötöztem a fekvő részt. Az kicsit billeget mondtam, nem baj, jó lesz, mert ez így hintáztatja a babát. Majd a következő pillanatban, amikor a családnak mutattam be, hogy ez mennyire frankó, nyilván még nem a babával, akkor az egész összedőlt és oldalra borult, és akkor közöltük, hogy jó, venni kell egyet. Én ezt nagy nehezen szétszedtem, és utána még 6 hónapig anyáztam, hogy ez a babakocsi fekvő rész miért ilyen fervén áll azon a babakocsi, mikor ilyen drága volt. Kiderült, hogy rajta hagytam a gyors kötözőket, és amiért nem tudott beugrani a helyet.
4: Szerintem inkább ne barkácsolj, jó?
3: Tibi 37 megnyilvánult.
5: Csak mondom neked, hogy egyébként, ha vettetek volna egy egyszerű bölcsült oda, az anyai ág mellé, az megoldotta volna a problémát.
3: Jó, de lett belőle egy jó sztori, és spóroltam egy ezres. Noel 22. Folyamatos angol szavakat kever egy mondatba. Ez most nagyon random vibe.
4: Szerintem
3: Roland a trendy.
5: Nem, igen. Hát mondanám, hogy a fiam, mert ő szokott így, de igen, én meg veszem át tőle.
3: De you know.
5: Yeah.
3: Ernő 51, volt diszkos, minden helyzethez tud egy 90-es évekbeli slágert idézni.
5: Szavasz, Tomi!
3: De Kitty is magára lehet.
4: Igen.
5: Kicsit a Kitty is, de nekem ez az Immerer Tomi.
3: Ez milyen lenne, hogy friss hírek a Forrás Rádióban. Tegnap pingvin bébik születtek az állatkertben, Súsú bolondság. És...
4: Megcsináljuk!
5: És az időjárás jelentést úgy kezdeni, hogy jött egy felhő,
4: és leszállt közénk. Esküvek csinálunk.
2: Buenos Morgan! Minden hétköznap.

0: Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon. Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
3: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetőkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék

még mindig a délutáni csúcs, ti pedig még mindig csak is és kizárólag a legjobb slágereket kapjátok. Hát mi más is jutna nektek? Hát természetesen a legjobbaknak a legjobbaktól, és hogyha már ezt a szlogent követjük, akkor a legjobbakat követjük figyelemmel, és hamarosan játékunk is lesz. 4 és 5 között játszunk majd egy 15 000-es utalványért, úgyhogy a részletekért érdemes velünk tartani, főképpen azok, akik a kertészetben egy picikét úgymond befektetnének, vagy mondjuk éppen egy fűnyíróra készülnek, vagy bármi. A lényeg az, hogy itt lesz előttetek a lehetőség. A slágerekre is itt van a lehetőség ezúttal Nyuvikkal, ez a lett.

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az ördöge van piknik teraszon.
4: Az ördöge van piknik teraszon.
3: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát baj, ördöge van piknik terasz.
4: Baj, ördöge van piknik terasz.
3: Tali ott!
5: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánlók. visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Magyarország nem válik le az orosz energiáról, és marad a rezsicsökkentés. Jótékonysági gálát rendeznek a rászoruló színházi dolgozók javára. Bajba jutott kisállatokon segíthetünk a hétvégén. 3 perccel járunk 3 óra előtt, a részleteket Hit Taler Andreától hallják. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak, mondta kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelölte a bizottsági meghallgatását követő tájékoztatóján újságíróknak. Kijelentette, Magyarország rendelkezik 2 kőolaj vezetékkel, ezeket maximálisan használni kell. Mindig a legolcsóbb, legmegbízhatóbb, legfenntarthatóbb és leghatékonyabb forrásból kell beszerezni az energiát. A Tisza kormány fogja használni a meglévő kapacitásokat. Nyilvánvalóan, amennyire ez a mi döntésünk, fogalmazott kapitány István. Arra a felvetésre, hogy tartható lesz-e a rezsicsökkentett ára modelljük szerint, azt mondta, természetesen, mivel nem rosszabb feltételekkel akarnak beszerezni, hanem jobb feltételekkel. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a színházi dolgozók szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került egészségi okokból elrászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Az Együtt a színpadért című gálaestre eddig nem látott műsorszámokkal készülnek. A közleményben idézték Peller Károlyt, a SZIDOSZ országos elnökségének tagját, aki kiemelte, idén is központi szerepet kapnak a különleges családi formációk, színészházas párok, szülők és gyermekeik lépnek színpadra. Lesznek olyan nagy összeállások és találkozások, amelyekre korábban még nem volt példa. A közreműködő művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést. A Vígszínház a gála teljes jegybevételét a Segítsünk Alapítványnak utalja át, amely közvetlen támogatást nyújt a nehéz élethelyzetbe került, megváltozott egészségi állapotú színházi háttérdolgozóknak. Bajba jutott kisállatokon segíthetünk a hétvégén. Az Országos Állatvédőrség Alapítvány és a Segítőkéz a Kutyákért Egyesület állateledelgyűjtést szervez a tatabányai ebrendészeti telepen élő kutyák és cicák számára. Május 16-án és 17-én, azaz most szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között várják az állatszerető embereket a Győri úti hipermarketben Tatabányán. Természetfotó kiállítás

0: időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: És mindig a legtutibb slágerekkel is egyben. Hello, bello, szép délutánt kívánok mindenkinek. Ez már a délutáni csúcs második órája. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. És azt is megígérem nektek, hogy ebben a folytatásban bizony lesznek még érdekességek, úgyhogy érdemes velünk tartani. Sőt, mi több, egy óra múlva már játszunk is. Ennek a részleteit is elmondom majd hamarosan. Ne menjetek messzire. Tartsatok!

Ez a Forrás Rádió csak slágerekkel, és képzeljétek el, hogy azért a sztárvilágban is zajlik az élet, tehát miért ne zajlana, ugyebár azért főleg ott zajlik igazán, és érdemes ilyenkor azért még jobban egy picikét körbenézni ezen hírek környékén. Kendall Jenner például nem számít rá, hogy komoly kapcsolata is lehet akár Jacob Elordival, mert hogy állítólag most már laza és kötetlen a kapcsolat ugyan, és hát mindezek ellenére hiába erősödtek fel a kapcsolatukról, a románcról, a feltételezett románcról a pletyka. A fennfetesek szerint a modell és az Euphoria sztárja egyébként hónapok óta ismerkedő státuszban vannak, de egyelőre ennyi, és semmi komoly. Találgatások egyébként legelőször az idei Coachella fesztivál után indultak el, ahol több szemtanú szerint feltűnően közel kerültek egymáshoz egy afterpartin, később az is kiderült, hogy már az Oscar gála utáni Vanity Fair partin is együtt mutatkoztak. Szóval régóta ugyanabban a sztárkörben mozogban, a bennfentesek szerint azonban csak mostanában kezd valamiféle bimbódzás indulni a kapcsolatban, hogy aztán ebből lesz-e valami, ez egy jó kérdés. Kérdések viszont slágerek ügyében nincsenek, Sean Paul és Ida következnek most, itt van a Let It Talk To Me.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
1: Mindenki hallja.
0: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
1: www.forrasradio.hu.
2: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élőzene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves sportékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét! Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
4: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Slágerek közt közlekedés, ez érkezik most, ahogy a felvezető szignál is mutatta. Rögöst az M1-es autópályával kezdünk, ahol természetesen továbbra is zajlik az élet, a terelések, és ennek kapcsán sajnos előfordulnak sajnálatos események, mint például az, hogy a Hegyesalom felé vezető oldalon Győr térségében egy kamion és egy kisbusz összeütközött, a 118-as kilométernél a külső sávot zárták, és emiatt már ki is alakult nagyjából egy 5-6 kilométeres torlódás. Itt, hogyha az országhatár felé tartotok, akkor erre mindenképpen készülj. Ami a térségünket illeti, nyugi van. Hétfő ellenére nyugi van, az viszonylag meglepő szokott lenni, úgyhogy örülünk mindannyian, bár úgy látszik, hogy lehet, hogy ez azért van, mert rengetegen használjátok most is a főutat, az viszont egy picikét forgalmasabb, főképpen Tatabánya és Biatorbágy között. Ha és amennyiben közlekedés információtok van, akkor természetesen szívesen és köszönettel vesszük. 0620 978 978 baleset

Na és hát mivel közeledik a következő óra, most már felkészítelek benneteket a játékunkra, ha esetleg eddig lemaradtatok volna róla. Magból sláger, ez a címe, ez a neve, és bizony van egy jó kis leírása. Ugyanis annyi a dolgotok, hogy megírjátok SMS-ben vagy Viberen a 0620 98 98, hogy melyik az az előadó, amelynek egy első nagy sikerét és egy aktuális slágerét játsszuk le. Kisebb segítség lehet talán az, hogy egy előadótól két dalt is hallotok egy ugyanazon órában, ami azért nálunk nem nagyon szokott előfordulni. Nagyon ritkán, ha kollabok vannak, de itt most kifejezetten nagyon-nagyon olyanokról van szó, amit csak ők csináltak. Igyekeztünk így válogatni ezeket a dalokat. A következő órában is lesz egy ilyen előadó, és annyi segítek, hogy magyar előadót kell nektek majd figyelni. 16 és 17 óra között, tehát a délutáni csúcsban erre lesz majd lehetőségetek, úgyhogy a következő órát jól figyeljétek. Ami viszont most következik, az még nem a játék, sőt, mi több, mondhatni, hogy inkább egyfajta kellemes szórakozás. Ebben az esetben a Vasuka, Avionnal és Sofianzal.

0: Forrás Rádió csak slágerek, és természetesen a slágerek nem állnak meg ebben az órában. A következőben is visszük magunkkal. Sőt, mi több, hozom nektek inkább Altigót. A Lik érkezik majd Andi és a hírek után.
1: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: őrületes ritmusokat. Egy esemény, ahol nem csak hallgathatod, hanem át is élheted a görög kultúra pesgő világát. Találkozzunk 2026. május 16-án, szombaton 18 órakor Oroszlányban, a Bányász Klubban. Belépő a helyszínen vásárolható. Bővebb információ a bluehill.hu oldalon.
1: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
2: Készen állsz az év első igazi nyári éjszakájára? Május 15-én a Duna Residence-ben elindul a szezon egy hatalmas éjszakai fürdőzéssel. Nappali lazulás, esti fények, koktélok, nyári hangulat, szauna szeánszok és éjfélig tartó lazulás vár rád. 19 órától Zimmerer diktálja az ütemet. Vedd meg a belépőd 4000 forintos tavalyi áron a kultix.hu oldalán. Ráadásul ajándékhitel kupont is adunk mellé. Duna Residence, a hely, ahol a nyár elkezdődik.

0: A külügyminisztérium felügyelete alá kerül az információs hivatal, közölte a mai napon az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülésén külügyminiszter jelölti meghallgatása során Orbán Anita. Hangsúlyozta, demokratikus országokban a hazavédelmének első védvonalai a pártpolitikai érdekről és befolyástól mentesen működő nemzetbiztonsági szolgálatok. Kiemelkedik e téren a polgári hírszerzés, amelyeknek az a feladata, hogy még a valódi konkrét fenyegetésre válás előtt felderítsék az ilyen törekvéseket. Célként említette, hogy Európát középpontba helyezve újítsák meg a magyar kül- és belbiztonságpolitikát, ehhez igazodva a nemzetbiztonság területét, majd azt ígérte, megszüntetik a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti rivalizálást, erősítik az együttműködést, az IH-ban dolgozók számára pedig kiszámítható és vonzó pályamodellt alakítanak ki. Újabb elemekkel bővült a Szarvasi Mini Magyarország Maket Park, amely egy mini túr élménnyel is várja a látogatókat május 14-én, tájékoztatta a park közleményben az MTI-t. A Hajmáskéri tüzér laktanya, a kalocsai érseki palota, a pécsi székesegyház és a pétervárady erőd részletgazdag maketje is megtekinthető mostantól a Szarvasi Mini Magyarország Maket Parkban. A Tour de Hongrie nemzetközi kerékpáros verseny csütörtöki Szarvast is érintő etapjára egy-egy sajátos mini túr élménnyel készül az élményhelyszín. A parkban apró zászlók mutatják a verseny útvonalát, így azok a látogatók, akik nem szeretnének a profikkal együtt küzdeni a kilométerekkel, végig kísérhetik a mezőnyt sétálva, nyugodt tempóban, írták. Egy különleges utazásra hívja az érdeklődőket Szilva Szabolcs, aki Utam a felhők közé című könyvének bemutatóján mesél a hegymászás élményeiről, valamint azokról a személyes és családi történetekről, amelyek a kötet lapjain is megelevenednek. A program Esztergomban lesz május 16-án, ami 17 órakor kezdődik a Szent György mezői olvasókörben. A belépés ingyenes. A múzeumi világnap alkalmából az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és diákjainak koncertje lesz a Tatabányai Múzeumban. Az érdeklődőket május 20-án 17 órakor várják, a program ingyenes.
1: Időjárás.
0: Ma zömében erősen felhős, borult lesz az ég, és esőt, záporokat is jósolnak. 18 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel is. Hello, bello, szép délután kívánok mindannyiótoknak, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Igen, ebben az órában is hozok majd slágereket, és igen, ebben az órában is találkozhattok már a játékunkkal, ugyanis hát érkezik a Magból sláger. Ha nem ismernétek, akkor figyeljetek, mert mondok részleteket. Tartsatok velünk!

0: délután pedig már is folytatjuk hamarosan egy újabb magyar slágerrel, ám előtte elmondom nektek a játékunkat. Magból sláger, ugye? Az a lényege a játéknak, hogy ti megtippelitek, hogy mely előadótól hallotok kettő dalt, egyiket ugye a kezdetről, a mondhatni az első sikerről, másikat pedig a mostani, éppen aktuális sikerről. Hogy melyik az az előadó, ezt kell megfejtenetek a 0620-98-98-5-ön. Azok között, akik helyesen válaszolnak, pedig egy 15 000 forintos utalványt sorsolunk az esztergomi kaszker kertészeti áruda felajánlásából. Ezt adjuk oda valakinek a mai műsor folyamán is. Úgyhogy 15 000 forintos utalványért hajrá, és annyit segítek, hogy magyar előadó korai és aktuális slágerét fogjátok hallani ebben az órában. Keressétek, és írjátok meg nevetekkel együtt a 0620-98-98-5-re. És hát akkor kezdjünk is a halott pénzzel ebben az esetben, mert hogy egy olyan sláger érkezik hazai vizekről most, amely szerintem a klasszikusok közé az idő folyamán beírta magát. Itt van a Feneked a gyengém.
1: Hogy legyek én igazán gyengém, arra feneked az én igazán.

0: Forrás Rádiót halljátok mindig veled, csak slágerekkel és időnként Buenos Morgennel. Úgyhogy most vissza is tekerjük az időkerekét egy picit a szép sportolók felé.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Kitti pedig csatlakozott hozzánk, és közben csinos sportoló lányokat néz, de tényleg, ez csak azért gondoltam kihangosítani, mert hogyha én csinálnám, akkor biztos, hogy egyből elmondanátok adásba, de most akkor mondjuk el, hogy most a Kitti nézegetett mindenféle csinos sportoló lányokat.
3: De csak azért, mert a cikk szembe jött velem.
4: Egyik héten turbékoló galambokhoz viszel ki, plusz semlit, mi az teraszra, hogy lásd őket, most meg sportolókat nézel.
3: Hát én továbbra is a férfiakat imádom.
2: Galampornó utána.
3: Igen.
2: A sportoló lányok, nagyon csinos magyar sportoló lányok vannak.
3: Igazából miattad néztem meg ezt a cikket.
4: Azt nem értem, miért nincsen a top 10-ben súlyemelő? Mik vannak? Milyen sportolók, milyen sportágak vannak?
3: Hát kajak,
4: kézi,
3: vívás,
2: úszó
3: nem,
2: is volt ott.
3: Ugye a Judit, a Körtésznek a párja, ugye ő kosárlabda, igen. Most tényleg ezt szeretnétek volna?
4: Hát csak, hogy mik a legszexibb sportok?
3: Ugye úszók vannak azért, Jakapos Zsuzsa, Kapás Boglárka, van itt sok minden.
2: Minden
3: Kardvívó,
2: egyes...
3: ugye, a Szűsuca, aki hát mindenki kedvence.
2: Elmaradhatatlan egy ilyen válogatásból, igen.
3: Van magyar atléta, sprinter, hát ő is gyönyörű egyébként.
4: Persze.
3: Persze. De tényleg, hát a...
2: Én innen nem látom, én már elmúltam 40.
3: Na?
2: Ja, hát igen.
3: Ja, hát igen.
4: Sprinter, tehát bármi történik, hamar ott hagy.
2: Mire a kajakkenus, az meg lopátra tesz.
3: Jó.
2: Én kérek elnézést. Hogyan szakítanak a magyar sportoló lányok? Igen.
4: És minden sporthoz kitaláljuk, jó?
2: Uh-huh. Igen.
4: Van autóversenyzünk, az kereket old.
2: Igen, esetleg kardérre hány a Szűcsúca.
4: Oké.
3: Okay. Én kérek elnézést mindenkitől is.
2: Jó, hozzuk inkább a naphírét, jó?
4: De bárjál még annyit ezzel kapcsolatban gyorsan, hogy szerintetek ez imponál, vagy nem? Tehát, hogy egy sportoló nőnek, hogyha azzal emelik ki, hogy mennyire szép. Nyilván tök jó dolog, csak hogy szoktak ilyet mondani, hogy például a Szolnoki Petiéket a Bombonnál tökre zavarta az, hogy sok évig nem kaptak díjat, aztán egyszer fölhívták őket, és azt mondták, hogy ti vagytok a legjobban öltözött magyar popsztárok. Tehát, hogy őket ez zavarta.
2: Azért az jó, ha az embernek így elismerik a szakmai munkásságát.
4: Tehát, hogy vajon egy sportolónak ez derogál?
2: Szerintem jól esik, az a baj, ha csak így emelik ki, és rendre csak így emelik ki. Az viszont elhiszem, hogy egy idő után teher tud lenni. Engem is mindig zavar, mikor kiemelik, hogy mennyire jó képű vagyok.
4: Aha.
2: Ja, nem.
3: Hol is?
4: Hányszor van emiatt szomorú napod?
2: Ugye? Látod, legalább nem ez fog depresszióba taszítani.
1: Buenos Morgan! Minden hétkül.

0: formában vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive Esztergomi és Dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
2: Nyárban. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
3: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül.
4: További részletek Kárnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
5: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Mulatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a Komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulataváros Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont, ottali!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

figyeltetek, ugye? Ez még mindig a Forrás Rádió, csak slágerekkel. A figyelmet pedig mindenképpen tartsátok meg, mert annyit már elárulok, hogy az egyik előadó, akiről most szó van, az elhangzott, illetve az egyik dala, akiről most szó van, az elhangzott már, mert hát ugye azt keresjük ebben az órában, hogy ki az az előadó, akinek magból lett slágere, tehát az első mondhatni sikeres dal után, hát azért követett már jó pár sikerre, és hát most van egy aktuális slágerük is. Szóval könnyítsünk a helyzeten, mondjuk azt, hogy akitől kettő dalt fogtok hallani ebben az órában. Egyik már elhangzott, de hogyha halljátok a másodikat is, írjátok meg, hogy kitől hallottátok. Egyébként már van olyan is, aki megtippelte helyesen. Nem volt nehéz, mert hát tényleg mondhatod, hogy egy első sikerről van szó, és ebből is azért már ki lehet találni, de nem mondom meg még, hogy kiről van szó. Mégpedig azért nem, mert egy 15 000 forintos utalványt lehet ezzel nyerni az esztergomi Kaszker kertészeti áruda felajánlásából, úgyhogy ide lehet nyerni egy ilyen kis utalványt, és fel lehet használni természetesen. Úgyhogy mindenképpen érdemes figyelni, mert az aktualitás még hátra van, és az még nem biztos, hogy most fog következni. Nagyon sokat segítettem. A Coldplay most jön, na ez se egy aktualitás, de nem róluk van szó. Ezt most megígérem, segítségként elmondhatom. Coldplay tehát a Viva la Vidával érkezik.

0: kérdez.
1: Hamarosan vége az órának, de mielőtt még Andi megérkezne a hírekkel, azért csak-csak segítek még egy picit. Mégpedig annak kapcsán, hogy a játékunkban hamarosan elhangzik az aktuális láger is, úgyhogy figyeljetek, mert ha tudjátok, hogy mely előadóról van szó, nevetekkel együtt írjátok meg a 0620 978 98 5-re. Ha ez megvan, onnantól kezdve már csak szinte rajtatok múlik minden. A következőkben érkezik a Halott pénz és a Gyerekek című dala, és természetesen, ha ti meg tudjátok a választ, akkor érdemes megírni ezt az együttest, akire gondolunk, és már megint segítettem. 0620 978 98 5, nevetekkel együtt. Halott pénz, Mike Smith és Sam Feld ebben a sorrendben jönnek.

0: Én nagyon pici időt hagyok még nektek a megfejtésre, mert nemrégiben hangzott el az a dal, amely hát tulajdonképpen a második volt ugyanattól az előadótól, akit keresünk. Ha a magot, a kezdeteket és a slágert, tehát az aktualitást hallottátok, írjátok meg, hogy kitől hallottátok. Ti pedig cserében nyertek egy 15 000-es utalványt, mégpedig az esztergomi kaszker kertészeti áruda felajánlásából. Sok sikert mindenkinek, még hagyunk rá egy pici időt, a következő órában azonban leplezzük már, illetve lerántjuk már azt a leplet. A következőkben pedig Dua Lipa is várható a hírek előtt, illetve hírek után pontosan, mert hogy Dua Lipából most egy apró szeletet kaptok csupán, de ígérem, a teljes dal is. Mutatom azért a részletet is.
1: Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra? A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem arról, hogy megtaláld a párod, vagy csak egy hatalmasat bulizz a barátaiddal. Pünkösdi kard.

0: Jönnek a részletek, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Szondi Vannát, Magyar Évát és Köböl Anitát mutatta be kormány szóvívőként Magyar Péter miniszterelnök a mai napon közösségi oldalán. A szabad sajtó nem ellenség, hanem a demokrácia egyik legfontosabb garanciája, fogalmazott bejegyzésében a kormányfő. Hozzátette, Magyarország új kormánya partneri viszonyra törekszik a sajtóval, amikor válaszolunk a kérdésekre, nem kegyet gyakorlunk, hanem kötelességünket teljesítjük, mert a magyar embereknek joguk van tudni, hogy mit, miért és hogyan tesz a kormányunk. A Tisza kormány döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem kormány szóvívők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Emellett természetesen a miniszterelnök és a miniszterek is válaszolni fognak a sajtó kérdéseire, írt a bejegyzésében Magyar Péter. Sikerült lokalizálni az erdőtüzet a csernobili zárt övezetben Ukrajnában, közölte ma a kijevi energiaügyi minisztérium. Az Interfax Ukrajna hírügynökség tudósítása szerint folytatódik a csernobili sugárzás ökológiai bioszféra rezervátum területén május 7-én keletkezett tűzoltása. Az övezetben nem mértek határértéket meghaladó szintet a gamma sugárzásban, a háttér sugárzás szintje sem haladja meg a havi átlagértékeket. Az Oroszlányi Nyugdíjas Értelmiségi Klub anyák napi rendezvényét tartják Oroszlányban. Május 12-én 15 órakor a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár kamaratermében lesz az ingyenes program, amely ajándékműsor a Benedekelek óvoda, általános iskola, fejlesztő nevelés oktatást végző iskola egymi tanulóitól. És végül sport. A FIFA közlése szerint először a VB-k történetében három nagyszabású megnyitót is terveznek. A közép-európai idő szerint június 11-én csütörtökön 21 órakor kezdődő Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság meccs előtti megnyitó 19 óra 30-kor veszi kezdetét. Pénteken a torontói Kanada-Bosznia-Hercegovina találkozó előtt szintén másfél órával kezdődik a műsor, ahogy a magyar idő szerint szombat hajnal 3 órakor startoló Egyesült Államok-Paraguay összecsapást megelőzően is. Mindhárom megnyitóban közös, hogy nemzetközi hírű előadók lépnek fel. Mexikóban mások mellett Danny Ocean, Torontóban Alanis Morissette és Michael Bublé, míg Los Angelesben Katy Perry.
1: Időjárás.
0: Ma zömében erősen felhős, borult idő lesz. Néha előbukkanhat a nap, de kevés rázesély. Bármegyénkbe továbbra is jósolnak csapadékot, 18 és 22 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője.
2: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői bor kimérése. Komárom, Mártirok útja 36.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig veled.
4: Mindig veled, és mindig a legtutibb slágerek, természetesen most is, ebben az órában is, a délutáni csúcs utolsó órájában is. Sziasztok, Bálint László vagyok. Ha esetleg nem hallottátok volna a felvezető szignálban, de a lényeg nem is én vagyok, hanem a slágerek és az a rengeteg jóság, amit kaphatok ebben az órában, plusz sorsolunk is az előző óra nyereményjátékához kötetően. Tarts velem!

Forrás Rádió csak slágerek, és természetesen ezen slágerek között felbukkan a mi kis nyereményjátékunk is. Ezúttal pedig ismételten egy nyertest tudunk nektek hirdetni, mert hogy nagyon sokan tippeltetek, de előtt elmondom, hogy a múlt órában a Feneked a gyengém és a gyerekek előadóját, azaz a halott pénzt hallottátok. Ez is volt a megfejtés, és bizony volt olyan is, aki ezt megfelelően helyesen és jól válaszolta meg. Úgyhogy én ebben az esetben Istvánnak gratulálok, aki jól meg is írta nekünk, hogy hát a halott pénz lesz a megfejtés. Már rögtön az elején ő volt az egyik, aki egyébként nagyon-nagyon sokat tippelt, illetve hát nagyon jól tippelt a sok SMS-ező és Viber-ező között, úgyhogy voltatok páran, nagyjából egy olyan jó 20 körülbelül, úgyhogy én azért tényleg gratulálok nektek, és köszönjük szépen a játékot mindenkinek. Lesz holnap is, úgyhogy figyeljétek a Buenos Morgent, mert holnap 8 és 9 között lesz majd ugyanezen programunk, játékunk hallható, akkor is lehet majd természetesen nyerni. És már neked meg elmondjuk majd, hogy miként és hogyan jutsz hozzá a nyereményedhez, úgyhogy hamarosan keresünk téged. Lotfi Begivel és Tolmai Renivel viszont addig is folytatjuk. Itt van a te meg én.

0: Mókás pillanatokból sosem elég, és természetesen ezt nem győzöm hangsúlyozni is, úgyhogy már is folytatjuk a Buenos Morgennel, mégpedig az egészséges Trump egészségtelen celebek témában, de hogy hogyan függ ez a kettő össze, azt most megtudhatjátok a ma reggeli Buenos Morgen egy aprócska részletéből.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: De milyen érdekes egyébként itt a genetikának a szerepe. Tehát Churchill sem volt ez a vitaminbomba, és ő is milyen sokáig élt, ráadásul úgy, hogy szivarozott is, alkoholt is fogyasztott, a zsíros ételeket sem vetette meg. Tehát, hogy én elhiszem, és adja Isten, hogy Trumpnak is hasonló a jó a genetikája, meg mit tudom én nem kívánok rosszat senkinek, csak hogy azért, mert van egy-két ilyen kiugró, azért ne öljük már meg magunkat, mi drága nép, az Isten adta.
3: Hát igen, meg azért tényleg ezt így elmondani, hogy gyerekek, én meg is kaját eszem minden este, tehát, hogy gyors étterembe. Volt egy ilyen kísérlet, nem tudom már ki volt az úriember, aki minden nap meg is kaját evett valami nagyon-nagyon sokáig, és hát valami baromi sokat hízott.
4: Igen, hát ezt akartam mondani amúgy, hogy a Trump jó, elég magas szerintem, de hogy ehhez képest, a metűhöz képest nem látszik rajta.
2: De egyébként még ha jó is a fizikuma, meg a genetikája, meg minden, ha nem ezeket enni, akkor valószínűleg még tovább húzná, vagy még egészségesebb lehetne, és azt nézem, hogy ez a 2500 kalória, amit ő vacsira benyom, ez hát nagyjából ilyen 3000 körüli lenne a férfiaknak a napi adag, olyan 2000-nél kicsit több a női napi adag, és ez gyakorlatilag nála egy vacsiból megvan.
3: Azt lenne jó tudni, hogy mit eszik reggelire, meg mit eszik ebédre, és akkor úgy nagyjából össze tudod rakni, meg hogy de mellette, hogyha megiszik 12 light kólát, vagy zero kólát, nem tudom melyiket preferálja.
2: Az jó.
3: Hát a zero kóla az még hagyján is, de nyilván valamit eszik reggelire, valamit eszik ebédre is, esetleg délután még elnasizgat, szóval azért az úgy erős.
4: Vagy pedig csak a kólát iszta, és nem eszik egész nap.
2: Szerintetek van a Fehérházban Meki? Ki kell onnan jönni? És aki kell jönni, hova megy? És hogyha kimegy, akkor az mennyire lesz meleg, meg friss, mire bejön? Nem.
4: Szerintem azt beviszik.
2: Máshol Starship van itt, meg Ronald McDonaldot a konyhában áll, és csinálja cheeseburgert, vagy hogy?
3: Szerintem van rá külön ember, aki minden egyes nap elmegy, és elhozza az ő rendelését.
2: Vajon gyűjti a pontokat? Figyeljetek, én végeztem egy kis kutatást, mert hogy egy ilyen cikket felolvasni bárki tud, de egy világszintű kutatást elvégezni arról, hogy kik a legegészségtelenebb celebek, na azt már kevesebben. És van egy listám, hogy kik azok, akik Donald Trumphoz hasonlóan érdekes példát mutathatnak az embereknek. Itt van rögtön a listának az élén második legegészségtelenebbnek Ozzy Osbourne. Ő egyébként legendás, a rendszertelenül étkezett, chips, édességek, gyors éttermek és rengeteg cukorka naponta szerepelt az étrendjén. Azért ez is furcsa, hogy cukros nasikat tol Ozzy Osbourne, nem? Tehát, hogy ez olyan nem oldal helyes nekem.
3: Hát ő szerintem mindent is tolt.
4: Igen.
2: Ha azt mondod, hogy ez a legkevesebb, amiben ártott magának?
3: Így van, igen.
2: Jó, akkor várjál, Elvis Presley. Hát ott a hírhet kedvence a mogyoróvajas banános békönös szendvics.
4: Igen.
2: Kemény, nem?
3: Amúgy ez jól hangzik szerintem.
4: Igen. Ezt néha azért megenni az ember.
2: És gyakran evett déli fogásokat, tehát kvázi ebédet éjszaka lassulásként.
3: Jó, hát egy jó töltött káposzta, ezt mi magyarok tudjuk a legjobban. Az jó reggelire, ebédre, uzsonnára, vacsorára, az éjszaka közepén, bármikor.
2: Jó, ez igaz. Akiről nem gondoltam volna, pedig állítólag sokat nyilatkozik róla, de ezek engem elkerültek. Képzeljétek el, Mariah Carey rengeteg junk foodot eszik, és késő este nassol. All I want for Christmas. Na mi van?
3: Jó, de hát figyelzi, mert Mariah Carey mindig volt mit fogni. Sose volt túlsúlyos, meg ilyenek, de úgy az is sose volt az a náccál karcsú típus.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap

Forrás Rádió csak slágerekkel és közlekedési információkkal is időnként. A közlekedésben pedig a helyzet továbbra is változatlan, nagyon-nagyon nehéz haladni a komáromi terelésnél, lassú a forgalom Budapest irányába is, és az országhatár irányába is. Úgyhogy ott készüljetek fel arra, hogy picikét nehézkes a haladás. Aztán Tatabányától kezdődően már úgy tűnik, hogy picit fellendül, mármint a mostani M1-es mértékegységek szerint egy picit fellendül a forgalom, egyébként pedig utána minden rendben tűnik, egészen Herceghalom térségéig. Ott már picit belassultok. Kerülni, főút, tudjátok, csak a szokásos. Óvatosan és vigyázzatok egymásra és magatokra is. A Vidasszal pedig már is folytatjuk, itt van a Teenage Dirtbag.

fiúk, srácok, hölgyek és mindenki, aki éppen itt van velünk, ez volt már a délutáni csúcs. Én pedig nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok. Jön Zimmerer Tamás a Charterrel, őt követően pedig 20 órától DJ Bóli muzsikál nektek a Light Sessionben, és persze most is a legjobb mixeket hozzá nektek. Hát ezt kívánok nektek, kellemes időtöltést és kellemes rádiózást. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok. Legyen szép az estétek, sziasztok!

0: Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az ördöge van piknik teraszon.
1: Az ördöge van piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát baj, ördöge van piknik terasz.
1: Baj, ördöge van piknik terasz.
2: Tali ott!
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Több mint 270 tonna adományt gyűjtött a Magyar Élelmiszerbank Egyesület a hétvégén. Járdafelújítási munkálatok kezdődnek Esztergomban az Arany János utcában. Rekordot döntött a kamaszok a BAF tagállán. 3 perccel járunk 6 óra előtt. A részleteket Hitt Taller Andreától hallják. Több mint 270 tonna élelmiszeradományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására az ország 436 áruházában a hétvégén, közölte a szervezet az MTI-vel. A kampány 271 tonnás összeredménnyel zárult, a támogatásokból az élelmiszer

0: járdát is. A lezárás munkanapokon 8 és 17 óra között lesz érvényben. Kérik a közlekedők türelmét és megértését, valamint hogy a lezárás idején fokozott figyelemmel közlekedjenek. Tirhold Kármen környe alpolgármestere fogadóórát tart május 14-én 16 és 18 óra között a polgármesteri hivatalban. Az érdeklődők tehetnek javaslatokat, megoszthatják tapasztalataikat és kérdéseiket is feltehetik. További részleteket a környe.hu oldalon olvashatnak. A Kamaszok című dráma lett a vasárnapi BAFTA televíziós díját adó legnagyobb nyertese. Összesen 4 díjat nyert, amivel rekordot döntött az egy év alatt legtöbb BAFTA TV elismerést begyűjtő sorozatként. A márciusi premier óta nagy visszhangot kiváltó produkció elnyerte a legjobb minisorozat díját, míg színészei közül Stephen Graham, Owen Cooper és Christine Tremarco is elismerést kapott. A rekordot döntő sorozat egyik színésze, a mindössze 16 éves Owen Cooper lett minden idők legfiatalabb győztese a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában, míg Stephen Graham pályafutása első BAFTA díját vehette át 7 korábbi jelölés után, számolt be róla a BBC.
1: Időjárás.
0: A folytatásban a közepesen és erősen felhős időszakok váltakoznak majd, zápor továbbra is előfordulhat, 18 fok lesz a maximum, amely az esti és éjszakai órákban 13 fokig süllyed. Holnap zömében erősen felhős borult idő várható, de a nap is előbukkanhat majd, vármegyénkbe elsőt is jósolnak, 15 és 20 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert, hétfő van, jönnek az európai kedvencek, no és a visszatek rovat, és a 20. helyen pedig Harry Styles az újdonsággal. Itt nyit az American Girls, én Zimmerer Tamás, rádiózzatok velem!

20-a héten Harry Styles, hát persze, hogy az újdonság szólt tőle, ez volt az American Girls. Szép estét kívánok mindenkinek! A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8-ig pörgetem nektek az európai kedvenceket, és ne felejtjétek, ma is jön a visszatekintő rovat, itt lesz a következő órában. Wiz Khalifa és Charlie Puth, hát jó, hogy a See You Again repül felétek. No, találkoztok DJ Bólival is, mert hogy a Light Session 2 órája ma teljes mértékben az övé. Előtt azonban regélek Alex Warrenről, úgyhogy mindenképpen füleljetek. Itt lesz a BTS is, no meg Olivia Dean, a Soul Pop legújabb királynője. Róla is kapsz infokat, azt tuti. Bob Sinclair mindjárt egy nagy klasszikkal, Alex Warren pedig most az Ordinary-vel indítja a blokkot a 19-én. Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem, és az európai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

18. Taylor Swift, tehát jó, hogy az Opelite volt a tiétek, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter, a hétköznapi slágerlista. Köszi, hogy itt vagy, én Tamás, ígértem neked Olivia Dean, tehát íme. Nos, ha úgy gondoltátok, hogy az idei év nem szólhat másról, mint az arénákról, akkor tessék kapaszkodni, mert Olivia épp most tarolja le Londont. Egy brutális, hatestés rezidenciát nyom ugyanis a londoni O2 arénában, ami a héten vette kezdetét. A jegyekért akkora volt a harc, hogy a sorban állásnál több mint kapaszkodj 270 ezeren voltak. A szombat esti bulin május 2-án ráadásul nem más ugrott fel mellé a színpadra, mint a brit rockhős Sam Fender. A páros élőben tolta el a Rain Me In című közös slágerüket, amivel épp most taszították le a brit slágerlista trónjáról, hát jó, hogy Olivia Rodrigo-t. No és ha már Olivia, akkor most a Dean-t hozom nektek, Man I Need, így a

16. héten DJO és az End of Beginning. Te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatod, ez az európai lista egészen 8 óráig. Jön még, ígérem, a BTS is, úgyhogy K-pop rajongók, figyelem. Justin Bieber most, a Daisy-zel.

14. héten az a dal, amit már emlegettem ma, Olivia Dean, mellette pedig Sam Fender, aki felrepült a színpadra. A Rain Me In szólt a 14. helyről, tehát ez a Forrás Rádió. A világ legnagyobb bandája érkezik K-pop vonalról, a BTS, hát nem csak visszatértek, de épp most tarolják le a bolygót. Több mint 3 év várakozás és a kötelező katonai szolgálat után a srácok március 20-án robbantottak egy nagyot az új Arirang című stúdió albumukkal. Na és ez még nem lenne elég, épp a napokban kezdték meg az amerikai turnéjukat, május 2-án és 3-án a texasi El Paso-ban adtak teltházas koncerteket, a következő állomás pedig nem Komárom vagy Esztergom, hanem Mexikóváros, igen. Na, van egy kis rossz hírem is, a banda vezetője RM sajnos bokasérülés szenvedett a visszatérő koncertsorozat előtt, így a legutóbbi fellépéseken kicsit visszafogott a koreográfiával állt a színpadra, de a hangja így is szárnyalt. Nos, bokatörés ide-oda, a BTS Hold It, a Swam című dalával például itt az európai listán a

A 13. BTS, az olyan volt a tiétek, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter az európai listával, itt pedig a K-pop Demon Huntersből, persze, hogy a Goldennel, a 12.

tudjuk, holnap mi lesz a sláger. Ez a Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással minden hétköznap este 6-tól 8-ig.

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok, 7 óra előtt járunk 3 perccel. Szükséges a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata, okos technológiák alakítják át az építőipart Délnyugat-Kínában. Ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Esztergomban a Dobogókői úton. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket.

0: csökkentését, a tankönyv választási szabadság bővítését, az igazgatók hatáskörének bővítését és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálatát. Lannert Judit rögzítette, céljuk egy gyermekközpontú adatvezérelt és partnerségen alapuló oktatáspolitika megvalósítása. Robotok, drónok és intelligens daruk segítik az építkezéseket a délnyugat-kínai Chongqing városában, ahol a hegyvidéki terep miatt különösen nagy kihívást jelent az építőipari munka, derül ki a kínai állami média jelentéséből. A hegyvidéki városként ismert Chongqing sajátos domborzata miatt az építkezések gyakran bonyolultabbak és munkaigényesebbek, mint Kína más részein. A helyi projektekben azonban egyre nagyobb szerepet kapnak az intelligens és digitális technológiák, amelyek növelik a kivitelezés pontosságát és hatékonyságát. A város Liangping kerületében épülő, pilóta nélküli légijárművek gyártására szolgáló ipari parkban BMI rendszert alkalmaznak, amely az építkezés teljes folyamatát digitálisan felügyeli. A rendszer lehetővé teszi az építészeti, szerkezeti és gépészeti modellek összehangolását, így a bonyolult munkafolyamatokat még a kivitelezés előtt virtuálisan tudják szimulálni. Esztergomban a körforgalom építésének második üteméhez kapcsolódó csatornaépítési munkák miatt a Dobogókői utat teljesen lezárják az Áhim András utca és a Terézia utca közötti szakaszon. Erre május 14-én 9 órától május 17-e 17 óráig kell számítani. A munkavégzés ideje alatt az érintett útszakaszt nem lesz átjárható, kérik a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét. A Táti könyvtárban ismét várják az érdeklődőket egy jó hangulatú, kreatív délelőtre május 16-án 9 és 12 óra között, a foglalkozás ingyenes.
1: Időjárás.
0: A folytatásban a közepesen és erősen felhős időszakok váltakoznak majd, zápor továbbra is előfordulhat, 18 fok lesz a maximum, amely az esti és éjszakai órákban 13 fokig süllyed. Holnap zömében erősen felhős, borult idő várható, de a nap is előbukkanhat majd, vármegyénkbe elsőt is jósolnak. 15 és 20 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

9. héten Zombre és a Homewrecker. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor, sziasztok! Folytatódik a Forrás Charter, lévén hétfő persze, hogy az európai kedvencekkel, na meg a visszatek rovattal is, jön a See You Again, Wiz Khalifa és Charlie Puth közöse. DJ Bóri is érkezik, majd a Light Session 2 óráját megkapjátok tőle, 8 és 10 óra között, addig azonban mesélek Alex Warrenről. Jó lesz, várjátok meg! Legjobbjaink, Dave Stans, na mindjárt itt a Rain Dance, elsőként pedig Bruno Mars és az I Just Might, ma a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem, és az európai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel.

0: Ebben az órában már a legjobb tízet kapjátok. Forrás Charter, a Forrás Rádió slágerlistája. A nyolcadik.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

Tévis Tams, a Rain Dance volt a tiétek, a hetedik helyen pedig a Pink Panthers és Zala Larson közös Stateside szólt. Ez a charter. Köszi, hogy itt voltál eddig. Ma az európai lista pörög, de mondom a menetrendet. Holnap már az amerikaival találkozol. Szerda, hazai legjobbak, csütörtök internet péntek dance chart. És ha már emlegettem az európait, legyen 2015 a dátum. Abban az évben ezen a héten Wiz Khalifa és Charlie Puth közöse volt az első ime, itt a See You Again. It's

Barlangoknak rangsora lenne? Ja, várj, pont ezt csináljuk. Ez a Forrás Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással.

Tonka és a Zinoz You nagy klasszik 2016-ból. Jaj, de annyira imádtam. Ez a Forrás Charterben, az Európai Lista Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Nem sokára regélek egy kicsit Alex Warrenről. Addig a Teme Impala és Jenny közös tuti, itt a Dracula, most a hatodik.

Zala Larson és Sogyallos Life. Európai lista itt a charterben, egészen 8-ig lehetünk együtt. Köszi, hogy itt vagy. Alex Warren a folytatásban, aki TikTok sztárból lett soul pop fenomén. Épp most hódítja meg a világot. Nem bízta véletlenre az úr. Április végén egy koncert előtt egyszerűen airdropon küldte el egy Joe nevű rajongónak az új dalát, A Fine Place to Die-t. A szám végül május 1-én debütált hivatalosan, és már is letarolta a streaming listákat. Egyébként egy hatalmas mérföldkőhöz érkezett, az Ordinári című gigaslágere nemrég átlépte az 1 milliárdos lejátszást a Spotin, ezzel ő az első új előadó 2025 óta, akinek ez sikerült, ráadásul a dal 10 hétig tanyázott a Billboard 100-as élén. Gratula neki, most az újdonságot hozom, no persze, hogy a Fever Dreamről beszélek. Alex Warren!

második a héten Justin Bieber és Nicki Minaj egy jó régi dallal. 2012-ből hoztam a Beauty and the Beat szólt, ez a forrás charterra. Persze, hogy az európai listával köszi, hogy itt voltál eddig. Mindenképpen maradj, mert hogy már az első helynél vagyunk. Egy hölgy, aki a nulláról robbant ide. Olivia Rodrigo, a dal, a Trouble Deed. Na, ez ma a number one.

0: Az első ezen a héten Olivia Rodrigo és a Drop Dead, én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az európai listát pörgettem. Holnap egy újabb adaggal jelentkezem, itt lesznek az amerikai kedvencek. No meg érkezik Zayn Malik is, aki kórházban volt, de már jól van. No meg találkoztok Harry Herceggel is. Állítása szerint ő még mindig a királyi család tagja. Na, a részletek holnap. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Bóli lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást. A Light Session az pedig csúdi jó szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát! Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok. Többször is előfordulhat nagy napi hőingás, sokan adtak vért környén, famászó bajnokságot rendeznek Tatán. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. május 11-én hétfőn. Most tavasszal is már időnként szokatlanul meleg van, és többször is előfordul nagy napi hőingás, ami megterheli a szervezetet. Éppen ezért ilyenkor még jobban kell figyelni, akkor, amikor közlekedünk. Hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőr őrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
3: Ez mindenkinek a szervezetét igénybe veszi ez a nagy hőingás, akinek van valami egészségügyi problémája fokozottan, de akinek nincs, annak is azért felhívom a figyelmét, hogy fokozottan figyeljen. Tompulhatnak a reflexek, nőhet a reakcióidő, fáradékonyabbak lehetünk. Ez ugye főleg egy hosszú út során lehet kockázati tényező. Hogyha bárki volán mögé ül és azt érzi magán, hogy elfáradt, akkor inkább tartson pihenőt, igyon egy kávét, mozogjon, frissüljön fel, és úgy induljon a útnak, amikor érzi, hogy biztonságosan tud tovább közlekedni. Ugye fel kell arra készülni, hogyha már megtörtént a nyári gumiabroncsoknak a felszerelése, akkor ezek a reggeli hideg időszakban kevésbé tapadnak a hideg aszfalton. Ez ugye a motorosokra fokozottan igaz, hogyha ők reggel korán indulnak el, akkor még nagyon kell arra figyelni, hogy csúszhatnak az utak, a féktávolság megnőhet, ugye itt is a követési távolság nagyon fontos, hogy megfelelő követési távolságot tartsunk. Tehát fel kell arra készülni, hogy a mi szervezetünket is megterhelheti ez az időjárási változás, illetve arra is fel kell készülnünk, hogy a közlekedés többi résztvevője is máshogyan viselkedik, mint mondjuk egy viszonylag nyugodtabb időjárási körülmény között, tehát a hirtelen sávváltások, hirtelen fékezések, ezek mind-mind benne vannak a pakliban, úgymond ebben az időszakban, tehát nagyon fontos az, hogy ne csak saját magunkra, hanem másokra is odafigyeljünk.
2: A Vöröskereszt környei alapszervezetének aktivistái örömére majdnem 50-an, 48-an érkeztek az év második véradására, április 30-án a művelődési házba. Ezúttal nem csupán a helyi donorok gyarapították szépen a létszámot, hiszen tatabányai, oroszlányi, kecskédi, császári, pápai önkéntesek is nyújtották a karjukat, 5 irányított véradás keretében, írja a környe.hu. Hozzátették, az első alkalmas véradók száma 2-vel növekedett Vars Viktóriáéval és Balaskó Patrikéval, aki a többszörös véradó édesapja példáját követve döntött úgy, hogy mostantól gyarapítja a donorok számát, tudván, hogy a vér életet menthet. A Vöröskereszt környei alapszervezete ezúton köszöni mindenkinek a részvételt, hálájukat a már megszokott vendéglátás mellett a május 22-i Szemenszedett igazság, avagy Hazudni tudni kell című vígjátékra szóló tiszteletjegyekkel fejezték ki. Idén még júliusban, akkor a közösség és tájházban, majd októberben ismét a művelődési házban várják az önkéntes véradókat. Számolt be környe. Köszönjük a

0: napján.
1: Esztergom is csatlakozott a vágatlan május kezdeményezéshez. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere közösségi oldalán jelentette be, hogy a város több más településhez hasonlóan részt vesz az akcióban, amelyet Gajdos László a leendő élő környezetért felelős miniszter kezdeményezett. A polgármester kiemelte, hogy az aszályos időszak miatt különösen fontos a természetes környezet védelme, ezért Esztergom több területén ritkábban nyírják majd a füvet. A magasabbra hagyott növényzet segít megőrizni a talaj nedvesség tartalmát, miközben kedvező élőhelyet biztosít a méhek és más beporzó rovarok számára is. Hernádi Ádám hangsúlyozta, hogy a közlekedés biztonsági és város üzemeltetési szempontból kiemelt helyszíneken továbbra is elvégzik a szükséges fűnyírási munkálatokat. A Magyar Faápolók Egyesülete nemzetközi előírások szerinti famászó bajnokságot szervez Tatán május 22-e és 24-e között. A verseny a magyar résztvevők számára hivatalos kvalifikációs esemény a famászó Európa bajnokságra, közölte az önkormányzat az MTI-vel. Az Öregtó partján a kastélytéren rendezendő háromnapos eseményen több mint 60 versenyző, köztük számos külföldi induló vesz részt. Az érdeklődők nem csak a látványosan lebonyolított versenyszámok láthatják, hanem ismereteket szerezhetnek a környezet tudatosságról, a zöld felületek kezeléséről, valamint a fenntartható faápolási gyakorlatokról. A nemzetközi szabályok szerint zajló bajnokságon a résztvevőknek 5 versenyszámban időre kell teljesíteni különböző feladatokat. Ilyen a balesetet szenvedett munkatárs fáról való mentése, egy fa koronában 5 előre kijelölt pont leggyorsabb elérése, vagy mászókötél feldobása és rögzítése adott pontokra. Az amerikai eredetű versenyben a lakókörnyezet fáinak egyedi gondozását és fenntartását végző faápolók hegymászáshoz, sziklamászáshoz, barlangászáshoz használt eszközökkel dolgoznak. A rendezvényen pontozzák azt is, hogy az induló milyen biztonságosan használja az általa összeállított mászó felszerelést. A Magyar Faápolók Egyesülete tervei között szerepel, hogy 2029-ben Magyarországon rendezzék a sportág Európa bajnokságát. Malacaikat védő vaddisznók támadtak sétálókra Tata és Tatabánya környékén, írja a kemma.hu. 2 vaddisznó támadás is történt, az egyik esetben egy tatai kutyasétáltató találkozott egy ingerült állattal, miután egy malacait védő vaddisznó rontott elő a bozótból a derítőtó közelében. A szakértő szerint a legnagyobb veszélyforrás a vaddisznó számára az, ha azt érzi, hogy egy kutya miatt veszélyben vannak a malacok. Ugyanakkor érdemes nem rögtön megijedni, a vaddisznók félnek az embertől, ha ráordítunk, odébb állnak. Esztergomban az Arany János utcában a Kossuth Lajos utca és Simor János utca közötti szakaszán járda felújítási munkálatok kezdődnek május 12-től. A kivitelezés ideje alatt várhatóan 6 héten át a jelzett útszakaszon teljes útzár lép életbe, amely érinti az északi oldali járdát is. A lezárás munkanapokon 8 és 17 óra között lesz érvényben. Kérik a közlekedők türelmét és megértését, valamint hogy a lezárás idején fokozott figyelemmel közlekedjenek. Fehér Tamás helytörténeti kutató Brigéció Aranyai címmel tart előadást Komáromban. A program május 13-án szerdán 18 órakor kezdődik a Jókai Morvárosi Könyvtárban. Mindenkit szeretettel várnak. És végezetül sport. Kialakult a Komárom-Esztergom vármegyei kupa döntőjének párosítása, a címvédő és a Sárisáv csaphat össze a trófeáért. A Tatai AC Koppánymonostori Ese elődöntő büntető párbajban hozott Monostori továbbjutást, míg a másik meccsen a Sárisápi BSE magabiztos győzelmet aratott. A Koppánymonostori Ese Sárisápi BSE finálét május 20-án rendezik 18 órakor a tatabányai Grosics Gyula stadionban. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. május 11-én hétfőn. További kellemes rádiózást kívánok!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra között.

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még?
3: Még egy órára!
2: Legyen tánc!
0: Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.
2: Legyen tánc! A Light Session mai rezidense DJ

Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! Mára ennyi volt a Live Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Live Session ismétlése. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli, teli, teli, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár.

0: állunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Kitty pedig csatlakozott hozzánk, és közben csinos sportoló lányokat néz, de tényleg, ezt csak azért gondoltam kihangosítani, mert hogyha én csinálnám, akkor biztos, hogy egyből elmondanátok adásba, de most akkor mondjuk el, hogy most a Kitty nézegetett mindenféle csinos sportoló lányokat.
2: De csak azért, mert a cikk szembe jött velem.
3: Egyik héten turbékoló galambokhoz viszel ki, plusz semlit a mi az teraszraj lásdőket, most meg sportolókat nézve.
2: Hát én továbbra is a férfiakat imádom.
1: Galampornó utána.
2: Igen.
1: A sportoló lányok, egy nagyon csinos magyar sportoló lányok vannak.
2: Igazából miattam néztem meg ezt a cikket.
3: Azt nem értem, miért nincsen a top 10-ben súlyemelő? Mik vannak? Milyen sportolók, milyen sportágak vannak?
2: Hát kajak,
3: kézi,
2: vívás, ugye a Judit, a Curtisnek a párja, ugye ő kosárlabda, igen. Most tényleg ezt szeretnétek?
3: Hát csak, hogy mik a legszexibb sportok?
2: Ugye úszók vannak azért, Jakapus Zsuzsa, Kapás Boglárka, van itt sok minden.
1: Minden
2: kardvívó,
1: egyes.
2: Ugye a Szűs utca, aki
1: hát
2: mindenki kedvence.
1: Elmaradhatatlan egy ilyen válogatásból, igen.
2: Van magyar atléta, sprinter, hát ő is gyönyörű egyébként.
3: Persze.
2: Persze. De tényleg, hát a...
1: Én nem látom, én már elmúltam 40.
2: Na?
1: Ja, hát igen.
2: Ja, hát igen.
3: Sprinter, tehát ha bármi történik, hamar ott hagy.
1: Mert a kajakkenus, az meg lapátra tesz.
2: Jó.
1: Én kérek elnézést. Hogyan szakítanak a magyar sportoló lányok, igen.
3: És minden sporthoz kitaláljuk, jó?
1: Uh-huh. Igen.
3: Van autóversenyzőnk, az kereket old.
1: Igen, esetleg kardérre hány a Szűcs utca.
3: Oké.
2: Én kérek elnézést mindenkitől.
1: Jó, hozzuk inkább a naphírét, jó?
3: De várjál még annyit ezzel kapcsolatban, igen, gyorsan, hogy szerintetek ez imponál, vagy nem? Tehát, hogy egy sportoló nőnek, hogyha azzal emelik ki, hogy mennyire szép. Nyilván tök jó dolog, csak hogy szoktak ilyet mondani, hogy például a Szolnoki Petiéket a Bombonnál tökre zavarta az, hogy sok évig nem kaptak díjat, aztán egyszer fölhívták őket, és azt mondták, hogy ti vagytok a legjobban öltözött magyar popsztárok. Tehát, hogy őket ez zavarta.
1: Azért az jó, ha az embernek így elismerik a szakmai munkásságát.
3: Tehát, hogy vajon egy sportolónak ez derogál?
1: Szerintem jól esik, az a baj, ha csak így emelik ki, uh-huh, és rendre csak így emelik ki. Az viszont elhiszem, hogy egy idő után teher tud lenni. Engem is mindig zavar, mikor kiemelik, hogy mennyire jó képű vagyok.
3: Uh-huh.
1: Ja, nem.
2: Uh-huh. Hol is?
3: Hányszor van emiatt szomorú napod?
1: Ugye, látod, legalább nem ez fog depresszióban taszítani.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Riddle Ádám. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz.

a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult, annyi

0: világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A következő sláger garantáltan magyar,
2: és garantáltan fülbemászó.
1: Ez a Forrás Rádió, mindig veled.

ki hallottad már? És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled. Senkit, ha ég a cigén, folyjon a füstöt a csó.

0: erdei kedvencek a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Halló, tesó. Most, hogy megverte mindenkit rapbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

0: azt hitte, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!

félve késed tébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában hitem.

sem figyelmet. Bujakottal a pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az ámorgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tud.

0: másképpen.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól

Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled. Mindig veled.

Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan.